0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
2: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt.

0: a Manna Hit.
1: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, létezik egy Isten, aki szeret téged, és egy háború folyik az egekben. Háborúban vagyunk, és soha nem szabadna ostobán azt hinnünk, hogy Isten üres kézzel hagyott itt minket. Soha nem kell félned a gonosztól, soha nem kell félned attól, hogy vajon mit próbál majd tenni ellened, mert valójában több, mint győztesek vagyunk. Bármin is mész keresztül most éppen, nem kell azt érezned, hogy a dolgok végén kullogsz. Mert a Biblia azt mondja, hogy te vagy a fej, és nem a farok, fent vagy, és nem alul. Hát azt mondod erre? Hát az biztos, hogy nem így érzem. Nos, nem alapozhatunk arra, hogy mit érzünk. Erősen meg kell állnunk az Isten igében, és azt kell mondanunk. A Biblia azt mondja, hogy még a harcok közepette is több vagyok, mint győztes, azáltal, aki szeret engem. A harcaid során soha ne feledd, hogy Isten szeret téged. Mély és hatalmas szeretettel, és nagyon jó terve van a számodra. Van itt ma néhány ember, akiknek meg kell ezt ragadniuk, és a magukévá kell tenniük. Ne engedd, hogy ez csak elszálljon a füled mellett. Talán különféle dolgok folynak az életedben, valaki megbántott, problémáid vannak. Szembe kell nézned néhány dologgal, és úgy vagy vele, talán abban reménykedve jöttél ma, hogy felvidítalak majd. És én hiszem, hogy képes vagyok erre, de azt is hiszem, hogy ennél többet tehetek. Hiszem, hogy felkészíthetlek, és eljuttathatlak arra a pontra, amikor az Isten igé által többé nem te leszel, akit fel kell vidítani, hanem te leszel az, aki másokat is felvidít. Egy oka van annak, hogy a problémáink annyira le tudnak minket húzni, méghozzá az, hogy azt hisszük, hogy soha nem szabadulunk meg tőlük. Azon aggódunk, hogy nem kapjuk meg majd az életben, amit akarunk, vagy hogy tovább kell majd rájuk várni, mint amennyit várni szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy amit ellenünk tettek, az igazságtalan volt, és ez talán igaz is, de arra is emlékeznünk kell, hogy Isten az igazság Istene is, és ő nem fogja elnézni, hogy mások az ő gyermekeit bántsák, hogyha azok szilárdan megállnak az Isten igéjében. Ha valaki megbánt engem, én meg keserűvé válok, és nem vagyok hajlandó megbocsájtani, akkor nem várhatom, hogy Isten megszabadít. Ha rossz a hozzáállásom, akkor nem fogom meglátni az életemben Isten igazság szolgáltatását. De ha az ő kegyelméből megteszem az én részemet, amit kér tőlem, akkor Isten mindig igazságot szolgáltat majd az életemben, és a te életedben is megteszi ezt. Figyelj rám, ha valaki megbántott téged, akkor Isten az igazság Istene, és ő kétszeresen kárpótol téged, ha megállsz az Isten igéjén. Értetek engem? Meg kell értenetek ezt. Több, mint győztesek vagytok. Most lehet, hogy úgy érzed, hogy minden rád nehezedik, de a Biblia azt mondja, hogy mindezek közepette, nem akkor, amikor véget értek, hanem mindenek közepette. Ez a legjobb idő arra, hogy kinyisd a szádat, és azt mondd, diadalmaskodom Krisztus által, aki szeret engem. Hallod, ördög? Több vagyok, mint győztes Krisztus által, aki szeret engem. A fej vagyok, és nem a farok. Fent vagyok, és nem alul. Sok népnek kölcsön adok, de nekem nem kell kölcsön kérnem. Nos, ha sikeresek akarunk lenni a gonosz legyőzésében, akkor meg kell tanulnunk odafigyelni, hogy mi folyik az elménkben. Úgy hiszem, hogy időnként sok dologra nem fordítunk elég figyelmet. Csak úgy vagyunk vele, hogy egy csomó dolog átmegy az elménken. Nem értem, miért veszítettem el az örömömet, és miért veszítettem el a békességemet. Nos, szoktál valaha azon gondolkozni, hogy miken gondolkozol? Tudod, ha letörté válsz, vagy elcsüggedsz, akkor gondold át, hogy miken gondolkoztál. Megmondom én nektek az igazat. Nagyon nehéz boldogtalannak lenni, amikor boldog dologra gondolsz. Amen? Nos, nem tehetek arról, mit gondolok. Ó, de igen, tehetsz. Én is tehetek, és te is tehetsz róla. A Biblia azt tanítja, hogy az elménk a csatatér. A 2 Korintus 10:4-5 szerint háborúban vagyunk. Amen? Ma sokan elfogadtátok Krisztust. Nos, üdv a háborúban! Talán azt gondolod, na várj egy percet, én már eddig is harcoltam, nem akarok még egy háborút, de a baj az eddigi háborúddal az az, hogy azt egyedül harcoltad. De most már egy hatalmas harcos van melletted. Angyalok seregei, a királyok királya és az urak ura. Szóval igen, háborúban vagy, de ez egy teljesen másfajta harc lesz, egészen különböző. A 2 Korintus 10, 4-5 szerint. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, tehát megállapíthatjuk, hogy nem természetes fizikai fegyverekről, hanem szellemi fegyverekről van szó. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy pisztoly, amit előránthatsz a zsebedből, és rálőhetsz vele a gonoszra. Ezek olyan fegyverek, amik a szellemvilágban működnek, vagyis nem láthatóak a számodra. Nem olyan fegyverek, amiket elővehetsz a ruhás szekrényedből, vagy a komódból. Ezek szellemi fegyverek. Isten maga is szellem. Mi is elsősorban és legfőképpen szellemi lények vagyunk. Van lelkünk és testben élünk, de szellemi lények vagyunk. A gonosz is szellemi lény, az angyalok is szellemek. És meg kell tanulnunk, hogy vannak dolgok, amiket megtehetünk, és amelyek hatással lesznek a szellemi dimenzióra. A háború, amiben benne vagyunk, szintén szellemi háború. Szellemi harcot folytatunk, és a fegyvereink sem fizikai, test és vér szerinti fegyverek, hanem szellemi fegyverek. Erősek az Isten kezében erődítmények ledöntésére és lerombolására. Az erődítmény egy olyan terület, amit az ellenség megszerez, és beássa magát oda. A gonosz szeret ilyen erődítményeket építeni az elménkben. Szeret elfoglalni egyes területeket az elménkben, ahol ő hazudik, hazudik, hazudik és hazudik, amíg el nem hiteti velünk, hogy a hazugság az igazság. És meg kell értenünk a hazugsággal kapcsolatban, hogy még ha az egy hazugság is, de elhisszük, hogy igazság, akkor számunkra igazságá válik. Rendkívül fontos, hogy mit hiszünk el. Mit hiszel el a múltaddal kapcsolatban? Mit hiszel el a jövőddel kapcsolatban? Mit hiszel arról, hogy Isten mit gondol rólad? Mit hiszel arról, hogy ki vagy te Krisztusban? Mit hiszel el? Ezekkel a fegyverekkel rombolunk le minden érvelést, elképzelést és okoskodást. Ezek azok, amik az elménk ellen támadnak, és minden büszke és gőgös gondolat, amelyet az Isten igazi ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot. Minden olyan törekvést, ami nem egyezik Istennel, minden gondolatot, ami nem egyezik az igével, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus, vagyis a Messiás iránti engedelmességre. Van egy könyvem, ami már 17 éve nagyon népszerű, melynek az a címe, hogy az értelem küzdőtere. Még mindig teljesen elképeszt, hogy milyen sokan megveszik ezt a könyvet. Nos, azért van ez, mert tudjuk, hogy baj van az elménkkel, és nem akarjuk, hogy ez így legyen. Isten pedig azt mondja, hogy meg kell tanulnunk megújítani az elménket, és másként gondolkozni. Ezért azt kérem, hogy tanuljatok meg saját magatok számára gondolkozni. Ne gondolkozz el bármin, ami eszedbe jut. Ne gondold, hogy csak mert van egy gondolatod, az feltétlenül a saját gondolatod, hanem ismerd fel, hogy ha a gondolatod nem egyezik azzal, amit Isten mond, akkor ez a gonosztól származik, vagy valamilyen démontól, aki neki dolgozik. És aki gondolatokat ültet az elmédbe, azt kell mondanod, távozz tőlem, sátán. Amen. Ez nem igaz. És én nem hiszek neked. És amikor azt mondod, hogy távozz tőlem, sátán, azt tedd úgy, hogy tényleg számíts arra, hogy eltávozik. Egy fiatal nő vásárolni indult, de a férje megkérte, hogy ne vegyen több ruhát. Mert mert már rengeteg ruhája volt a szekrényben. Megígérte neki, hogy nem vesz több ruhát. A bevásárlóközpontban elsétált egy üzlet előtt, és a kirakatban ott volt egy gyönyörű ruha. Muszáj volt bemennie és felpróbálnia. Azzal még senkinek sem árt, ha felpróbálja, igaz? Annyira tetszett neki, hogy úgy érezte, meg kell vennie, és így is tett. Amikor a férje meglátta a ruhát, egyáltalán nem volt boldog. A nő azt mondta, de drágám, felpróbáltam, és olyan jól nézett ki, hogy a sátán megkísértett, és muszáj volt megvennem. A férj azt felelte, nos, rögtön imádkoznod kellett volna, hogy sátán távozz tőlem. A nő azt mondta, így is tettem, de ahogy távolodott, azt mondta, hogy a ruha hátulról még jobban nézett ki, mint előről. Szóval, amikor azt mondod, hogy távozz tőlem, akkor ne csak játsz. Ha meg akarsz szabadulni a gonosztól, akkor igazán akarnod kell megszabadulni tőle. Úgy érzed magad, mint egy katona? A Biblia azt mondja, hogy katonák vagyunk Isten hadseregében. Úgy viselkedsz, mint egy katona? 2 Timóteus 2. rész 4. verse. Pál azt mondja, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. 2 Timóteus 2:4. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. A bele elegyedik szót fogjuk kihangsúlyozni. A mindennapi élet gondjaiba. Ez azt jelenti, hogy itt vagy, éled az életedet, foglalkoznod kell bizonyos dolgokkal, de nem kell beleelegyedned ezekbe. Nem kell, hogy teljesen felemészszék az életedet. Nem kell, hogy az elmédet teljesen kitöltsék mindazok a dolgok, amik felől a világ aggódik. Mert az a célja, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcossá fogadta. Mindannyiunknak van egy munkája, amelyet el kell végeznünk Istenért. Hadd legyek nagyon őszinte veletek, és hadd mondjam azt, hogyha Istennek nem lenne feladata számotokra, akkor abban a pillanatban, hogy megtértetek, csak megfogna és kiragadna benneteket innen. De Isten vágyik a ti imádatotokra. A legnagyobb tisztelet, melyet Istennek ajánlhatunk, az az, ha teljes szívből dicsérjük őt. Csak megemlítenék most valamit, senkit sem próbálok megdorgálni. De amikor gyülekezetbe mész, mindig add a tőled telhető legjobbat, és igyekezz minél előbb odaérni, hogy minél tovább részt vehess a dicsőítésben. Nem hiszem, hogy jó az, ha az emberek úgy gondolják, hogy ez egy lényegtelen rész, és csak az ige hirdetésre érdemes odaérni, vagy nem gond nekik, ha késnek. Nos, azt mondtam, hogy senkit sem akarok megdorgálni, de lehet, hogy igen. Tudjátok miért? Mert én sokkal több dolgot kimondhatok következmények nélkül, mint a pásztorotok, mert szombat este már itt sem leszek, és hétfőre már újra szeretni fogtok. De tudjátok, ez olyan dolog, amit Istenért teszünk. Azért jövünk, hogy őt imádjuk. Azért jövünk, hogy tiszteljük őt azzal, hogy dicsőítjük. És nagyszerű dolog, amikor ezt tesszük. Nem szabad beleelegyednünk a világ dolgaiba. És emlékezzetek, azért vagyunk itt, hogy Istent szolgáljuk. Hogy felnövekedve éretté váljunk, hogy aztán kimenjünk a világba, és fényes lámpások legyünk, amelyek elűzik a sötétséget. Hadd mondjak valamit. Egy megváltozott élet sokkal nagyszerűbb prédikáció, mint bármilyen szavak, melyeket valaha is elmondanál. Mehetsz és prédikálhatsz az embereknek, hogy higgyenek Istenben, de ha az életed nem igazolja vissza a szavaidat, akkor nem fognak figyelmet fordítani rád. Amen. Tehát szeretnénk szeretni Istent és dicsőíteni őt. Szeretnénk fényesen ragyogó lámpások lenni az ő számára. És ha van valami különleges dolog, amit Isten szeretne, hogy megtegyünk az életünkben, akkor bizonyosodjunk meg afelől, hogy nem csak elkezdjük, hanem elkezdjük és be is fejezzük azt. De nem tudjuk ezt megtenni, ha teljesen beleelegyedünk az élet dolgaiba. Néhányan közületek annyira beleelegyedtetek más emberek problémáiba, hogy meg sem halljátok, amit Isten most nektek akar. akar mondani. Néhányan meg is akarjátok javítani a dolgokat. Én is szeretem helyrehozni mások problémáit, és vigyáznom kell, hogy ne gabajodjak bele a zűrös ügyeikbe, hogy az ne szívja el belőlem az energiát, és ne tartson vissza attól, amiről tényleg hiszem, hogy Isten rám bízott. Persze segíteni akarunk másoknak, de ne elegyedj bele, és ne folj bele annyira, hogy napi 10 telefonhívást kapj, és egész nap a problémáikról beszélj. Jó, ha segítünk az embereknek, de képesnek kell lenned megítélni, hogy ez most olyan valaki-e, akit a gonosz használ, hogy ellopja az energiámat és az időmet, vagy olyan ember, aki tényleg segítséget akar. Amen? Ez egy jó üzenet. Egy jó kis figyelmeztetés. Tudod, a gonosz még a jóindulatú embereket is használni tudja, hogy rajtuk keresztül kiszívja belőled az életet, ha engeded ezt. Erősnek kell lennünk. Azt az életet élni, amit Isten akar, hogy éljünk. Próbálj meg időben lefeküdni, és aludd ki magad. Meglepődsz majd, hogy milyen sokat segít ez az ellenséggel szemben. Próbálj ne vacak ételeket enni egész nap. Meglepően jól fogod érezni magad. Amikor rosszul érzed magad, nincs kedved imádkozni. Ha rosszul érzed magad, biztosan nem lesz kedved úgy őrködni, mint egy katona. A katonák mindig résen vannak. Tudják, hogy mi mindenért felelősek a háborúban. Az őrhelyükön állnak, megtartják a pozíciójukat és őrködnek. Már régen felismertem, hogy Isten engem tanítónak hívott el a Krisztus testében, ezért odaszánom magam arra, amire elhívattam, és nagyon keményen próbálok ellenállni annak, hogy az emberek mindenféle dolgokba belerángassanak, amit szeretnének, hogy én is csináljak, de aminek nem sok köze van ahhoz, amit Isten szeretne, hogy én végezzek. És ettől jobb válhatok abban, ami a dolgom. Mert mindenki azt szeretné, ha részt vennél az ő tevékenységeikben, de Isten azt akarja, hogy az ő dolgában vegyél részt. A példabeszédek 4.23 azt mondja, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet. Te óvod a szívedet? Odafigyelsz arra, hogy mi kerül a szívedbe? Ne engedd, hogy bármilyen sérelem benne maradjon. Ha megbántottak, ne engedd, hogy az keserűségé formálódjon, és bekerüljön a szívedbe. Ne engedd, hogy harag maradjon a szívedben. Fordíts egy kis időt arra, hogy megvizsgáld a szívedet. Mi folyik a szívemben? Helyes motivációból teszem azt, amit teszek? Tiszta a szívem Isten előtt? Minden féltve őrzött dolognál. Jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Agresszív vagy? Vagy passzív? Kezdeményező vagy? Vagy egyszerűen csak reagálsz a dolgokra? Megvárod, amíg problémád adódik, és akkor próbálsz erőssé válni, vagy mindig erős maradsz? Akkor próbálsz hatalmat gyakorolni a gonosz felett, amikor problémád támad, vagy mindig a hatalmadban jársz? Szükséged van valakire, hogy motiváljon téged, vagy saját magad motiválod? Jönnie kell-e valakinek, hogy kulccsal felhúzzon, és a hátsó feledbe billentsen, és elindítson? Vagy akkor is a helyes dolgot teszed, amikor senki sem lát? Amen. Légy céltudatos ember. Olyan valaki, aki tudatosan él. Csak úgy felkelsz reggelente, hogy majd meglátod, mi történik, mielőtt eldöntenéd, hogy mit is akarsz csinálni. Én majdnem kinevetem azt az illetőt, amikor megkérdezem, hogy jössz-e holnap, és ő azt feleli, nos, majd meglátom, mit hoz a holnap reggel. Jó, akkor nem jössz. Tudatosnak kell lenned. Tudatosnak a dolgokkal kapcsolatban, és tudnod kell, hogy valahányszor olyat akarsz majd tenni, ami szellemileg előnyödre válik, vagy amitől növekedhetsz Istenben, vagy segíthet, hogy áldás légy valaki számára, akkor a gonosz biztosan megpróbál majd megállítani. Még akkor is, ha elkezdesz imádkozni egy bizonyos területért, amit Isten helyezett a szívedre, és amiről hiszed, hogy Isten azt mutatta, ha imádkozol ezért, akkor az áttörést hoz majd, és az áldások egy új területére jutsz. akkor szinte garantálhatom, hogy az első néhány napban azt érzed majd, hogy hátrafelé haladsz. Nem előre, mert a gonosz el akarja majd hitetni veled, hogy nem működik a dolog. Volt már, hogy imádkoztál valakiért, és még rosszabbul kezdett viselkedni? Vagy a gonosz azt suttogta a füledbe, nem működik. Kinek képzeled magad? De tudod, hogy mi történik ilyenkor? Amikor imádkozol, Isten elkezd dolgozni abban az emberben, és még rosszabbul viselkedik, mert a lelki ismerete működni kezd. Nem törődöm vagy? Vagy óvatos? Védekező? Vagy támadó? Ma este a támadó fegyverekről fogok beszélni. De a többi alkalmon inkább majd a védekező fegyverekről szeretnék tanítani. És Isten mindkettővel ellátott minket. Megadta nekünk azokat, amivel ellene mehetünk a gonosznak, és azokat is, amikkel megvédhetjük magunkat, amikor a gonosz ellenünk támad. És tudjátok, talán van itt még valami, amit megemlíthetnénk. Mert az alkalmaimon nagyon sokféle ember megfordul, és persze a tévében is nagyon sok helyről néznek minket. És lehet, hogy nem annyira tetszik neked, hogy a gonoszról beszélek. Úgy vagy vele, hogy hát, én inkább nem is beszélnék a gonoszról. Nos, ő nagyon örülne, ha mi soha nem beszélnénk róla. Nagyon örülne, ha soha nem tudnád meg, hogy ő valóban létezik. Én vagy 10 évig jártam gyülekezetbe, és soha nem hallottam egy komoly üzenetet sem az ellenségemről, a sátáról. Soha nem gondoltam, hogy több lenne, mint egy Halloween figura, aminek fel lehet öltözni, és akkor hosszú farkad lesz, meg vasvillád és piros ruhád. Fogalmam sem volt, hogy volt bármi hatalmam és erőm, és én azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, létezik egy Isten, aki szeret téged, és egy háború folyik az egekben. És az ellenséget, a sárkányt, a sátánt végül teljesen legyőzik, és megláncolják majd egy olyan helyen, ahová való. De most még háborúban állunk, és Isten a mi oldalunkon van. Nem lehetünk nem törődöm állapotban, nem lehetünk lusták, nem lehetünk passzívak, nem lehetünk álmos keresztények.
2: Dicsőség az Úrnak!
1: Figyelmesnek kell lenned, elevennek, élénknek és szenvedélyesnek, tele buzgósággal, fel kell emelned a fejedet, tudnod kell, ki vagy, tele kell lenned Isten igéjével, szólnod kell azt, szeretned kell Istent és az embereket. Tudod, Joyce, ez úgy hangzik, hogy ez nagyon sok munka. Ha ránézel egy emberre, akinek az élete tele van győzelmekkel, akkor soha ne gondolj arra, hogy bárcsak ilyen életem lenne. Mert ők nem sóvárgás útján jutottak hozzá. Én sem azért tartok itt az Istennel való életben, meg ebben a szolgálatban, mert sóvárogva üldögéltem. Nem lehet, hogy mindig más nézzen szembe a Góliátoddal. Isten felkent téged királlyá. De mielőtt király lehetnél, szembe kell nézned a Góliátoddal. Jó erősen a szemébe kell nézned. Meg kell tanulnod, hogy hogyan beszélj hozzá, és tudnod kell, hogy ki vagy, és ki áll melletted. Amen. Szomorú, hogy sok ember nem is tudja, hogy van egy ellensége, de ez sajnos így van. Ha nem hiszed, hogy a gonosz tényleg létezik, akkor vedd elő a konkordanciádat, és keresd ki ezeket a szavakat. A sátán, gonosz, sárkány, Lucifer. Hallanunk kell ezeket a dolgokat. Emlékeznünk kell, hogy Isten a mi oldalunkon van, hogy több, mint győztesek vagyunk, hogy van erőnk és hatalmunk. Szeretnék felolvasni nektek néhány igét, csak néhányat fogunk megnézni. A Biblia szerint egy keresztény az legyen éber és örködjön. A Lukács 12:15 azt mondja, őrizzétek meg magatokat minden mohóságtól és kapzsiságtól. Vigyáznod kell, hogy amikor Isten elkezd megáldani téged anyagilag és pénzügyileg, akkor ne válj kapzsivá, aki egyre többet és többet és többet akar. Ezért kell megbizonyosodnod arról, hogy minél több van neked, annál többet adsz. Amen. Minél több van neked, annál többet adj. Minél jobb az életed, bánj annál jobban más emberekkel. Amikor Isten megáld téged, akkor mindig oszd meg azt valaki mással, és talán ez az egyik titka az adakozásnak. Talán Isten azt mondja, hogy mindig adjuk oda az első részét annak, amink van, hogy mindig először adjunk, mert ez az egyik módja annak, amivel a kapzsiság ellen harcolhatunk. Ami egy borzasztó dolog.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: játék.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: 98.6.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Everything.

0: legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelán Kriszta vagyok, és köszi, hogy velem rádióztok a vasárnapi kanapéban, ahol talán már ti is megszokhattátok, hogy mindig 4 és 5 óra között a pénzügyi percekben olyan aktuális, zsebünkbe vágó, az életünket érintő pénzügyi kérdésekről beszélgetünk, amik egyrészt közérthetően lefordítva kerülnek tálalásra itt ebben az egy órában, másrészt pedig amik mellett nem lehet elmenni, mert igenis befolyásolják a mindennapjainkat. Szakértőm ezúttal is Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, és akkor lássuk, hogy mi ezúttal a témánk.
2: Megjelentek az önkéntes nyugdíjpénztár legfrissebb statisztikái, gyakorlatilag a 2026 második negyedévi statisztikák láttak napvilágot. Ebből kiderült, hogy mekkora állományt tartanak a magyarok ebben a megtakarítási formában. Egyébként hány embernek van ilyen megtakarítása, és hogyan is teljesített az elmúlt időszakban általánosságban ezek a pénztárak?
1: Tisztázzuk először, mi az önkéntes nyugdíjpénztár?
2: Az önkéntes nyugdíjpénztár, hogyha egyébként visszalépünk, az gyakorlatilag egy sajátos megtakarítási forma. Akik ide tették a pénzüket, azok idős korukra, nyugdíjas korukra tesznek félre jellemzően. Alapvetően 3 ilyen célzatos megtakarítás van. Az ÖNP, az önkéntes nyugdíjpénztár mellett még meg kell említeni a nyugdíjbiztosításokat, és meg kell említeni a nyugdíj előtakarékossági számlát, vagy NYESZ számlákat is. Ez a 3 olyan célzott termék van, amelyek az időskorra szóló nyugdíjkiegészítési célzatú megtakarításokat segítik elő, méghozzá olyan módon, hogy az állam valamilyen támogatást is nyújt ezen megtakarítások mellé.
1: Hogy néz ki ez a támogatás?
2: Ez a támogatás pedig az adott évi befizetéseknek valamekkora százaléka, konkrétan 20%-át teszi ki, tehát az éves befizetés 20%-át kaphatja még az államtól kiegészítésként a megtakarító, azért, mert ilyen célú megtakarítást vállalt. Tudni kell, hogy minden terméknél van maximum, tehát nem korlátlan ez a 20%-os visszatérítés. Önkéntes nyugdíjpénztár esetében ez évi legfeljebb 150 000 forintos visszatérítést jelent. Tudni kell, hogy az egészségpénztárral ez egy közös 150 000 forintos keret, tehát hogyha valaki már visszaigényel 100 000 forintot az egészségpénztárral, akkor maximum abban az évben 50 000 forintot tudna az ÜNP számlájára ilyen típusú állami támogatásként igényelni. Ez a támogatás pedig ez egy személyi jövedelemadó kedvezményt jelent, tehát gyakorlatilag az befizetett SZI-ánk egy részét utalnák el ezekre a számlákra. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert ha nem fizetünk személyi jövedelemadót, vagy kisebb összegű személyi jövedelemadót fizetünk, akkor bizony nem tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget, vagy nem teljes egészében tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget.
1: Hát akkor folytassuk innét tovább az önkéntes nyugdíjpénztárak a témám Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, aki már olyan saját bejárású pénzügyi tanácsadónká lépett elő itt a Manna FM-en. Hogyha van kérdésetek közben, akár ezzel a témával kapcsolatosan is, nyugodtan tegyétek fel, SMS és Viber számom is él, 0677098-at, illetve e-mailt is írhattok nekem, ezt is látom adás közben is, argyelen.krisztina@mannafm.hu, illetve bármilyen pénzügyi témával kapcsolatos kérdés jöhet, és akkor a következő alkalmakkor megválaszoljuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Jó rádióhallgatást a pénzügyi percekben. Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a beszélgető partnerem, és az önkéntes nyugdíjpénztárak vannak terítéken. Ugye azt beszéltük meg, hogy állami támogatás jár az önkéntes nyugdíjpénztár mellé, aminek maximalizálva van az összege. A személyi jövedelem adóból 150 000 forint igényelhető vissza, de ez a 150 ezer forint maximum, ez együtt értendő az egészségpénztárra, illetve az önkéntes nyugdíjpénztárra. Na akkor menjünk innét tovább.
2: Azt is tudni kell, hogy lehet kombinálni az ÖNP-t a NYESZ-szel, a nyugdíjbiztosításokkal is, ott azonban tudni kell, hogy összességében ott is vannak önálló korlátok, de összekombináljuk őket, akkor együttesen évente legfeljebb 280 ezer forintot lehet visszaigényelni a személyi jövedelemadóból. Te például egy 3 gyermekes édesanyja idén már SZIA-mentes, akkor ő bizony nem tud élni ezzel a személyi jövedelemadó visszaigényéssel, mert ő nem fizet személyi jövedelemadót. Na de ennyit az általánosságról. Az új statisztikák alapján kiderült, hogy durván 1 millió 88 ezer ember van, akinek van önkéntes nyugdíjpénztári tagsága, tehát ők azok, akik valamilyen fajta megtakarítással rendelkeznek. Az egyfőre jutó átlag egyenleg az 2,4 millió forint körül alakul. Azért ez egy komoly emelkedés az elmúlt évek látható számukhoz képest, sőt, hogyha már az inflációt is figyelembe vesszük, akkor gyakorlatilag végre áttörte ez az érték, ez az egyfőre jutó érték a 2020-as nagyon magas inflációs időszakban látható nettó értéket, tehát lefordítva gyakorlatilag eddig is emelkedtek a számok, csak eddig úgy emelkedtek a számok, hogy gyakorlatilag a vásárló értéke, tehát inflációval korrigálva még nem érte el a 2022-es szintet, most pedig már végre áttörte ezt a küszöböt, tehát mondhatjuk, hogy újra vásárló értéken is növekedésnek indult az önkéntes nyugdíjpénztárnál tartott állomány.
1: Ez akkor azt gondolom abszolút pozitív hír és jó hír.
2: Azt azonban fontos kihangsúlyozni, hogy azért 2,4 millió forint, hogyha tényleg valaki most megy nyugdíjba, az nem sok mindenre elég. Azért nyugdíjas korban, aki belép, az még előreláthatóan statisztikailag egész hosszú életre számíthat még. Itt nem évekről, hanem inkább több mint egy évtizedről, 15-17 évről is lehet beszélni akár. És bizony, ha 2,4 millió forintot csak mondjuk csak 10 évre bontom el, az éves szinten ugye 240 ezer forintot jelent, a 240 ezer forintot, hogyha havi szintre bontom el, akkor az 20 ezer forint. Tehát azért havi 20 ezer forint nyugdíjkiegészítés az nem olyan őrületesen nagy összeg, nem fog akkora segítséget jelenteni az idős korban. És hangsúlyozom, hogy csak 10 évre beszéltünk, hogy valaki azt mondja, hogy várhatóan azt gondolja, hogy 10 évig fog nyugdíjas lenni. Hogyha tovább él, akkor gyakorlatilag ez a pénzzel is fog fogyni.
1: Hát ez nem túlságosan egetrengető összeg, hogy mit lehet még tenni, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva azok számára, akik szeretnének gondoskodni, akár már most is a nyugdíjas éveikről. Erről is beszélgetünk még a folytatásban itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Argyelán Józseffel.

0: bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és természetesen most is lehetőségetek van arra, hogy visszahallgassátok ezt a beszélgetést, vagy elküldjétek olyan ismerősötöknek, akik úgy gondoljátok, hogy hasonló cipőben járnak, és fontos lehet, hogy tudjanak ezekről a dolgokról. A Manna FM podcast felületén lehet majd ezt visszahallgatni, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője az, aki ebben az órában is segít nekünk a pénzügyi területen tisztán látni, és ugye a legfrissebb adatok szerint az önkéntes nyugdíjpénztárakban átlagosan 2,4 millió forint az, ami megtakarításként jelentkezik, és hát ezt ugye kicsikét matekoztunk, és lebontottuk 10 évre, pedig ugye a statisztikák szerint a nyugdíj korhatár elérése után azért akár 15-17 év is még benne van a pakliban, tehát ha 10 évre bontjuk le, akkor ez mindössze havi 20 ezer forint nyugdíj kiegészítést jelent, ami azért nagyon kevés.
2: Nyilván azt ki kell hangsúlyozni, hogy azt feltételeztük, hogy mondjuk ezt a 2,4 millió forintot az elkövetkező időszakban nem kamatoztatja a személy, természetesen a havi kivétek mellett további kamatozás is jöhet, tehát még akár valamekkora megtakarítási hozam is elérhető pluszban, ezzel most nem számoltunk. Jöhet ez az ellenérv, hogy oké, ez valóban nem sok, de azért vélhetően, remélhetőleg inkább ezt mondanám, a nyugdíj közelében lévő személyeknek a megtakarítása jóval nagyobb, és nyilván akik fiatalok, most lépnek be, azoknak az állománya jóval kisebb, hiszen nemrég indították ezt a számlát, tehát remélhetőleg ez az egy átlag egyenleg, ezt a fiataloknak a még kicsi megtakarítása húzza le, míg az időseknek a nagyobb megtakarítási állománya remélhetőleg komolyabb kiegészítésre elegendő.
1: Ez tényleg így van?
2: Ez a megközelítés helytálló. Valóban a 60 pluszosoknak az átlagos egyenlege jóval nagyobb az összeátlagnál, viszont még az sem éri a 4 millió forintot, valahol 3,5-3,6 millió forint körül mozoghat. Ez azt jelenti, hogy a havi 20 ezer forintos kiegészítés, ez 30 ezer forintra emelkedik valójában ezen rétegnél, aki tényleg a nyugdíj körül van már. Ez pedig sajnos még továbbra is egy roppant alacsony nyugdíjkiegészítést jelent. Ez nem is csoda, hiszen hogyha most a tagoknak a befizetését átlagosan nézzük, minden tagét, tehát azokat is, akik tekintjük, akik inaktívak, és azok is, ott is, akik fizetnek, ezekre egyfőre átlagosan 12-13 ezer forintos havi befizetés jut. Azért havi 12-13 ezer forintból nem lehet sajnos még nagyon-nagyon hosszú idő alatt sem komoly vagyont építeni. Talán aki 25 évesen kezdi el, az el fogja tudni mondani magáról, hogy 65 évesen értelmezhető megtakarítási állományt épített föl, de mindenki más, aki jóval idősebben kezdte, az sajnos azt fogja látni, hogy a havi befizetéseiből összeállt vagyon, az nem fog tudni segíteni rajta érdemben, nem fogja kiegészíteni a nyugdíját.
1: Vár még ránk egy kis összegzés és némi tanács arra, hogy akik hamarosan elérik a nyugdíjkorhatárt, miben gondolkodhatnak, illetve hogy a fiataloknak miért érdemes előre gondolkodni ezen a területen. A beszélgető partnerem és szakértőm a Manna FM pénzügyi perceiben Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, aki várja természetesen a ti hallgatói kérdéseiteket is, amik jöhetnek a 0677 986-ra, akár SMS-en, akár Viberen is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Amikor

0: legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózás, sziasztok, jó, hogy itt vagytok velünk a 98.6 Manna FM kanapéjában. A pénzügyi percek végéhez közelítünk, és hogyha lemaradtatok volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatjátok a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on, az önkéntes nyugdíjpénztárakról beszéltünk ugyanis szakértőmmel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, Argyelán Józseffel, de akkor egy összegzés még érkezzen így az időskori öngondoskodás margójára. Mi az, amit tudnál tanácsolni?
2: Sajnos a statisztikákból arra lehet következtetni, hogy az önkéntes nyugdíj pénztárban tartott vagyon alapján a mondjuk úgy előrelátó megtakarítások, öngondoskodási megtakarításoknak az összege nem elegendő ahhoz, hogy kellően jól levédjék azt a kockázatot, ami mondjuk az állami nyugdíjból eredő bevételkiesésekbe okoznak. Tehát vagy mindenkinek növelnie kéne a befizetéseit, akár önkéntes nyugdíjpénztárként is, pénztártagként is, vagy pedig valami más alternatívát indítani mellé.
1: Milyen alternatívára gondolsz?
2: Itt szóba jött még úgy felszámítom a nyugdíjbiztosítás, vagy a nyugdíjelőtakarékossági számla, de nem kell feltétlenül dedikáltan nyugdíjcélúnak lenni annak a terméknek, amit választ az ember. A lényeg az, hogy tegyen félre, hosszú távra tegyen félre, és gondoskodjon előre arról, vagy gondoljon előre arra, hogy mi lesz vele idős korában, miből fogja a nyugdíjából, az állami nyugdíja mellett, az állami nyugdíja melletti bevételeiről, és gondoskodjon, miből fogja fizetni a kiadásait az állami nyugdíj mellett. Mert bizony, a kiadások nem biztos, hogy akkor mértékben fognak csökkenni, mint a bevételek.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük ezt az órát, és az önkéntes nyugdíjpénztárakról beszélgettünk, ugye kijött a legfrissebb statisztika, ami szerint átlagosan az ilyen típusú megtakarítása a magyar embereknek 2,4 millió forint, ami ugye, ha azzal számolunk, hogy a nyugdíjkorhatárt elérve körülbelül még 10, akár 15-17 évre kell, hogy elég legyen, akkor nem valami sok pénzről beszélünk, hogyha 10 éves időtartamot nézünk csak, akkor visszabontva ez havi 20 ezer forint nyugdíjkiegészítést jelent, ami azért nagyon-nagyon csekély összeg, éppen ezért érdemes akár megemelni a befizetett összeget, akár pedig valamilyen más alternatív lehetőségen is elgondolkodni azoknak, akik aggódnak amiatt, hogy hogyan és miből fognak megélni a nyugdíjas éveikben, és mivel tudnák kiegészíteni az állami nyugdíjukat. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is a Manna podcastján, kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és talán már megszokhattátok, hogy akár kényes témákról is, ha beszélgetünk, mindig tabuk nélkül tesszük ezt, és most sem lesz másként. Válás gyerekkel ez a témánk ezúttal. A Szépen Válja Válásközpont két szakembere, az alapító Galambos Balázs és Mocsellini Éva szexuálpszichológus a vendégeim a vonal túlsó végén. Na nézzük akkor, Balázs, elsőként valóban akadálya lehet a válásnak egy gyerek?
4: Körülbelül az esetek 30%-ába, 20-30%-ába, de még mindig gátja, és főleg a férfiaknak a fejébe gát ez, mert ők, akik nehezebben tudják a család felbomlását elképzelni, ugye ők azok, akik általában különélő szülővé válnak, kevesebbet láthatják a gyerekeiket, nem ők a nevelő szülők, és nem csak a család felbomlását nem tudják elképzelni, hanem azt meg pláne nem, hogy esetleg más nevelje az ő gyerekét, vagy más mutassa a férfi mintát, normát.
1: Éva, te hogy látod ezt a kérdést?
5: Az, hogy igen, nagyon sokszor gátja a válásnak a gyerek. Így vagyunk nevelve, hogy a család fontos, a gyerek nagyon fontos az életünkben, és azt nem nagyon mondja el senki, hogy viszont a párkapcsolat még fontosabb is lehet, hiszen egy jó párkapcsolat csak az alapja a jó családnak, tehát hogy itt van egy ilyen összeférhetetlen vagy ellentét, ami azt mutatja, hogy a válás lehet jó is akár a gyereknek, de általában nem így gondolkodunk, hanem először akadályként gondolunk a gyerekre.
1: Mikor fordul át a helyzet, és mikor lesz már akár a gyerek érdekében is az a döntés, hogy oké, folytassuk külön?
4: Amikor már ezen átlépnek a felek, akkor van, amikor már annyira rossz ez a helyzet, már annyira húsba vágó, hogy egyszerűen már saját egészségüket és a másik testi épségét előtérbe helyezve meghozzák a döntést, hogy elválnak.
1: Éva, ilyenkor ebben a helyzetben a szülők a gyereket is nézik akkor, hogy mi az, ami nem jó neki, vagy az érzelmektől elborítva tényleg csak a saját sérelmeikre tudnak fókuszálni?
5: Hát én azt gondolom, hogy egy egészségesen működő személyiség azért az látja, hogy a gyereknek esetleg ez már káros lehet, és hogy a gyerek érdekeit is képviselheti az, hogyha elválnak. Ha pedig segítséget kérnek, akkor megnyilván a segítségnyújtásban benne van ez, hogy több nézőpontból nézzük ezt a helyzetet, és akár abból a nézőpontból is, hogy lehet, hogy a gyereknek is jobb már egy olyan inkább egyszülős felállás, mint az, hogy diszfunkcionális családban éljen, ahol nagyon-nagyon-nagyon rossz körülmények között veszekedve és nem együttműködve oldják meg a helyzeteket.
1: Miben más a válás gyerekkel?
4: Mindenben kb. Tehát ott indul el, hogy sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb a válás gyerekkel. Ugye a válás körül, a válásnál 5 darab járulékos kérdést kell megvizsgálni a közös megegyezéses válásnál. Ugye szülői felügyeleti jog kizárólagos vagy közös, nyilván értelemszerű, hogy gyerekkel. Gyermekelhelyezés, ott kell lakjon a gyermek. Kapcsolattartás, ugye ennek a szünidei kapcsolattartási formája, a páros ünnepnapok, a telefonos online kapcsolattartás és online oktatásnak a rendszere. Meg kell állapítani a gyerektartás díjat. Tehát 5 pontból 4 a gyerekhez kötődik. És az egyetlen egy pont, ami nem a gyerekhez kötődik, az utolsó közös házastársi lakásnak a sorsa. Tehát igazából, ha nincsen gyermek, kizárólag vagyonjogi dolgokról kell megállapodni.
1: Menjünk akkor innét tovább, hogy hogyan és miként kell például ezt a témát a gyerekekkel közölni. Ezt is meg fogjuk beszélni Galambos Balázs, a Szépen Válja Válás Központ alapítója, és Mocsellini Éva, szexuálpszichológus a vendégeim itt a kanapéban.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szívem el is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé. Sziasztok, a 98.6 Manna FM-en, és a válásról beszélgetünk akkor, hogyha gyermek is van ebben a relációban, akkor ezt hogyan, miként érdemes csinálni, ha tényleg már ez a végső megoldás. Éva, mi a tapasztalatod? Mocsellin Évát kérdezem, a Szépen Váljál Válás Központ szakemberét, és itt van velem az alapító is, Galambos Balázs, hogy a gyerekkel való válás inkább a békésebb irányba tolja el ezt a helyzetet, vagy pont hogy szítja ilyenkor az indulatokat?
2: Felszíthatja az indulatokat, és a gyerek lehet is egy olyan felület, vagy egy olyan dolog a válásban, amit felhasználnak akár a felek az egymással való, nem tudom, bosszúállásra, vagy a gyereken keresztüli kommunikációra. Tehát, hogyha ott nagyon sok negatív érzelmi nehézség van egy válás körül, akkor ott annak a gyerek is áldozata tud lenni, és a gyereken keresztül is folyhat ez. Amikor egészséges kommunikáció van, egészségesen tudnak megegyezni felek, akkor ott figyelembe veszik azt, hogy a gyerek a legkevésbé sérüljön, és a gyerek a legkevésbé legyen belevonva ebbe a helyzetbe.
1: Mi a megfelelő mérték? Hogyan kell bevonni egy gyereket a válásba?
2: A párkapcsolati részében nem lehet belevonni. A válásba mindenképpen bele kell, hisz őt is érinti. Az, hogy az ő családja az más formában fog működni. Ugye, és mindenképpen beszélni kell a gyerekkel a válás tényéről, vagy arról, hogy ez azért megfordul a szülők fejében, hiszen ő azt fogja hinni, vagy azt fogja gondolni a mágikus gondolkodásával, hogy esetleg ő tehet arról, hogy a szülőknek nem működik a kapcsolatuk. Ugye a gyerekek a családot látják, ők nem látják a párkapcsolat működését egy családban, tehát az csak az a szülők feladata, a szülők dolga. Ugye ehhez nincs köze a gyereknek, tehát ebből kell kivonni a gyereket, hogy esetleg azt mondják a szülők, hogy a másik szülő tehet arról, hogy ez a válás megtörténik-e, hibáztatás, a bosszúállás felületét kell ebből kihagyni, de mindenképpen a gyereknek tudnia kell arról, hogy mi fog történni, és meg kell nyugtatni, hogy erről nem ő tehet, ez az ő dolguk, és mindent meg fognak tenni azért, hogy ő a legkevesebbet sérüljön ebben, de akkor is megjelenik az válási árvaság, és akkor is kell azzal számolnia a gyereknek, hogy megváltozik a helyzet, és nem egyszerre fogja látni a szüleit.
1: Hogy hogyan lehet szépen válni gyerekekkel, erről is fogunk még beszélgetni itt a Manna kanapéban. Beszélgető partnereim Mocsellin Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válás Központ alapítója.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Nem

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok! A Manna kanapéban a válás gyerekkel témát boncolgatjuk a Szépen Válj el Válás Központ szakembereivel, Mocsellin Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázs alapítóval. És ott tartottunk, hogy hogyan lehet szépen válni gyerekkel. Balázs, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy szemlélet kell váltanunk a válás közben, hogyha gyerekünk van, és a válás után pláne. Tehát le kell vennünk a fókuszt a párkapcsolatunkról. Le kell vennünk a fókuszt a párkapcsolati sérelmeinkről. Nyilván ez nagyon-nagyon nehéz, ha az ember érzem, be van vonódva ebbe a történetbe, pláne ha az egyik fél nem is akar válni, pláne hogyha itt megcsalás történik, vagy harmadik fél. De meg kell érteni, hogy a jövőnek dolgozunk. Tehát, hogyha a gyereknek a jövőbeni jólétét, az egészséges felnőtt létét tesszük a mérlegre. Ha megértjük azt, hogy az ő jövőbeni kapcsolódásainak a minőségét határozza meg ez az elkövetkező pár év, hogy mi hogyan zárjuk le szülőként egymással a kapcsolatunkat, akkor azért le lehet venni a fókuszt a saját fájdalmunkra.
1: Éva, kifejezetten praktikus dolgokat szeretnék hallani tőled, hogy hogyan kell a válásról beszélgetni a gyerek előtt, vagy inkább akkor előhozni ezt a témát, amikor nincs itthon, vagy elmenni mondjuk egy semleges helyre, és ott tárgyalni a feleknek erről a témáról.
3: Gyereknek csak akkor kell tudni, amikor már a végleges megegyezés megvan, amikor már ezen túljutnak, hogy megegyeznek a láthatásban, a szünetekben, megegyeznek a gyerektartásban, tehát nem a gyerek előtt nyilván kell ezen veszekedni, hogy osztják fel az anyagiakat, a pénzt, a láthatást, és a nagyobb korú gyereket meg be is lehet ebbe vonni, és be is vonható, hogy ő is mit szeretne. Tehát meg lehet őt kérdezni, hogy ő mit szeretne, de nagyon fontos, hogy ezt a szülő dönti el, és soha nem gyerek.
1: Balázs, te hogy látod?
2: Én azt gondolom, hogy akár mediációban menjenek el, és az alapfeltételeket alakítsák ki a következő éveknek a szabályrendszerét. És ott még feljöhetnek az érzelmek, de a gyerek előtt ezeknek nincsen helye már.
1: Hogyan érdemes mindezt a gyerekekkel közölni? Külön, együtt?
3: Az a legjobb, hogyha közösen mondjuk meg a gyereknek, vagy mondják meg a felek a gyereknek. Ehhez kérhetnek segítséget, tehát ha valaki nagyon nem tudja, hogy mit kell mondani, akkor itt a központban is, vagy segítők azért tudják, hogy lehet, vagy át is vállalhatják ezt a részt, hogy segítenek megmondani a gyereknek, és mondjuk adott esetben ott a segítség is, hogy tudnak segíteni, hogyha a gyereknek ez nagyon nehéz. Egyet érdemes figyelembe venni, hogy általában a gyerekek érzik, hogy a szüleik nincsenek jóban. Tehát nagyon sok szülő azt mondja, hogy hát ő sosem beszekszik, vagy vitatkozik gyerek előtt. Nem jó. Érzi a gyerek, az érzi a közönyt is, a közömbösséget is, és érzi, hogy valami nem működik. Tehát általában a gyerekek ezt tudják. Nekem volt olyan esetem is, hogy a gyerek maga mondta, hogy már a szülőknek, hogy váljanak el, tehát már annyira érzékelhető volt a térben az, hogy nem működik a kapcsolat. Hát és ilyenkor nyilván meg kell mondani, tehát a gyerek általában tudja, ez nem jelenti azt, hogy nem nehéz neki azt elfogadni, hogy ez a válás valóban megtörténik, de érdemes mind a ketten, hiszen ennek a válásnak mind a két szülő résztvevője. Az, hogy ők közben megegyezhetnek, hogy ki mit mond, vagy hogy válaszolnak a gyerek kérdéseire, lehet ezt több lépcsőben is megtenni, én azt gondolom.
1: Na hát megyünk akkor még tovább, hogy hogyan érdemes közölni gyerekekkel a válás tényét, hogyan lehet ezt a leggördülékenyebben megoldani, úgy, hogy a lehető legkevesebbet sérüljön mindenfél. Ez a témánk itt a Manna kanapéban Galambos Balázzsal, a Szépen Válj el Válás Központ alapítójával, és Mocsellin Éva szexuálpszichológussal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnereim Mocsellini Éva, szexuálpszichológus, illetve Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válás Központ alapítója. A témánk pedig válás gyerekkel, és ugye Éva, te már elmondtad azt, hogy hogyan érdemes a gyerekekkel közölni ezt a helyzetet, ezt a tényt. Balázs, neked mi a tanácsod pont erre a közlési szituációra?
2: Én azt tanácsolom, hogy együtt üljenek le a szülők, hogyha képesek egy asztalhoz ülni, és az a fél kommunikáljon a gyerek felé, aki ezt a várást kezdeményezi, ki erős, aki erősebb, és azzal a dumával, hogy drágám, következő van, látod, hogy nem vagyunk boldogok már anyával vagy apával, mint fér és feleség, ezért úgy döntöttünk, elválunk, és ahogy az Éva mondta, de ez nem a te hibád, nem a te felelősséged, nem magára húzza a gyereket, szerint ez a sztori. Innentől kezdve két helyen lesz otthon, szeretni fognak téged anyjánál, meg apánál is. Ennyi.
1: Záró gondolatként mit mondanátok a mai témánk végére, Éva?
3: Én azt üzenem, hogy gyerek miatt, ha el szeretnének válni a felek, mindenképpen tegyék meg, mindenképpen próbálják a lehető jobb úton ezt a válást megtenni, mert nagyon fontos üzenete a gyerek felé, és ezt a Balázs is említette, hogy azt a modellt adjuk, tehát ha nem válunk el, akkor azt a modellt adjuk, hogy muszáj beáldozódnunk valami miatt, és nem lehetünk boldogok az életünkben, a kapcsolatunkban, és nem dönthetünk másképp, és nem vagyunk urai a saját működésünknek és a saját életünknek. Ha viszont meg tudjuk ezt lépni, akkor a gyerek tanulhat egy probléma megoldást, egy konfliktus rendezést, megtanulhatja, hogy lehet boldog az ember akár mással, és hogy az életben vannak változások, és hogy meg tudunk küzdeni azzal, hogyha valami nehézség jön. Tehát a megküzdést mindenképpen tudjuk vele erősíteni.
1: Balázs, neked mi a legfőbb üzeneted mára?
2: Egy lezárási kultúrát adunk a gyereknek, valóban a megküzdési mechanizmuson túl megmutatjuk azt, hogy lehet normálisan, szépen, korrekt módon és emberségesen lezárni egy kapcsolatot, vagy hogy lehet egymás pocskondiázva, kinyírva, hatalmas károkat okozva szétdúlni egy másik embernek az életét. Ezt el lehet dönteni, hogy ki melyiket választja. Nyilván a Szépen Váljál Válás Központtal az első variációt segítjük, hogy évek óta már hatékonyan.
1: Nagyon szépen köszönöm két szakértőmmel, Mocsellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázzsal, a Szépen Váljál Válás Központ szakembereivel beszélgettünk a válás témájáról, abban a helyzetben, amikor gyermek is van ebben a relációban. Hallgassátok vissza, sok hasznos, érdekes info és tanács elhangzott. Ezt a beszélgetést is felteszem a Manna podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg.
0: Időjárás.
2: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat is, egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plasztidatját és két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozott.

lakói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A kulturális örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galamb vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.
Nem csak kedvenc házaink és tereink, helyeink lehetnek a városban, de utcáink is, akár több egymásba fonódó is. A Villa Budapest összegyűjtött néhány olyat, ahol mindig jól esik sétálni, vagy csak ott lenni. Az egyik legpihentetőbb dolog egy számunkra kedves környéken tenni egy könnyed kis sétát, beszívni az illatokat, nézni a szép házakat, elmerülni az árnyas lombok alatt, amennyiben árnyas lombú fák tarkítják az adott utcát. Számos szívünknek kedves utca van város szerte, itt csak az épp legvonzóbbakat kell kiválasztani, majd felkerekedni. Sétálni a kedvenc utcánkban vagy utcáinkban legalább annyira otthonos érzés, és így megnyugtató, mint amikor a legjobb barátaiddal töltöd az időt, fél szavakból is megértitek egymást. Kezdjük a sétát a belvárosban, Lipótváros egyik legszebb utcájában, amelynek bejáratánál vakarja a fejét tanástalanul Kalambó hadnagy, miközben a kutyája őt pürkészi, ez a Falk Miksa utca. A Kossuth térig ívelő utca kimondottan árnyas és hűsítő a fölé magasodó fák miatt, akár ezekben is gyönyörködhetünk, de a szemet azért csábítják a gyönyörű és méltóság teljes épületek, na meg a régiség, boltok és a galériák kirakatai, elvégre mégiscsak ez a főváros első számú pezsgő műkereskedői negyede, az egész utca jófajta békebeliséget sugároz magából, ezért is szeretjük. A következő a Benczúr utca, ez a 6. kerület legszebb utcája, és ebben a kérdésben nem is nyitunk vitát. A Benczúr hosszan nyúlik el, a Kodálykörödöt köti össze a Dózsa-György úttal és a Városligettel. Mondhatnánk rá, hogy a Falk Miksa nagy tesója, mert hasonló hangulatú utca, csak a galériák meg a műkereskedők hiányoznak belőle. Ugyanakkor megvannak az árnyas fák, a hangulat is nagyon hasonlóan békebeli a szemre való házakból, pontosabban villákból pedig, amelyek előtt hosszú-hosszú percekre képes megállni az ember, egészen sok van. A következő a Szabolcska Mihály és az Eszék utca. A 11. kerületben található két párhuzamos utca a Fehérvári utat köti össze a Bartók Béla úttal. Pontosabban csak a Szabolcska Mihály, az Eszék ugyanis a Fadrusz utcába torkollik, ami azonnal odavonza az arra sétálók tekintetét, a keramit, ami a Szabolcska Mihály utcát burkolja. A keramit, ez a jellegzetes sárga színű és méztartalmú agyag, sav, fagyás és kopásálló burkolat, egy időben szinte minden utcát ezzel fettek be, ám hamar kiderült a hátránya. Csapadékos időben nagyon csúszósá és így balesetveszélyessé vált. Ettől függetlenül ajánlott tenni egy könnyű sétát az utcában, majd az Eszéken jöhetünk vissza. Szerény és csendes utca mindkettő, sűrű lombú fákkal, változatos lakóépületekkel, amelyek egyikét másikát még a borostyán is sűrűn befutotta. Tipikusan az az utca mindkettő, amiben el lehet bújni kicsit a világ elől, diszkrét és visszafogott hangulat jellemzi őket, talán nem véletlenül jut az eszünkbe, hogy játszódhatna itt egy hidegháborús kémtörténet is a múlt századi 60-as évekből. A Napraforgó utca egy csendes és szerény utca a második kerület kertvárosias részében, Pasaréten, távolról szemlélve olyan, mint a többi környék. Ám közel merészkedve hozzá, az itt álló épületek nyilvánvalóvá teszik, miért tartozik a kedvenceink közé. Itt találjuk a hazai Bauhaus építészet legjavát, itt volt ugyanis annak idején a Napraforgó utcai kísérleti lakótelep. Több új utakat kereső magyar építész ragadott magával a Bauhaus építész felfogása, és az akkori kultuszminiszter támogatásával modern villaépületeket terveztek a környékre, többek között Molnár Farkas, Breuer Marcel és Fischer József. Jó néhány felépült ezek közül, és még ma is jó állapotban áll a helyén. Ez a 22 egyemeletes épület teszi igazán vonzóvá a második kerületi utcát.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A budapesti villamos hálózat 5-én van érvényben sebességkorlátozás. Új vadvirágos magkeverékek mutatnak be a Gellért hegyen. Rekordot döntött a Budapest félmaraton a hétvégén, több mint 24 ezeren neveztek. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A budapesti villamos hálózat mintegy 20%-án több mint 400 szakaszon van jelenleg valamilyen sebességkorlátozás. A BKV szerint ugyanakkor ezek többségét nem a sínek rossz műszaki állapota indokolja. A társaság tájékoztatása alapján a lassú jelek körülbelül 30%-a vezethető vissza, közvetlenül a pálya állapotára. A többi esetben például szűk ívek, kitérők és keresztezések műszaki sajátosságai, hatósági előírások vagy közlekedésbiztonsági szempontok miatt kell lassabban haladniuk a villamosoknak. A pályahibák miatt elrendelt sebességkorlátozások megszüntetéséhez viszont az érintett szakaszok felújítására van szükség. A BKV közlése szerint ezeket a helyszíneket már ismerik, és a szükséges műszaki elképzelések is rendelkezésre állnak. A munkák ütemezése azonban elsősorban a finanszírozástól függ. A társaság becslése szerint megfelelő források biztosítása mellett is 4-5 évre lenne szükség ahhoz, hogy tervszerűen felszámolják a pályaműszaki állapota miatt bevezetett lassú jeleket. A felújításokat ugyanis össze kell hangolni, mivel azok számos vágányzárral és ideiglenes forgalmi változással járnának. A BKV hangsúlyozta, hogy a több mint 400 sebességkorlátozás száma önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanennyi pályaszakasz lenne rossz műszaki állapotban. A szeptemberi melegben is aktívak az inváziós szúnyogok, és nem csak a fővárosban. Továbbra is jelentős lehet az inváziós szúnyogok, köztük az ázsiai tigris szúnyog jelenléte Magyarország több térségében. A szeptember elejé meleg időjárás kedvez ezeknek a fajoknak, miközben az aszály miatt az árvízi szúnyogok tömeges megjelenésével jelenleg nem kell számolni. Az inváziós fajok elsősorban a családi házas övezetekben szaporodnak. Lárváiknak akár egy pohárnyi víz is elegendő a fejlődéshez, ezért egy eső vagy kerti locsolás után a vödrökben, virág alátétekben és más kisebb edényekben is könnyen kialakulhatnak tenyészőhelyek. Mivel ezek jelentős része magántelkeken található, szervezett biológiai gyérítéssel nehezen érhetők el. A katasztrófavédelem ezért arra kéri a lakosságot, hogy rendszeresen ürítsék ki vagy fedjék le a kertekben található vizet összegyűjtő edényeket. Azokon a területeken, ahol tömegessé válik a szúnyogok jelenléte, földi kémiai gyérítést végeznek a késő esti és éjszakai órákban. A következő napokban összesen 38 településen dolgoznak majd a szakemberek. A kezelések a Balaton térségét, a Csepel-szigetet és környékét, valamint Székesfehérvárt is érintik. A gyérítések pontos helyszínei és időpontja a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint annak honlapján érhetők el. Zöldítéssel és az épületek passzív hűtésével mérsékelni a Városi Hősziget hatást Budapest a Zöld Panel program keretében. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik a közterületek és a lakóépületek alkalmazkodása a tartós nyári hőséghez. Egy 2013 és 2025 között végzett felmérés szerint a vizsgált napok háromnegyedében kimutatható volt a fővárosi hősziget hatás. Budapest átlagosan fél és 2,6 Celsius fokkal volt melegebb a környező területeknél. A kerületek között ennél is nagyobb különbségeket mértek, a második és a 12. kerületben volt a legalacsonyabb, míg a 6. és a 7. kerületben a legmagasabb az átlagos felszíni hőmérséklet. A főváros szerint a légkondicionálók tömeges használata tovább fokozhatja a problémát, mivel a készülékek a lakásokból elvont hőt a környezetbe adják le. Egyes helyszíneken az éjszaka több mint 1 Celsius fokkal is növelheti a levegő hőmérsékletét. A június végi hőhullám idején a napi villamosenergia igény 23%-kal emelkedett. A zöld panel programban ezért a szigetelés mellett olyan passzív hűtési megoldásokra is építenének, mint a világos vagy növényzettel borított tetők. A közterületeken pedig több fával, zöld felülettel és árnyékolással csökkentenék a hőterhelést. A főpolgármester szerint az átfogó épület felújításokhoz uniós forrásokra is szükség van. A cél pedig hosszabb távon az, hogy a lakóépületek kevésbé melegedjenek túl, és Budapest ellenállóbbá váljon az egyre gyakoribb hőhullámokkal szemben. Műszaki probléma miatt visszafordult és kényszer leszállást hajtott végre egy üzleti magángép vasárnap a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A repülőgép nem sokkal korábban Budapestről szállt fel, majd hidraulikai problémát és kényszerhelyzetet jelzett. A légi forgalmi irányítók a repülőtéri kényszerhelyzeti tervnek megfelelően átszervezték a forgalmat, és elsőbséget biztosítottak a gépnek a leszálláshoz. A repülőgép végül rendben földet ért a repülőtér 2-es futópályáján, amint egy fél órás esemény alatt a másik futópálya zavartalanul üzemelt. A kényszerhelyzet ezért a menetrend szerinti légi forgalomban nem okozott fennakadást. Új, kifejezetten a kötöttebb és sekélyebb termő rétegű budapesti zöld felületekre összeállított vadvirágos magkeveréket mutat be a Főkert szeptember 12-én a Gellért hegyen. A hegy fantázia nevű keverék őshonos, jól alkalmazkodó növényfajokból áll, és ezen az eseményen lehet először megvásárolni. A programot a tavalyi Tabánban megrendezett zöld közösségi nap folytatásaként tartják meg. A rendezvény célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerjék a városi zöld felületeket, a vadvirágos réteg szerepét és a beporzók számára kedvező növényeket. A helyszínen vadvirágtudás központ is működik majd, ahol a Főkert szakemberei előadásokat és óránként vetési bemutatókat tartanak. Emellett rövid kertészeti konzultációkon személyesen is lehet tanácsot kérni a szakemberektől. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várják, a látogatók pedig a városi zöld felület fenntartásában használt gépeket is közelről megnézhetik. Emelő kosaras daru segítségével a magasból is meg lehet majd tekinteni a Gellért-hegy környezetét. A szeptember 12-i rendezvényen a korábban bemutatott rét és kert magkeverékeket is árusítják. A programokon való részvétel ingyenes. Új részvételi rekord született a 41. Vizer Budapest félmaratonon, amelyre több mint 24 ezeren neveztek. A vasárnapi futó eseményre 117 országból és mintegy 1200 magyar településről érkeztek a résztvevők a fővárosba. A nagy létszám miatt már a Pázmány Péter sétányról induló mezőny rajtoldatása is csaknem 50 percig tartott. A rendezvényen a klasszikus 21,1 kilométeres félmaratoni táv mellett 10 kilométeren is rajthoz állhattak a futók. A félmaraton keretében rendezték meg az országos bajnokságot is. A férfiaknál Kalsai Gábor győzött, Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos előtt. A nőknél Vindics Tóth Lili Anna jelentős egyéni csúccsal szerezte meg az első helyet, közel 10 perccel megelőzve a második Niesz Viktóriát. A női dobogó harmadik fokán a Nagy Nóra állhatott fel. Kalsai Gábor és Vindics Tóth Lili Anna is megvédte tavaly megszerzett országos bajnoki címét. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint az idei nevezőszám a tavalyi rekordot is felülmúlta, így a 41. Budapest félmaraton lett az esemény történetének eddigi legnagyobb létszámú versenye. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, folytatódtak az Erzsébet táborok, a napokban visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, hogy ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakció vezetői a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaárítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A háromnapos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is meg lehet ismerni. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsokat.
0: Időjárás.
2: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon felhős, máshol derült az ég. A következő órákban mindenhol csökken a felhőzet, napközben derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
4: Yeah.

0: Jordan Felice, and this is the story behind my song, Next to Me. Next to Me is a song.
1: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
0: He will always be right next to you.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja a Villav Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területen műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszid atyát és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
0: Programajánlót hallottak!
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: beavatkozik a kormány a gázolajárába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek.
2: Időjárás.
4: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
6: Autódarú Kosvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
8: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Nem láttad a gördeszkámat?
10: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
11: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
10: Mégis mihez?
11: A győztes járgányhoz.
12: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Reklám hangzott el.
13: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kiposztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek.
0: Időjárás.
13: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
14: Jó reggelt kívánok mindenkinek, már is indul a Budapest Update. Szeptember 8-a van, szokás szerint nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 61 éve például ma van az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, és aztán majd mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Sok mindenről lesz. Az első magyarországi beruházásával lépett piacra Budapesten egy cseh központú csapat, amely a 13. kerületben az egykori Szikra nyomda területén épít több funkciós városi komplexumot. Mások mellett erről is lesz szó. István Dániel vagyok, jó szórakozást!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, szeptember 8-a. 61 éve az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja mai. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus döntött úgy, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelmeknek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabetizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. 1426 éve kisasszony vagy kisboldogasszony napja mai, az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor. Fecskehajtó kisasszony

a Mohácsi csata után első Ferdinándhoz pártolt, 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt, később a király bánná nevezte ki, majd adományul kapta a Muraközt csáktornyával együtt. 1556-ig tartó bánsága idején állandó küzdelmet folytatott a török ellen. 1542-ben győzelmet aratott Somjónál, 1545-ben vereséget szenvedett a szlavóniai Szelnicénél, 1556-ban ismét győzött Kosztaicnál, majd Babócsánál. Később tábormester lett, majd 60-tól haláláig Baranya és Tolna megye várispánja. 47 éve született a mai napon Lékó Péter, nemzetközi saknagymester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett. Szabadkán látott napvilágot. Lékó ugyancsak 9 éves korában kezdett sakkozni, ennek ellenére 14 évesen megdöntötte Polgár Judit világcsúcsát, és ő lett minden idők legfiatalabb saknagymestere. Ugyanebben az évben 94-ben megnyerte az ifjúsági világbajnokságot, 99-ben pedig a Bordeaux-i Grand Prix-t és a Dortmundi bajnokságot is, ahol végérvényesen a nemzetközi élvonalba került, megelőzve olyan vetétársakat, mint Anand, Kramnyik és Kasparov. A világ egyik legjobb sakkozójának tartják szakmai körökben is, tartósan a világranglista élvonalában szerepel. Nős felesége Szonya Petrosyan, az örmény sakválogatott kapitányának a lánya. 176 éve született Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Rima Szombatban látott napvilágot. A Riddle Lujza néven született primadonna, anyja és apja is vándor színész volt. Kölesi Lujza néven először gyerekszerepeket játszott Győrött, majd Budára és Szabadkára szerződött. 1866-ban feleségül vette Blaha János karmester, aki sokat foglalkozott Neje zenei képzésével. Férje 1871-es halála után Blaha Lujza még kétszer kötött házasságot. Először egy földbirtokossal kötötte össze az életét, majd válásuk után Splényi Ödön báróhoz ment feleségül. 1872-ben a Nemzeti Színházhoz került, később megszűnéséig pedig a Népszínházban játszott, de 1901-ben a Nemzeti Örökös tagja lett. A Népszínház neki köszönheti, hogy méltó vetétársa lett a Pesti Német Színháznak. Játékstílusa tökéletesen alkalmas volt a magyar népszínművek előadásához. Utolsó nagy sikerét a Nagymama című operetben aratta 1908-ban, 10-ben pedig végleg visszavonult a színjátszástól. 1893-ban villát vásárolt Balatonfüreden, ahol 1916-ig igen sok időt töltött. Az épület a mai napig áll a róla elnevezett utcában. Ma ismét meleg nyári idő várható, közel 30 fokkal, a gomoly felhőzet megnövekedett, de nagyobb mennyiségű csapadékra egyelőre nem kell számítani. Váltás majd csapadékosság és hőmérséklet okán talán csütörtökön várható. Első magyarországi beruházásával lépett piacra Budapesten egy cseh központú cég, amely a 13. kerületben az egykori szikranyomda területén épít több funkciós városi komplexumot. Erről is lesz szó hamarosan a Budapest Update-ben.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Első magyarországi beruházásával lépett piacra Budapesten a cseh központú UDI Group, amely a 13. kerületben az egykori szikranyomda területén épít több funkciós városi komplexumot. A Parkside Residence 324 lakást, egy 152 szobás négy csillagos szállodát, üzlethelyiségeket, parkolókat és csaknem 4800 négyzetméter zöld felületet foglal majd magában. Ez lényegében új városrész lesz a kerületben. A beruházás az egykori szikranyomda több mint 15 éve kihasználatlan területét alakítja át. A projekt az Esztergomi út, a Visegrádi utca, a Süllő utca és a Zsirip utca által határolt területen, összesen 43.650 négyzetméteren, négy ütemben valósul meg. A fejlesztés a Göncz-Árpád városközpont térségében, a Vizafogó park közvetlen szomszédságában zajlik. A fővárosi trolibusz hálózat fejlesztéséhez kapcsolódva jelentős infrastruktúra fejlesztés valósulhat meg a Zács utca trolibusz telepen. A kivitelezésre a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK feltételes közbeszerzési eljárást indított. A közös közlemény szerint a 10. kerületi járműtelep korszerűsítése során egy több mint 1200 négyzetméteres új áramátalakító épület létesülhet. Megújulhat a telep felső vezetékhálózata több mint 2,5 kilométernyi új vezetékkel, és kiépülhet az akkumulátoros trolibuszok telephelyi töltésének lehetősége is. A fejlesztés korszerűbbé és nagyobb kapacitásúvá teheti a budapesti trolibusz infrastruktúrát, és hosszabb távon hozzájárulhat a troli hálózat bővítéséhez, valamint az új járművek hatékony üzemeltetéséhez is, mint írták. A kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhet meg. A BKK és a BKV kitért arra, hogy a beruházás hozzájárulhat a fővárosi troli hálózat bővítéséhez is. Az új áramátalakító a trolibusztelep energiaellátása mellett az újonnan létesítendő felső vezeték szakaszok tápellátását is szolgálhatja. A Kőbányai úton, az Orci tér és a Liget tér között, a Pongrác úton pedig a meglévő infrastruktúra meghosszabbításával valósulhatnak meg új felső vezeték szakaszok. A fejlesztés eredményeként, illetve a további járműbeszerzésekkel lehetővé válhat, hogy a 9-es buszvonalán Óbuda és Kőbánya között korszerű trolibuszok közlekedjenek, és akár 25 csuklós dízelbusz kiváltására is lehetőség nyíljon. A kivitelezés európai uniós támogatásból valósulhat meg, olvasható a közleményben. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban 2027. január 8 és 17 között, és három teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadvánnyal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írhattam sok dalt, sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy két órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. Két éve a megvalósítás közelében voltam, de nem sikerült összehozni, most úgy néz ki, sikerül. Háromféle műsorral, 70-75 dallal 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor. Mint kifejtette, az első három est címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor a nem csak női hangok által inspirált dalaiból válogat, csak nem 6 évtized munkáiból merítve, a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel, mint mondta. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Marian, Olái Bolya, Ruzsa Magdi és Szena. Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők. Miközben szakmai életükben így-úgy akarva-akaratlanul fontos a rivalizálás, erre a három estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án egy zongorás estet ad Presser Gábor a BKK-ban Dalog a szívről címmel. Közben a budapesti rövidtávú lakásbérleti piac egyharmada feketén üzemel. A budapesti lakáskiadási piac mintegy 34%-a, azaz 5374 szálláshely illegálisan vagy szabálytalanul működik. Ezáltal több mint 3 milliárd forint adót bukik az állam és a főváros, hívta fel a figyelmet az ingatlan kezeléssel és rövidtávú lakáskiadással foglalkozó GESZ-guru, a BPDP Budapest Short Term Rental Database céggel közösen készített elemzésben. Az eljutatott közleményük szerint a fővárosban futó 15.825 Airbnb és Booking hirdetés közül minden harmadik esetben hiányzik a kötelező NTAK szám, nem létező azonosítót adtak meg, vagy más érvényes engedélyt másoltak le. Ez a fekete szektor évente nagyságrendileg 3,1 milliárd forint adókiesést okoz, ebből 1,1 milliárd forint be nem fizetett idegenforgalmi adó az önkormányzatoknak, az ugyanannyi milliárd forint kieső turisztikai fejlesztési hozzájárulás az államnak, illetve 1,5 milliárd forint hiányzó tételes általányadó. lemaradó. A cég szerint a fővárosi rövidtávú lakáskiadási piacon a becsületes szolgáltatók járnak rosszul. A kerületi nyilvántartások szerint a 12.445 engedély 8.081 szolgáltató között oszlik meg. Az üzemeltetők 97,5%-ának legfeljebb 3 szálláshelye van. Ők adják a piac 73,6%-át. Minden második szálláshely olyan magánszemélyé, aki egyetlen lakást ad ki. Iskola kezdés előtt Budapesten újraindulhatott a Flórián téri felüljáró forgalma. A felújítással csaknem másfél év alatt végeztek, azonban a BKK tájékoztatása szerint a felszíni csomópont helyreállítása szeptember közepéig is eltarthat. Ezzel befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása, közölte eljutatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Hozzátették azonban, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-éig. A BKK tájékoztatása szerint a Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Kiemelték, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések a felújítás idején segítették a forgalmat és mérsékelték a közlekedési nehézségeket. Közben megjött a világ legélhetőbb városainak listája, Budapest nagyot bukott rajta, 4 helyet rontott ugyanis az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így 91 pontos eredménnyel a 173 vizsgált város közül a 36. helyre került városunk. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta a vezető szerepét, Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. A világ legélhetőbb városainak mezőnye 2026-ban sem alakult át gyökeresen, a háttérben azonban jóval több mozgás látszik, mint a korábbi időkben. Nyugat-Európa persze továbbra is a legerősebb régió, ám Ázsia egyre több várossal került be az élmezőnybe, a Közel-Kelet több nagyvárosa pedig látványosan visszacsúszott. Budapest, ahogy mondtam, 4 helyet veszítve, a 36. helyre került. Az Economist Group elemző cége 5 nagy területen összesen 30 mutató alapján vizsgálta, milyen életkörülményeket kínálnak a világ nagyvárosai. A stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra eredményeiből állt össze a 100 pontos élhetőségi index. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vila Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piriszentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
2: Budapest ismét gazdagabb lett egy impozáns köztéri alkotással. A 13. kerületben a Váci út egyik irodaházának oldalán elkészült a város legújabb tűzfal festménye, ami nem csak vizuálisan lenyűgöző, hanem mély gondolatiságot is hordoz. A 600 négyzetméteres monumentális falfestményt a Neo Paint Works alkotócsoport készítette, akik az elmúlt másfél évtizedben Budapest utcáinak, tűzfalainak és közterületeinek megújítását tűzték zászlajukra. A most bemutatott mű egy amerikai székhelyű biotechnológiai vállalat megbízásából valósult meg, amelynek filozófiája szerint a tudomány és az innováció ereje képes hozzájárulni egy egészségesebb, tisztább, fenntartatóbb és biztonságosabb világ megteremtéséhez. A kompozíció középpontjában egy hatalmas lombos fa áll, a földgolyó szívébe gyökerezve. A fa az élet, a növekedés és a megújulás örök szimbóluma, ugyanakkor a természet és az emberi tudás közti egyensúlyt is jelképezi. Körülötte molekulák és képletek lebegnek. A tudomány fejlődésének ikonikus mérföldkövei, amik mind hozzájárultak ahhoz, hogy az emberiség hosszabb, egészségesebb és jobb életet élesse. A festménye megjelenő vegyületek között ott találjuk a penicillingét, a Modern Orvostudomány hajnalát jelentette. Ez a bizonyos anyag a lovastatint, ami a szív- és érrendszeri betegségek elleni harcban hozott áttörést, valamint a plakitaxelt, ami a rákterápiák egyik kulcsfontosságú gyógyszere. Emellett megjelenik a C-vitamin, valamint az adenin és a timin, illetve az aspirin, az emberiség egyik legismertebb gyógyszere. Mindezek együtt a tudomány fejlődésének mérföldköveit, az emberi kíváncsiságot és a kitartás diadalát idézik meg. A festmény tetején olvasható szlogán "Innováció egy jobb világért" tömören összegzi az üzenetet, a tudományos felfedezések iránti elkötelezettséget és a világ jobbá tételére irányuló törekvést. A Neopaint Works alkotócsoport 2005 óta több tucat hatalmas falfestményt hozott létre, amik a város szövetébe illeszkedve új dimenziót adnak az utcaképnek. Alkotásai közé tartozik a Rubik kocka falfestmény a Dob utcában, a Bud Spencer emlékfal, vagy Szinyei Mersepál lilaruhás nőjének monumentális reinterpretációja. A Böszörményi úton találjuk a legfrissebb Budán megfestett tűzfalat, amelyre a hegyvidék meghatározó állatait és növényeit festették. Közben új fejlesztések érkeztek a Budapest Go-ba, megújult a térképes funkció, gyorsabbá vált a keresés, és a felszálló gombot is könnyebb lett használni. Az újdonságok több funkciót is érintenek, például az útvonal tervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés. Az útvonal tervnézetben továbbá láthatóvá váltak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kapott az útvonal tervek lista nézete is. Fejlesztést kap a bérletesek és napi jegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő felszálló gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható, a megállóban vagy a végállomásokon a felszálló gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi 2 percen belül induló járműveket jeleníti meg. A megfelelő jármű kiválasztása után a beolvasás is egyszerűsödik, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólít. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Teperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színészt láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádót több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Teperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Rándor mezére, amit magára húz, majd elájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurát. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pesauer Attila olimpiai barnok törvívó. Szabó István 99-es filmje a Napfény íze egy budapesti zsidó család 3 generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejava látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból 3-at is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz. Never.

0: információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő-alkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Nem láttad a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem!
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
11: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska. És jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
12: Volkswagen.
13: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Reklám hangzott el.
14: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülés szaka. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnest azzal indokolta a döntést, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnököz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Újraindították az orosz elők a Kijev elleni légi csapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsérült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók.
0: Időjárás. időjárás.
14: Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható. Eső sehol nem lesz. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: És indulunk is, így van, egy manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a manna délelőtt most.
0: Élet, öröm, zene. Ez a manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az állásinterjúkon egyre többször figyelhető meg egészen különös dolgok sokasága. Például egyes főnökök azt a szokatlan módszert alkalmazzák az állásinterjú során, hogy sót és borsot tesznek a jelentkező elé, és így el tudják dönteni, hogy felveszik-e őket. Na, miről is van szó pontosan? Ugyanez Basa Mirtél a Feminán írja, hogy állásinterjú előtt az ember mindenre felkészül, legalábbis ezt hiszi. Indokolatlan kérdésekre, vizslató szempárokra, buktató feladatokra, beugrottos kérdésekre, kellemetlen kérdésekre, arra azonban azért ritkán készülünk föl, hogy az interjúztató sót és borsot teszelünk az interjú szobában, az asztalra. Egyes munkáltatók viszont előszeretettel vetik be ezt a tesztet, és sokan erre is alapozzák a végső döntésüket. Na, ez benne az igazán különös. Na, mit is jelent ez a bizonyos sóbors teszt az állásinterjú? Egy Reddit felhasználó osztotta meg ezt a történetet a korábbi munkahelyéről, ahol az egésznapos interjú lezárása egy közös ebéd volt, és az interjúztatóit egyetlen dolgot figyelt, hogy vajon a jelölt megkóstolja az ételt, mielőtt sót vagy borsot tenne rá. És a döntését végül nem a jelentkező szakmai múltja vagy a személyiségtesztek alapján hozta meg, hanem az ebédnél tapasztaltak alapján. Ha ugyanis valaki automatikusan nyúl a fűszerekhez, anélkül, hogy megkóstolta volna az ételt, elbukott az interjú. A magyarázat pedig a vezető szerint, aki ezt alkalmazza, egyszerű, az, hogy aki előbb ítél, mielőtt megismerné a dolgokat, nem biztos, hogy kellően nyitott gondolkodású vagy jó alkalmazkodó képességű. Egy másik vezető, a Trent Inns, a Xero Ausztrália korábbi igazgatója, szintén furcsa, de sokat mondó módszert alkalmazott. Az interjúk végén kifigyelte, visszaviszi a jelölt az üres kávécsészét a konyhába. Úgy vélte, a viselkedés apró részletei árulkodnak igazán a hozzáállásról, és ez sokkal fontosabb, mint a szakmai tapasztalat. És bár ezek elsőre jelentéktelen apróságnak tűnnek, a munkaadók egy része valóban nagy súlyt helyez az ilyen gesztusokra. A só és bors teszt persze vitatható, sokak szerint egy túl egyoldalú és szubjektív ítélet, ami nem feltétlenül tükrözi a munkavállaló valódi kompetenciáját, viszont hogyha egy vezető a hozzáállás előbbre valónak teszi a hosszú távú gondolkodás miatt, mint a valódi kompetenciát, hiszen azt látjuk ugye az életrajz szerint, akkor ez nem biztos, hogy nem megfontolandó kis trükk a só és bors teszt. Szóval akárhogy is, mint ez rámutat arra, hogy egy állásinterjú nem csak a tapasztalat és a tudás számít, hanem a hozzáállásunk, az élet egyszerű dolgaihoz, a reakcióink, a viselkedésünk. Szóval legközelebb, ha bárkinél egy állásinterjú ebéddel végződik, akkor érdemes kétszer is meggondolni, hogy nyúljunk-e automatikusan a sótartóhoz, mert lehet, hogy éppen ezen múlik majd az a bizonyos, akár zsíros, akár nem zsíros állás. Egyébként itt tenném hozzá, hogyha valaki emlékszik a és megszeretni című filmre. Ott is úgy veszi föl a francia étterem tulajdonos Matthew Broderick-et, vagyis hát a Matthew Broderick által alakított figurát az étterembe, mert megigazítja a vázát, hogy az asztal közepén legyen, és a dolgok szimmetrikusan álljanak, és ennyi dönti el nála azt, hogy felveszik. Úgyhogy ez érdekes dolog egyébként, és teszem hozzá, ezt már persze csak én, és aki szeretné, az megszívleli ezt, hogy ez nem csak állásinterjú, de mondjuk egy első randevún, vagy egy baráti találkozón is, vagy egy megbeszélésen, ahol többen jelen vannak, szintén nagyon jó mérce, ki hogyan nyúl az asztalon, a sütemény, a pohárért, a kávéscsészért, amikor egy üvegben van víz, megkérdezi-e mielőtt magának önt a többiektől, hogy ők kérnek-e. Egy gyors étteremben, ha valakivel randizunk, visszaviszi-e a gyűjtőhelyre a tálcát, vagy azt mondja, hogy ugyan már erre vannak itt emberek. Szóval ez nagyon jó mérce, és egyébként azt is csendben hozzáteszem, hogy nem csak a másik embert, hanem magunkat is meg tudjuk vizsgálni, és akkor egy kis önvizsgálat után tudunk változtatni.

0: előtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Aki szereti magát, és akkor most beszéljünk egy kicsit az önszeretetről, ahogy ezt ígértem. Tehát aki szereti magát, az tud nemet mondani a túlzott munkára, méltatlan helyzetekre. Úgyhogy itt van az a 8 módszer, amivel az önszeretet tanulható, hogy ne csak ezt a két dolgot, amit az imént mondtam, hanem egy csomó minden mást is. A magunk tempója és a magunk kívánsága szerint tudjunk befogadni, vagy nemet mondani rá. Hogyan viselkedik az ember magával nehéz helyzetekben? Nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk. Manha Dóra írása alapján haladunk tovább, hogy ezt a Glamour is írja. Az önszeretet a kedvességgel kezdődik például, hiszen nagyon sokan kritikusan állnak önmagukhoz. Sokkal kevesebb az az ember, aki elfogadó önmagával. Sokat elmond rólunk az, hogy milyen belső párbeszédünk zajlik nap mint nap saját magunkkal. Szidjuk-e magunkat, ostorozzuk, vagy épp elfogadjuk, biztatjuk, dicsérjük magunkat. Számon kérünk, vagy megbocsátunk magunknak egy-egy hibáért. A pozitív belső párbeszéd tanulható, ez a jó hír, de mielőtt ennek kényszerből vagy külső nyomásra nekiállnánk, érdemes magunkban helyre tenni azokat a múltbéli eseményeket, amelyeket még nem dolgoztunk fel. Addig nem fog menni a pozitív belső párbeszéd, amíg ott van bennünk az önvád, a lelki ismeret furdalás vagy a dac. Kell, hogy legyen én idő, ez a legfontosabb. Szakítsunk rá időt és teret, hogy naponta idéző jelben átöleljük magunkat, megvigasztaljuk magunkat, hogy megdicsérjük magunkat, hogy megengedjük magunknak a pihenést, a látszólagos semmittevést, ami sokszor egy sokkal nehezebb önmunkát takar, mint ezt az ember gondolná. Olyan minőségi időről beszélünk ilyenkor, amit úgy tudunk eltölteni, hogy jól érezzük magunkat igazán, amiben töltődünk, pihenünk, felfrissülünk, vagy épp lelassulunk attól függően, hogy kinek mire van igénye. Azt is észre kell venni, és el kell ismerni, hogy ha valamit teremtettünk, valami sikerül, és ennek tudunk büszkén örülni, az nem baj. Jutalmazzuk meg magunkat, ezért nem, hogy nem baj, ennek örülni kéne, kell. Minden ilyen sikernek a tudatosítása hozzájárul az önbizalom és az önértékelés növeléséhez. És ami nagyon lényeges, az itt és most számít. Ne akarjunk folyton elutazni, hogy konkrét helyen találjuk meg a nyugalmat. Megbékélni először önmagunkban és önmagunkkal kell, azt pedig lássuk be, bárhol lehet, ahol ott vagyunk, és hát magunkkal mindig együtt vagyunk. Aki ezt nem tudja megtenni, arra jellemző, hogy nem szeret egyedül lenni. Hiszen minden egyedül töltött pillanatban felszínre kerülhetnek olyan érzések, amelyekkel nincs idő foglalkozni akkor, hogyha épp utazunk, pörgünk, programokon vagyunk, barátokkal vagyunk, vacsorázunk, ide megyünk, oda megyünk, de amikor a körülöttünk lévő csendben hirtelen ezek a gondolatok, ezek az érzések előtörnek, azok például, amikkel fájdalmas szembenézni, de előbb-utóbb szembe kell nézni, hát ezt egyrészt nem lehet megúszni, másrészt viszont nagyon fontos lenne, hogy legalább validáljuk a létezésüket, jobb mielőbb túl lenni rajta, és megkönnyebbülve élni tovább a mindennapokat. Azok az emberek, akik nem tudnak magukkal egyedül lenni, gyakran ragadnak benne. Például nem működő kapcsolatokban, vagy épp erőszakosan akarják rábírni arra a másikat, a párjukat, a gyereküket, barátokat, hogy ne hagyják el őket. Nem szabad megspórolni a belső munkát, a saját érdekünkben nem. Magunkban fogjuk megtalálni azt, amit valójában keresünk. Tudom, patetikus, de tényleg így van. Erre mondják manapság nagyon divatosan, hogy ugye először befele nézzünk, és az út először befelé vezet. Sokan azonban nem értik ennek a mélységét. Ha a felszínt megkapargatva is már találnak fájdalmas dolgot, akkor nem akarnak túlmenni rajta. Meg kell látni azt is, hogy sokkal többek vagyunk, mint pusztán egy fizikai test, vagy néhány gondolat halmaz, vagy gubanc, vagy gondolatcsomó. Ez egy fontos mérföldkő abban, hogy az ember el tudja kezdeni az önszeretést. Aki egyszer tudott már magára lélekként nézni, aki tudta, hogy ez sokkal több ez a létezés, akkor biztos, hogy érezte azt a harmóniát, szeretetet, azt az isteni energiát és erőt, ami mindannyiunkban benne van, csak hagyni kell, hogy előjöjjön. Nagyon fontos, hogy szeressük magunkat, és az imént felsorolt pontok alapján ezt meg is lehet tanulni.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője az 1908-ban született csehországi születésű Oskar Schindler, ahol Zwittauban, ahol született, az egyik leggazdagabb család volt az övék. Édesapjának, Hans Schindlernek ugyanis hatalmas gyára volt. A családi cég a gazdasági válság idején csődbe ment, Schindler pedig egy évre munkanélkülivé vált. 1931-ben és 32-ben háromszor is őrizetbe vették részegeskedésért és közbotrány okozásáért. Aztán 1935-ben belépett a Szudéta német pártba, egy évvel később pedig a náci Németország katonai hírszerzésének a kémje lett. Ezt később azzal magyarázta a cserendőrségnek, hogy pénzre volt szüksége, mert alkoholista volt és úszott az adósságban. 1938-ban letartóztatták, és aztán a szabadulása után az Abwehr vezető helyettese lett, és feleségével együtt Osztrávába költözött, és ott részt vett a maradék Csehszlovákia márciusi hitleri megszállását előkészítő kém tevékenységben. Üzleti útnak átszázva gyakran utazott Lengyelországba, ahol 25 beosztott ügynökével együtt a Lengyelország ellen tervezett támadás előkészítése keretében a lengyel katonai tevékenységről és a vasutakról gyűjtött információkat. Miután Lengyelországot megszálltak, a németek Krakkóban telepedett le Oskar Schindler, ahol kihasználta a háború adta gazdasági lehetőségeket, jó kapcsolatokat ápolt a náci párt befolyásos tisztjeivel, illetve a fekete piacon is voltak hasznos ismerősei, így aztán sikerült megvásárolni a híres zománcozó üzemét, amit, mivel Schindlernek nem volt saját tőkéje, olyan gazdag zsidó befektetők által szerzett meg, akik a zsidó törvények miatt nem tarthattak maguknál nagyobb összegeket, ezért igyekezték a vagyonukat később profitáló ügyletekbe menekíteni. Ezen befektetők közül azonban senki sem érte meg a háború végét. Schindler a gyárában a gettó lakóit dolgoztatta, először azonban csak azért, mert ők voltak a legolcsóbb munkaerő, kapcsolatainak köszönhetően pedig elérte, hogy az alkalmazottai egy külön számukra kialakított altáborban lakhassanak. Ez azért is volt fontos, mert a hírhet Amon Göth nagyjából ez időben döntött úgy, hogy felszámolja a gettókat, és az ott élőket munkatáborokba hurcoltatja el. A rabokkal brutálisan bánt Göth egyes információk szerint ritkán élte egy fogvatartott 4 hétnél tovább a táborában. A körülmények borzasztóak voltak, ráadásul kegyetlen szokása volt az is, hogy távcsöves pucskával vadásszon a rabokra. Schindlernek a külön kialakított altáborokhoz azonban élelmiszerekre, gyógyszerekre volt szüksége, melyeket a fekete piac segítségével szerzett be. Egyszer őrizetbe is vették illegális üzletei miatt, és egy másik alkalommal is volt börtönben, ám erről szerencsére Göth nem tudott. Schindler gyárában teljesen más körülmények uralkodtak, mint Göth táborában, ám engedély nélkül a náci katonák nem léphettek be az üzembe, így nem tudtak erről. Az ott dolgozók kétszer annyi élelmet kaptak, mint a munkatáborban, amire Schindler egy vagyont költött. A gyárban nem verték a dolgozókat, senkit nem öltek meg, és nem küldtek Auschwitzba, ráadásul volt egy titkos kórház is a betegek részére. 1943-ban a gyárat átalakították lőszergyárra, ám 2 év alatt egyetlen használható lőszer sem készült ott. Miután a Szovjetunió csapatai elérték Lengyelországot, a táborokat elköltöztették, így Schindler gyára sem maradhatott. Mivel ő is a náci párt tagja volt, minden követ megmozgatott, és végül elérte, hogy Csehországba helyezzék át az üzemét. Ekkor készült a Hollywoodot is megihlető Schindler listája, ami azoknak a zsidóknak a nevét tartalmazta, akiket magával vitt az új gyárába. A lista 1098 nevet tartalmazott, melyen az időseket 20 évvel fiatalabbként, a gyermekeket pedig felnőttként tüntették fel. Az orvosok, tanárok neve mellett szakmunkás végzettség szerepelt. A listán van Abraham Bankier neve is, aki eredetileg a gyár tulajdonosa volt. A gyár 1945. május 8-áig üzemelt, ám Hitler halála után Schindlernek menekülnie kellett. Búcsúajándékként egy gyűrűt kapott, amibe ezt vésztették. Bele. Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. A háború után félő volt, hogy Schindlert is elítélik háborús bűnökét, hiszen hivatalosan a nácikat szolgálta. Nagyon sokan mellé álltak azonban, és igazolták az amerikaiaknak, hogy a gyártulajdonos rengeteg zsidó életét mentette meg. Schindler és felesége a háború után nem igazán találta a helyét a világban, próbáltak nyugatra költözni, éltek Argentínában, de végül is mégis Németországban kötöttek ki. 1974. október 9-én Hildesheimben halt meg 66 éves korában, ám Jeruzsálemben a Sion hegyén temették el. Ő az egyetlen, akit a náci párt tagjaként így tartanak tiszteletben. Kalandos életéből Steven Spielberg filmet is rendezett, melyben a főszerepét Liam Neeson játszotta.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nem akarok senkit riogatni, sokkal inkább azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljünk oda magunkra. A stroke-kal kapcsolatban mondok néhány mondatot. Sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki, hogyha bizonyos vitaminokból hiány van a szervezetünkben. Tavasz elején általában jobban odafigyelünk a vitaminbevitelre, ősszel pedig amiatt, hogy már jön a téli időszak. A téli időszakban mindenki kevesebb zöldséghez, gyümölcshöz jut, amikor a téli időszakra készülünk fel, akkor pedig próbálunk betárazni. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy mi is az a stroke, hogy a kiinduló pontunk meglegyen. A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amelynek a során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott lévő sejtek egy része elpusztul. A stroke esetek 80%-a vértelen iszémiás, rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban, és ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigénes tápanyag hiány miatt néhány percen belül elhalnak vagy elhalhatnak. A másik fajtája a vérzéses stroke, amely során az agyban egy ér megreped és a vérzés keletkezik a helyén, a kiömlő vér pedig egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt pedig az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegen. Vér. Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá, vannak vitaminok, amelyeknek a hiánya növelheti a stroke kialakulásának a rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. A B-vitaminok például elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához és anyagcseréjéhez. A B12 vitaminnak kiemelt szerepe van a vörösvérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is. A B12 vitamin hiány azért növelheti például a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű, ami aminosabb felhalmozódik, ez pedig csökkenti az erek tápanyag ellátását és oxidatív stresszhez vezet. Ez a bizonyos oxidatív stressz pedig, amiről már sokszor beszéltünk, hogy milyen káros, ez károsítani képes az erek falát is, amely rizikófaktora a vérrögképződésnek. Az úgynevezett pitvarfibrilláció, a B12 vitaminhiány és az ebből eredő emelkedett homocisztein szint az életkorral növeli a stroke kockázati tényezőjét. Hogyan alakul ki a B12 vitaminhiány? Azt gondolnánk, ugye, hogy hát nincs elég a szervezetben, na de miért? Kialakulhat például, és legtöbbször így is van, táplálkozás miatt, például egy szigorú vegán étrend esetén, kialakulhat, nem feltétlenül alakul ki B12 vitaminhiány, de kialakulhat, ami ugye tiltja az állati eredet ételeket, még a tejtermékek fogyasztását is, de B12 vitaminhiány alakul ki a túlzott alkoholfogyasztás vagy a bélrendszeri problémák miatt is, mert ezek pedig gátolják a B12 vitamin felszívódását, így hiába juttatunk be ételekkel például, vagy akár étrendkiegészítővel elegendő mennyiséget a szervezetbe, nem fog tudni hasznosulni, mert nem tud felszívódni. És hát a másik dolog pedig, ahogy öregszünk, változik az anyagcserénk, és ezzel együtt a tápanyagok és a vitaminok felszívódása, felszívódó képessége is. Részben emiatt az idős emberek 20%-ánál a B12 vitamin hiánya állapítható meg. Az anyagcsere változásán felül a savlekötők is akadályozhatják ennek a vitaminnak a felszívódását. Az 50 év felettiak pedig gyakran szednek, ugye, ilyen gyógyszer, úgyhogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy erre a korosztályra gyakrabban jellemző a B12 vitamin hiány. Az ételek közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12 vitamin, de csirkehússal, tojással, tejtermékkel, halfélékkel is hozzájuttathatjuk a szervezetünket. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt a táplálék kiegészítők szedése, de talán emiatt is fogyasztanak például nagyon sokszor sörélesztőt az ételeikben a vegánok. A tavaszi fáradtságot, illetve az őszi vitaminfelkészülést, a D-vitamin bevitel is nagyon erőteljesen meghatározza. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, ugye, hogy a kálcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de vannak új kutatások, amik azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet, úgyhogy B12 vitamin és D-vitamin ennek a mennyiségére, a bevitelére tessék nagyon odafigyelni.

0: délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Nem láttad a gördeszkámat?
8: Én a lavort keresem.
7: A fotel is eltűnt.
8: És a bicikli kormányom?
9: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
8: Mégis mihez?
9: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Anya, megint fáj a hasam.
11: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Reklám hangzott el.
12: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, nem tervez leépítéseket a győri Audi. Ma is derült napos, meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
1: Időjárás.
12: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön egy hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Egy újabb nagyon klassz program, így a kora ősz elejére, illetve a nyár végére. Itt van a második Magyar Egészség Piknik. Most szombaton a Múzeumkertben. Erről beszélgetek Fülöp Sára Violával, a Magyar Egészség Piknik főszervezőjével, 5 éves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselőjével. Szia Sára Viola, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
1: Nem csak a másodiknak, de az elsőnek is te vagy voltál a főszervezője. Mesélj egy kicsit, hogy hogyan indult el az egész, és milyen szerepet vállalnak ebben az orvostanhallgatók?
2: Ugye tavaly évben indult ez az egész kezdeményezés, amiatt találtuk ki, mivel úgy éreztük, hogy az egészségügy az egy nagyon struktúrált keretrendszer, és a modern társadalomnak, főleg a fiataloknak egyre inkább szüksége lenne talán arra, hogy picit emberközelibb módon, picit kimozdítva a megszokott struktúrájából, élmény alapúban tudjuk megszólítani az embereket, és emiatt találtuk ki tavaly előtt, és tavaly ugye meg is szerveztük az elsőt, ezt 100%-ban orvostanhallgatók szervezik, szakmai, logisztikai, gazdasági és kommunikációs csapatainkkal, viszont nagyon szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a segítséget, akik például sajtos kommunikációval segítenek akár, vagy gazdasági partnerekként nem csak gazdaságban segítenek, hanem folyamatosan is tápolják a kis utunkat, mivel orvostanhallgatóként nem értünk teljesen mindenhez.
1: Az orvostanhallgatóknak ez egy nagyon jó kezdet ahhoz, hogy a betegekkel való kommunikációt egy kicsit más képéjék meg, más alapokra helyezzék, vagy ezt csak én gondolom így?
2: Szerintünk a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége és ugyanígy alegyesület az alapvető tevékenységével is hozzátesz ahhoz, hogy az átlag megszokott orvoslást picit preventívebbé tegyük, picit emberközelibbé ugyancsak, és nagyon sok új skillet, nagyon sok új készséget tudunk fejleszteni így a szervezői csapatban, mivel ezeket tényleg mindennapi életben használjuk, és sokkal jobban belelátunk, hogy hogyan is kell talán hozzászólni az emberekhez, mennyire nehéz megszólítani őket prevenciósan, és ez sokkal jobban felértékeli azt, hogyha ez sikerül, és sokkal több módot ki tudunk találni később a saját praxisukban arra, hogy hogyan effektív ez igazából.
1: Hogy látod, hogy mennyiben kell javítani, és miben kell javítani az orvos-beteg kommunikációt, hiszen nagyon sokan úgy nőttek fel, mondjuk a 40-45 pluszos generáció, és az ő szüleik, ugye, hogy orvosember, tanárember, mérnökember, tőlük nem kérdezünk, és bennük nem kételkedünk, amit ők mondanak, az úgy van, és nagyon sokszor látni a mai napig ezt orvosi rendelőkben, az STK-kban, a kórházakban főleg, hogy nem mernek kérdezni a betegek.
2: Hát ugye ezt nagyon nehéz csak orvosként megváltoztatni, ehhez szükség van a társadalomnak is a nyitottságára, és a kíváncsiságára, és a vágyára, hogy többet tudjon az egészségéről, a szervezetéről, a terápiás módszerekről. Nyilván orvosként, vagy orvostanhallgatóként, jövőbeli szakemberként fontos

0: kapcsolódása az empátia a kommunikációban elsősorban, de szerintem ez mindig is megvolt az orvosokban, szeretném azt hinni. Talán az, hogy más az inger küszöbe a mai embereknek, sokkal másabb az időmennyiség, amire tudnak figyelni, és sokkal, sokkal tájékozottabbak, ami egy fantasztikus dolog is lehet, viszont akár ez hátráltató is lehet, tehát nagyon meg kell találni, azt hiszem orvosként is, meg páciensként is azt a kellemes határterületet, ahol tájékozott is vagyok, de ezért elfogadom, hogy egy szakember mit javasol, illetve meghallgatom a betegnek az összes kérését, kérdését, amiket valahonnan kigyűjtött, ami neki fontos, megkérdezem, hogy hogyan éli meg ő maga személyesen ezt az egészet, és nem csak a folyamatos számokban gondolkodom, hanem az emberben.
1: A mai kori orvostanhallgatók másképp tanulnak erre a kommunikációra már eleve? Az oktatásban, vagy az oktatásotokban erre is figyelmet és súlyt fektetnek?
0: Nekünk az utóbbi 5 évben ugye már volt orvosi kommunikációnk, orvosi szociológiánk és orvosi pszichológiánk mindannyiunknak kötelezően a kurikulumban. Valószínűleg korábban is volt, sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy milyen szinten, viszont szerintem az, hogy ennyire aktívan része és mindenkinek kötelező részt venni, és ezek ilyen nagyon interaktívak, tehát nagyon életszerű, nagyon gyakorlat orientált oktatások. Ezek szerintem nagyon fontosak ahhoz, hogy ne csak teoretikusan tudjuk ezeket, ne csak az elképzelésben, ne csak ha majd egyszer oda kerülünk, elképzeljük, hogy hogyan működne, hanem tényleg a tanáraink azok beállnak egy beteg szerepbe, egy problémás beteg szerepébe, akinek nagyon sok kérdése van, nagyon sok félelme van, és velük meg kell tanulni. Ilyen játékosan, de nagyon szigorú keretek között kommunikálni, és megtanulni, hogy hogyan lehet a megadott információt így átjuttatni nekik.
1: Fülöp Sára Viola 5. éves orvostanhallgatóval beszélgetek a szombati 2. magyar egészség piknikről, és annak kapcsán, melynek főszervezője Sára Viola, és egyébként és nem mellesleg a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselője. Hamarosan folytatjuk. Good, good.

0: között. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, ötödéves orvostanhallgató, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, és egyben a második és az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is. Az egészségpiknik kapcsán is arról beszélgetünk, ahogy tettük már bevezetőként az előzőekben is. Most szombaton a Múzeum kertben lesz a rendezvény. Miben lesz ez más, mint a tavalyi?
2: Az idei évben próbáltunk picit még távolabb menni az egészségügytől abban a tekintetben, hogy nem csak szakembereket hívtunk meg, hanem néhány közéleti személyiséget, zenészt, színészt, írót, aktivistát, akik a saját megélt tapasztalataikat is el tudják mesélni, úgyhogy mindeközben erre a szakértők reflektálnak. Ezeknek a okait például el tudják magyarázni sokkal érthetőbben a szakértők, illetve idén még több szakmai partnerünk lesz, szóval szélesebb lesz az a kör, amilyen szakmai programjaink lesznek, illetve több workshopunk lesz, tehát több ilyen egy órás, fél órás interaktív sáv, amikor a családokkal így külön foglalkoznak, nem csak bemutatják a szakmai partnerek a tevékenységeiket, illetve több sport lesz például baba-mama joga, meg lesz társas tánc is, de mindemellett ugye lesznek szakértői panelbeszélgetések, több színű talán inkább ezt mondanám.
1: Milyen a kommunikáció a gyerekekkel? Ugye az is egy nehéz dolog, hogy a gyerekekhez hogyan lehet vizsgálat közben, egyáltalán mondjuk egy gyógyulási vagy gyógyítási folyamatban közel kerülni, hogy azt az alapvető félelmet, amit a legjobb tudomásom szerint és egy orvostól kapott információ szerint, ugye nekik nincsen betegségtudatuk, a szülők félelme által, hát hogy mondjam, csak ragadát rájuk, talán fogalmazhatunk ilyen egyszerűen, hogyan lehet egy ilyen, mondhatjuk ezt a családi rendezvényen a gyerekekhez is közel kerülni orvosként, hogy ne féljenek, hogy merjenek orvoshoz menni, hogy ez ne legyen mumus többé.
2: Igen, ez a fehér köpeny szindrómának nevezett jelenség. Sokszor még a felnőttek is ugye félnek és rosszul érzik magukat, mivel egy nagyon negatív érzés az, amit összekapcsolnak az egészségügyel. Emiatt is szervezzük a pikniket, hogy az egészségügy az igazából a mindennapunknak a része. Az egészség, és ez nem egy negatív dolog, azzal foglalkozni kell, tehát hogyha nem teszünk érte, az rosszabb lesz, de attól függetlenül egy szűrés az nem csak fájdalmas lehet, vagy igen kellemetlen, de attól még életeket menthet. A gyerekeket ugye úgy szokták orvostól hallgatók között jelezni, hogy igazából nem is a beteget kezeletet, nem is a gyereket főleg, hanem az egész családot alapvetően, és emiatt ugye meg kell tanulni kezelni a szülőknek az aggodalmát is, miközben a kisgyerekkel hát ugye vizsgálod, meg szórakoztatod és tereled picit a figyelmét, hogy ne a fájdalomra fókuszáljon. A Teddy Maci Kórház mozgalmat azt ugye orvostanhallgatók is folyamatosan végzik, aminek az a lényege, hogy a kisgyerekek mockókon tudják megtanulni ilyen nagyon egyszerűen, nagyon látványosan ilyen kis vatta szerveken azt, hogy is néz ki egy szív, hogy is néz ki egy máj, körülbelül az mit csinál a szervezetben. Vannak eszközeink arra, hogy néz ki egy CT, hogy néz ki egy MR, milyen egy stetoszkóp, és ezt orvostanhallgatók óvodákba, iskolákba szokták elvinni, illetve most is nagy dózisban lesz az egészségpikniken, illetve lesz gyermekelsősegély oktatás is, és több módon próbáljuk a gyerekeket egészséges étkezési rulettel például bevonni, ilyen forgatós, tapasztalati, élményszerű dolgokkal, hogy tényleg ők is realizálják, hogy nekik ez fontos, milyen lehetőségeik vannak. És amúgy a gyerekek nagyon gyorsan tanulnak, és nagyon értelmesek, csak a megfelelő adatokra van szükségük szerintem ahhoz, hogy együttműködjenek az édesanyával, orvossal, tanítóval.
1: Mit tapasztalsz, hogy mondjuk a nyugati példához képest hol tart Magyarország ebben a kommunikációban, ebben a típusú orvos-beteg kommunikációban?
2: Szerintem sok szempontból vagyunk jó irányban. Nyilván vannak nyugati példák, ahol ezt nem most jöttek rá ezekre a dolgokra, nyilván mi is ezért több ideje csináljuk, de nekem például Kanadában lassabb vissza egy gyakorlatot kintélyesítettem, ott folyamatos ez az orvosi edukáció, tehát a betegek felé minden tele van poszterekkel, folyamatosan a betegek kapnak több tájékoztatást. Nyilván nekik erre is van keretük az orvosnak is, mivel kevesebb beteget lát el, az egész ellátórendszernek több kerete van rá, de kint nagyon azt hangsúlyozzák, hogy hogy a beteg edukáció az értelmes és nevelt beteg, az már a terápiának a fele igazából. Több múlik rajta, mint sokszor a gyógyszeren vagy a beavatkozáson. Szerintem van hová fejlődnünk, de én azt gondolom, hogy a mi generációnk, mind az oktatók és mind a hallgatók sokkal nyitottabbak és sokkal aktívabban tesznek, például egészségpiknik szervezéssel, de akár csak a kutatásaikban vagy a praxisukban, azért, hogy ez még jobb legyen Magyarországon is.
1: Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, a 2. Magyar Egészségpiknik főszervezője, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, a műsor mai vendége, a szombaton megrendezésre kerülő 2. Magyar Egészségpiknikről, és annak kapcsán beszélgetünk a továbbiakban is, tehát Múzeumkert, szeptember 12, most szombat. Erről beszélgetünk a továbbiakban is, és érdemes azt is tudni, hogy Sára Viola nem csak a mostani, tehát a 2., hanem az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is volt, úgyhogy az összehasonlításról már beszéltünk, de most jön majd az idei egészségpiknik részletes programja, hova, kinek érdemes menni, milyen szűrések lesznek, milyen programokon vehetünk részt. Hamarosan folytatjuk.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, 5 éves orvostanhallgató, az első és a második Magyar Egészségpiknik főszervezője, melyből a második most szombaton szeptember 12-én kerül megrendezésre a Múzeum kertbe itt Budapesten. Egyébként Sára Viola a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselője, és ígértem, hogy már amellett és azon túl, amit megbeszéltünk, és amiről tájékoztatott bennünket a piknik kapcsán Sára Viola, amellett beszélnünk kell, és érdemes a részletes programról is, hova kiket vártok, az egész családnak érdemes mennie, tulajdonképpen kortól függetlenül, mesélj a részletes programról, kérlek.
3: A program kezdete az reggel 10 órakor lesz, akkor lesz egy hivatalos megnyitó, illetve akkortól várjuk a családokat, illetve minden korosztályát és fiatalokat is. Kiemelt fókusz idén is, meg tavaly is ez a generáció, mivel ők nem annyira érzékelik talán még a betegségeknek a létét, a közelségét és annak a nehézségét, de természetesen az időseknek is számos programmal készülünk. 10 órától este 8 óráig a múzeum kertben és a múzeum környékén, a múzeumban lesz véradás is, amire meg lehetőség, hogy életeket mentsünk, miközben a sajátunkra is próbálunk vigyázni. Emellett lesznek panelbeszélgetések a nagy színpadunkon, az egészségkalauz nagy színpadunkon. Ott 5 témakör, igazából így az életmódorvoslás, a gyermekvállalás, a mentális egészség, a szűréseknek a fontossága, illetve a függőségek, az addikcióknak a kialakulása lesznek terítéken, és lesznek sporttevékenységek egész nap, itt idősebbeknek is, fiataloknak is, tehát lesz babamama tornánk is, például lesz jóga, lesz tai chi, lesz az időseknek szent, most már sarolta a gyaloglóklub is megjelenik például, illetve tényleg lesz zumba, társas tánc, tehát hogyha valaki esetleg kortól függetlenül szeretne aktívabban részt venni, illetve az egészségügyi szűrések, lesz tüdőszűrésünk, illetve lesz vércukormérésünk, általános testösszetétel, több különböző kérdőívet lehet kitölteni, általános mentális egészséggel, nőgyógyászati konzultációk is lesznek, gyógyszerésszel is lehet beszélgetni. Nagyon színes és sokszínű lesz idén is a program.
2: Nagyon tetszik nekem a programban az 5 órás kezdetű lelki egyensúly egy turbulens világban, illetve a gyermekvállalásról, valamint az elhízásról szóló, mondjuk úgy, hogy kerekasztal beszélgetés. Miért éreztétek fontosnak, hogy ezekről szó legyen?
3: Mi azt tapasztaljuk, hogy ezek a leginkább tabu témák, amik körbeveszik a mai magyar, meg az egész társadalmat. Emiatt fontosnak gondoltuk azt, hogy tényleg picit ilyen tabu döndögető jelleggel is a kényelmetlenebb témák is megjelenjenek, úgyhogy szakértők, közéleti személyiségek mesélnek róla, hogy például a sport, meg a főzés minimális, meg magas szinten is hogy tud hozzátenni az elhízás elkerüléséhez, mivel ez nem csak egy gyógyszeres megoldás lehet, nyilván néha arra is szükség van, néha műtétre is szükség lehet, de nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mit tudunk tenni, és tudjuk, hogy milyen módszereink vannak, ne csak féljünk, és ne csak rosszul érezzük magunkat, illetve hogy a szülés körüli témakörben is, meg a mentális egészségben is nagyon, nagyon nehéz segítséget kérni, ezt mind magánemberek mi is érezzük, és mind szakemberek is, hogy ezek nagyon, nagyon félelmetes dolgok tudnak lenni. És fontos megtanulni, hogy hogyan tudunk kérdezni, fontos felmérni, hogy nekünk talán mire lenne szükségünk azzal, akihez tudunk fordulni, és emiatt próbáltuk ezeket aktívabban bevonni, például egy édesapa is megszólal, egy zenész édesapa abban, hogy hogyan lehet esetleg így a szülés körüli félelmeinket feldolgozni, hogyan lehet egészségesebben átadni a következő generációnak ezeket.
2: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönöm ezt a sok információt, köszönöm azt a kedvességet, amivel válaszoltál azokra a kérdésekre, ami szerintem nagyon sokunkban megjelenik az orvosokkal, illetve az orvoslással, a vizsgálatokkal kapcsolatban. Szóval tessék jegyezni a dátumot, 2026. szeptember 12. második Magyar Egészségpiknik Múzeumkert Budapest, és a kezdés 10 óra, akkor lesz a megnyitó ünnepség. Fülöp Sára Violával beszélgettem, a második Magyar Egészségpiknik főszervezőjével, 5 éves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselőjével. Köszönjük szépen az idődet!
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást!

0: szép felállni.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Manna Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
2: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Elindult a vidékfejlesztési program, egyre kevesebb a házi orvos. Ma is derült, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő szerint a cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett több felé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 000 COVID-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
2: Időjárás.
4: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Öregségi foltok, vagyis pigmentfoltok, ugye kicsi elszíneződött területek a bőrön, a napsugárzásnak leginkább kitett területeken, és alig ha van ember igazából, aki 40 fölött ne találkozna az úgynevezett hiperpigmentáltsággal, vagyis az öregségi foltokkal. Nagyon sok mindenkinek a készfején jelentkezik először, az arcán fiatalabb korában is előjön, és minél többet tartózkodik a napon, annál erőteljesebben, és annál több tűnik majd fel a pofa csont, az állkapocs csont mentén, az orcácskákon, illetve a mellkason is, ugye a dekoltás területén, amit leginkább ér a nap, de a készfej a leggyakoribb a hölgyeknél. Mit lehet velük kezdeni? Igazából ez a kérdés. Hát a bőrben található pigment túltermelődése miatt kialakuló úgynevezett hiperpigmentáció teljesen hétköznapi bőrelváltozás. A foltos, egyenetlen bőrtónus viszont nagyon sokakat zavar, és nem segít az a tudat sem, hogy ezek az elváltozások jó indulatú pigmentzavarok, nem viszketnek, nem véreznek. Ha viszont igen, akkor azonnal orvoshoz kell velük menni. Főleg a kézen, arcon, dekoltáson, ahogy mondtam, kialakuló pigmentfoltok megjelenésének valójában a hátterében az áll, hogy a melanint termelő bőr bazális rétegében lévő melanociták túlzottan aktívak, helyenként túl sok festékanyagot termelnek. Ez elsősorban akkor következik be, hogyha a napozást hosszabb ideig túlzásba visszük. Le lehet lassítani a bőr öregedését, a bőr tömörsége egészen addig nem foglalkoztatja ugye a nőket, amíg a természetes öregedési folyamatoktól változni nem kezd a megjelenésük. Ebbe a csoportba és ebbe a folyamatba tartozik bele a pigmentálódás is, a hiperpigmentáció. A fő gond az, hogy ezek az úgynevezett melanociták, pontosabban az ő számuk, a kor előre haladtával folyamatosan csökken, viszont a méretük megnőhet. Ennek a következménye az, hogy a barna foltok adott területre koncentrálódhatnak. Ez a változás áll annak hátterében, hogy az öregségi foltoknak is nevezett bőrelváltozások jellemzően 40 éves kor fölött jelennek meg. Persze fiatalabbakon is kialakulhatnak, de egyre inkább ez csak a terhesség vagy a fogamzásgátló tabletta szedése idején feltűnő és megjelenő, tehát különböző hormonváltozások miatt. Van ugyan rá példa, de ez sokkal kisebb eséllyel és sokkal kisebb arányban történik így fiatalabb korban, mivel a hiperpigmentációra való hajlam genetikailag is meghatározott, nagyobb eséllyel alakulnak ki ilyen elváltozások azoknál, akiknek a szülei is érintettek voltak. No, hát az öregségi foltok megjelenésének a rizikóját nyilván a fényvédelemmel lehet csökkenteni, ha pedig már kialakultak, akkor lehet őket kezelni is. Az egyik módja ennek az elszíneződött bőr eltávolítása, míg a másik a hiperpigmentáció szabályozása, a tünetek azzal történő enyhítése. A fizikai eltávolítás legegyszerűbb módja a kémiai hámlasztás, amihez alapvetően savas oldatot használnak, azt kenik a bőrre, ez az úgynevezett AHA kezelés. Ennek a hatására a bőr legfelső rétege felhólyagosodik és lehámlik, aminek eredményeként az alatta lévő egyenletesen pigmentált bőr kerül a felszínre. Az eltávolítás másik módszere a lézeres terápia, illetve az IPL néven emlegetett intenzív pulzáló fényterápia. Ezek hasonló hatásúak, mint a savas hámlasztás, ám annál precízebbek. Alkalmazásuk során a bőrgyógyász az elszíneződött foltokat nagy energiájú fénnyel úgymond leszedi. Tulajdonképpen az történik, hogy a pigmentálódott felületek és területek úgy hevülnek fel, hogy az elszíneződésért felelős sejtek a felhám és a környező szövetek loncsolódása nélkül menjenek tönkre. Ezt követően a szervezet több hét alatt maga távolítja el a pigmentszemcséket és a sejtmaradványokat a szövetekből. Az ilyen kezeléseket általában ismételni kell, a fényáram erősségét növelhetik is, a halványudás fokozatos, a folt felszívódásához akár több hónapra is szükség lehet, viszont mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy onnantól kezdve és a folyamat alatt is fényvédelemről gondoskodjatok mindenképpen. A bőr különféle peeling kezeléssel is halványítható, ezek lényege szintén a sötétebb tónus leradírozása, mivel az ilyen jellegű beavatkozásoknál akár AHA kezelésről, vagy IPL-ről, vagy másról van szó, a hámréteg felső részét tényleges behatás éri, úgyhogy számítani kell bőrpirosságra, a rövidebb, hosszabb ideig tartó gyulladásra, akár égő érzésre. Egyéni érzékenység kérdése nyilván, hogy ezeket ki hogy viseli. Vannak, akiknél semmilyen probléma nem jelentkezik, míg mások azt érzik, hogy nagyon komoly árat fizetnek a foltok eltüntetésért. Az esetek többségében a beavatkozás nem annyira vészes, de hideg pakolásra azért lehet, hogy szükség van.

kezelést követő napon, és számolni kell azzal is, hogy hajlam esetén idővel a foltok kiújulhatnak, főleg akkor, hogyha nem figyelünk oda. Tehát magas faktorszámú, kifejezetten kéz fejbőrére, arcbőrre és dekoltázsra kifejlesztett fényvédőkrém, és ezek a kezelések, így tudjuk felvenni a harcot az öregségi foltok ellen.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Őszindító, almás, pite, mézes kalács fűszerektől illatosan, omlós tésztával, csinos is, és finom is, és ajándékba is nagyon jó, szülinapra is nagyon jó, meg hát úgy egyáltalán azokra kicsit hűvösebb estékre már, amik ilyenkor szeptember, október, novemberben érkeznek az ember életébe, kifejezetten jót tud tenni. Egy ilyen almás pite ráadásul, ezt nem csak ilyenkor lehet elkészíteni, hanem akár karácsonykor is egyébként. Vékony omlós tészta, és ebben nagyon sok vaskos almás töltelék kerül, a desszertet fahéj, szerecsendió és reszelt citromhéj teszi még finomabbá és tökéletesebbé. Bárki, aki szereti a pitéket, akkor ez tulajdonképpen egy kötelező, őszindító, fűszeres kis almás. Egyszerű is elkészíteni, és tulajdonképpen bár az elterjedtebb magyaros szögletes formátum az, amit mi megszoktunk, mégis csinosabb, ünnepibb és sokkal valahogy incsiklandóbb és olyan pitésebb az, hogyha a hullámos szélű rendes pitesütő formába sütjük meg. Egy kicsit ünnepélyesebb is a megjelenése. A receptnek az a különlegessége, hogy a tésztához ez szerint a recept szerint egy növényi vaj alternatívát használtak, ami nem ugyanaz, mint a margarin, tessék figyelni, kapitány beírás alapján haladunk egyébként. Az eredmény mindkettővel ugyanolyan omlós és finom, nem tartalmaz tejterméket, úgyhogy aki laktózérzékeny, vagy kazeinérzékeny, vagy vegán, azok is mind fogyaszthatják. Természetesen, hogyha nem így van, akkor érdemes vajjal készíteni a klasszikus finom omlós tésztát. Az almát sem a megszokott módon készítjük el ebben a receptben, ennél a piténél. Hámozás után negyedekbe vágjuk, vékonyan felszeleteljük, így szintén gyorsan átsül, de minden falatra jut egy-egy olyan lédús kis darab, amiben bele lehet harapni. A megadott mennyiséghez nagyjából egy 25 cm-es pite formát érdemes használni, és csodaszép lesz tényleg. 8 szeletes pitét készítünk, kell hozzá 30 dl liszt, plusz egy kevés a nyújtáshoz. Szerintem érdemes ennél a receptnél is rétes lisztet használni, zárójel bezárva. Egy darab biocitrom reszelt héja is kell, 2 evőkanál cukor, 1,2 dl hűtőhideg víz, egy teáskanál barna cukor, a világos színű a szóráshoz, de hogyha valaki akinek sötét van otthon ez a kezeletlen nátszukor, akkor sincsen semmi. Fél teáskanál só, egy teáskanál vanília kivonat, 25 dek a hűtő hideg vaj, ne vegyük ki előtte. Egy evőkanál növényi ital, ez lehet kókuszzab vagy mandula. Az almás töltelékhez pedig kell 8 darab édes piros alma, 25 g kukorica keményítő, ez nagyjából 2 evőkanál. Egy teáskanál őrölt szerecsendió, egy evőkanál friss citromlé, 15 dek a barna cukor, egy teáskanál őrölt fahéj, itt is egy darab biocitrom reszelt héja és 2 evőkanál zappehely liszt vagy gríz, hogy egy kicsit felígya az almának a nedvességét. A tésztához összekeverjük a lisztet, a sót, a cukrot, a vanília kivonatot, a citromhéjat, felkockázva hozzáadjuk a vajat vagy a vaj alternatívát, egy kanállal vagy kenőkéssel vagdosuk egészen apró darabokra, és így tudjuk egységesíteni a száraz hozzávalókkal, és aztán 2-3 adagban hozzákeverjük a hideg vizet. Nagyon gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne melegedjen fel túlságosan a kezünk melegétől a vaj. Ketté osztjuk nagyjából úgy 60-40%-os arányban, az egyik a pite alja, a másik pedig a teteje lesz. Formázunk belőle korongokat, csomagoljuk fóliába, és minimum egy órára tegyük a hűtőbe. Itt is a trükk és a fontos rész a pihentetés. Közben az almákat megmossuk, meghámozzuk, negyedeljük, kicsumázzuk, egy zöldségszeletelővel vékony szeletekre vágjuk, összekeverjük egy tálkában a barna cukrot, a keményítővel, a fahéjjal, a szerecsendióval, a citromhéjjal, és ezt szépen rákanalazzuk az almára, rálocsoljuk a citromlevet, alaposan összeforgatjuk, betesszük a hűtőbe. Ekkor kicsomagoljuk a nagyobb adag tésztát, egy lisztezett felületen kinyújtjuk nagyjából olyan 29-30 centiméter átmérőjűre, hogy legyen oldala is a formának, mert a forma az ugye 25 centi. A sodrofa segítségével átemeljük a pite formába, tenyérrel odaigazgatjuk az aljához, az oldalához, a lelógó részeket visszahagyjuk a peremig, és nyomkodjuk szépen szabályos pite formájúra. Szórjunk az aljára 2 evőkanálnyi zappehelylisztet, kanalazzuk rá, vagy a grízt, kanalazzuk rá fűszeres almát, tegyük a hűtőbe. Kicsomagoljuk a másik tésztakorongot, kinyújtjuk 26 cm átmérőjére, egy picivel túllógjon a formán, rátesszük az almás töltelékre, a széleket összenyomkodjuk az alsó réteggel, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, és a tésztán ejtsünk néhány bemetszést, vagy a hagyományos módszere megszulkálhatjuk villával, de hogyha a bemetszést virágalakban ejtjük meg, akkor még csinosabb lesz a piténk. A tetejét lekenjük egy kevés növényi itallal, megszórjuk barna cukorral, és a 200 fokra előmelegített sütőbe szépen betoljuk, 15 perc után visszavesszük a hőfokot 180 fokra, és további 45-50 percig sütjük, vagy addig, amíg a tészta szélei szépen láthatóan aranybarnára pirultak. Figyeljük a tölteléket a bemetszések között, onnan számít, hogy elkezd bugyogni, még 10 percig kell sütni. Kivesszük a sütőből, és nagyon fontos, hogy hagyjuk teljesen kihűlni, mert ha túl korán vágjuk fel, a töltelék kifolyik, és szétesik az egész pite. Egészségünkre bonyolultnak tűnik, de nem az, a recept pedig már kint van a Facebook oldalán, nem Anna Facebook oldalán, úgyhogy ott lehet keresni és jegyezni a hozzávalókat. Jó étvágyat!
2: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda,

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Meg lehet enni vajon a joghurtot például a lejárati idő után? Nagyon sok mindenkinek okoz ez fejtörést, hogy akkor most kidobja azt, ami egy napja járt le, vagy meg lehet-e még azt enni. Tejtermék lévén a joghurt érzékenyebb a romlásra, mint más élelmiszerek, de modern gyártási technológiának hála megfelelő körülmények között viszonylag sokáig fogyasztható marad, legalábbis addig, amíg nem bontjuk fel a csomagolást. Úgyhogy itt van néhány jó tanács, amiből az ember biztosra tud menni majd, vagy aminek a segítségével biztosra tudunk menni, hogy meddig tartható el a joghurt, és meddig fogyasztható, és honnan lehet tudni, ha már romlott, hiszen a minőségét megőrzi jelzés, azt azért érdemes tudni, hogy ez a gyártó által garantált legmagasabb minőséget jelzi egy bizonyos határig annál az adott terméknél. Az nem jelenti azt, hogy másnap ez a termék már romlott, hanem mondjuk az az ízhatás, amire ezt kifejlesztették, a legmagasabb élvezeti érték, az már nem biztos, hogy megvan, de attól az még nem romlott. Viszont amire figyelnünk kell, hogyha maradunk a tejterméknél, vagyis jelesül a joghurtnál, akkor vásárláskor mindig figyeljünk a terméken feltüntetett jelölésre. A minőség megőrzési, de leginkább, és akkor ugye itt van a nagy különbség, a fogyaszthatósági időjére, valamint a csomagolás épségére. A lejárt, illetve sérült csomagolású készítményt nem érdemes megvásárolni, ezt maga a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tanácsolja. Korábbi cél ellenőrzés kapcsán a hivatal azt is kiemelte, ahogyan ezt Köves Péter is írja, hogy ami nagyon fontos, ilyenkor arra kell figyelni, hogy a gyártó által előírt hőmérsékleten hűtve legyen ez tárolva. Ennek megfelelően a hűtendő joghurtokat csak akkor szabad megvenni, hogyha azokat az üzletben a hűtőtérben tárolják, és mi is a hűtőből vesszük ki őket. Ha el akarjuk kerülni az élelmiszerbiztonsági kockázatokat, akkor érdemes arra is ügyelni, hogy más hűtendő termékekkel együtt a joghurt utoljára kerüljön a kosárba vásárláskor, ha pedig hazaértünk, a lehető leghamarabb tegyük el a hűtőbe. Sőt, hogyha nyáridőben vásárol az ember, vagy melegebb napokon, és vagy sokáig a kocsiban hagyjuk mondjuk, és fűtési szezon van, tehát bármi, amikor hosszan hűtés nélkül van a joghurt szállítva, akkor mindenképpen kis hűtőtáskában kell, vagy ezekben a hűtőszatyrokban kell szállítani őket. A gyártó által előírt tárolási és fogyasztási javaslatokat pedig mindig be kell tartani, nem csak a boltban, hanem nekünk otthon is. Felbontás után például a joghurtot javasolt azonnal elfogyasztani, de ha ez mégsem történne meg, akkor a hűtőben sem érdemes egy-két napnál tovább felbontva tartani, a másért azért, mert a hűtőben tárolt összes élelmiszernek az aromáját beszívja magába, úgyhogy kolbász ízű lesz a málnás joghurt. Minőség megőrzési vagy fogyaszthatósági idő lejártát követően pedig ne, mert hogy az ugyanis a bontatlan termékekre vonatkozik, tehát ez a kis rugalmasság, amit én is mondtam már a termékeknek a fogyaszthatósági idejével, minőség megőrzési idejével kapcsolatban, ez a bontatlan termékre vonatkozik. Visszatérve konkrétan a joghurtra, az általános irányelvek szerint a joghurt a hűtőszekrényben 4 Celsius fokon 1-2 hétig, a fagyasztóban tárolva mínusz 18 Celsius fokon pedig 1-2 hónapig áll el. Ez a tejtermékek között viszonylag hosszúnak mondható eltarthatósági idő, és ez annak köszönhető, hogy miközben korábban ugye a legtöbb joghurtot lezárás nélkül nyitott konténerekben fermentálták, addig most már az előállításuk mai napság olyan modern technológiákkal történik, zárt rendszerben, ami lényegesen kisebb kívülről származó nem kívánatos mikroorganizmusok által bevitt szennyeződés kockázatot ad. Tehát tulajdonképpen a normalizált starter kultúrák és esetenként a bioprotektív kultúrák használata is segít a termékminőség javításában és megőrzésében, tehát sokkal tovább eltarthatóak a joghurtok. Honnan tudjuk, hogy ehető-e még, ha lejárt? Hát ugye egyes vélemények szerint, és én is ezek közé tartozom, a lejárati idő után a joghurt akár még 2 hétig is ehető, de ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket, akkor jobban járunk, ha megbizonyosodunk róla, hogy valóban megpirtyant-e, ahogy szokták volt mondani vidéken, tehát hogy megromlott-e. Ehhez nyilván az alábbi nagyon rossz tényezőket kell alkalmazni, meg kell szagolni, az állagát is meg kell vizsgálni, és a külső megjelenésén is látni, hogyha elszíneződött, vagy láthatóan penészes, vagy kiszaladt a szélére, tetejére egy ilyen nyálkás folyadék, akkor az már nem fogyasztható a szagnál, nem kell különösebben körbeírnom, hogyha kellemetlen szaga van, akkor nem esszük meg. És hogyha nem sima, krémes állagú, darabos, csomós, kicsit olyan ragacsos nyálkás, akkor szintén nem fogyasztható a joghurt, de egyébként nyugodtan a lejárati idő után még ki akár 2 hétig is elfogyaszthatjuk, ha nincs kinyitva, és hűtőben tároltuk megfelelő körülmények között.

A 98.6 Manna FM annap közéjének az állatbarát rovatában ma arról lesz szó, hogy hova vigyük, milyen kutyafuttatóba érdemes vinni a kutyánkat, mert hogy itt van egy jó kis ajánlás 8 olyan szuper kutyafuttatóról, ahol tök jót bulizhatnak a kutyák itt Budapest környékén, sőt Budapesten, a fővárosban, hogyha az ember lakásban vagy társasházban lakik, és nem tudja a kertbe kiengedni csak úgy a kutyát, hogy az ki mozogja, kitombolja, kijáthassa magát, akkor érdemes ezeket a kutyafuttatókat sorra venni, és akár egy-egy távolabbiba is elmenni sétával a kutyával együtt. Budapesten szerencsére pont úgy, mint nyugaton, egyre több a kutyafuttató, mint ahogy egyre több a kutya is szerencsére. Egyre professzionálisabb helyszíneket alakítanak ki annak érdekében, hogy a négylábú barátok minél jobban ki tudják hancúrozni magukat, és ilyenkor általában jó fejemberekkel is találkozunk, mert egy biztos, hogy aki az állatot szereti, az rossz ember nem lehet, ez nem csak a virágokra és a növényekre igaz, úgyhogy ott jókat lehet beszélgetni a hasonló gondolkodású emberekkel, úgyhogy itt van az én kutyám ajánlása alapján egy lista. Az első a Városliget, ami mindig is kutyás hely volt, ám amikor a Liget projekt elindult, akkor megváltozott a park arculata és a felhasználási vagy használhatósági módja is, de hát a kutyák sem maradtak helyszín nélkül, ami már jóval több, mint egy kutyafuttató, sokkal inkább egy kutya élménypark. Van szlalomterep, híd, vannak ugratók, van dombokba rejtett alagutak, pedállal működtethető vizes medence, ásásra alkalmas homokos felület, ez mind várja a kutyusokat. Aztán a Dunához egészen közel, az 5. kerületben ott van az Olimpia Park, ami minden nap várja a kutyásokat reggel 6-tól este 11-ig, az ebeket egy kis apró kavicsos futtató várja, és hát nem csak kutyajátékokat talál ott a dupla kapus helyszínen az ember, hanem vízvételi lehetőséget is, árnyat adó fákat, árnyékos helyeket, pihenési lehetőséget, oda mi lehuppanunk, a kutya játszik, valamint padokat is oda is le lehet csüccsenni a gazdiknak. Aztán ott van Újbodán a Bikás Park, ahol egy hatalmas méretű közparkot találunk, és nyilván van ott egy nagyon klassz kutyafuttató, ami ráadásul elég nagy területen is fekszik. Vannak padok, vannak árnyas fák, jó nagy árnyékot adó fák, és sokféle kutyajáték várja ott is a kutyusokat és a gazdikat is. Aztán ott van Kőbányán az Óhegy Park, ott is van egy 518 négyzetméteres kutyafuttató, oda is el lehet vinni a kutyust. Azt fontos tudni, hogy ezen a helyszínen nem ez az egyetlen. A nagy futtató mellett van két kisebb is, a nagyról pedig azt érdemes tudni, hogy dombos, úgyhogy a kutyák boldogan futnak le róla, majd vissza fel, és aztán újra le, és fel, és le, és fel, és van, aki bucskázik, és hengergőzik, és nagyon jól játszanak ilyenkor, hogyha a dombra feldobjuk a botocskát, vagy a labdát, és úgy hozzák vissza, nagyon édesek egyébként, olyan, mint hogyha valami kis mesefilmet néznénk. Aztán ott van a 11. kerületben a Bikás Parkon túl is még egy másik jó kis futtató, a Hamzsabégi úti futtató. A Szerémi út és a Hamzsabégi út között húzódik. A parkos részen gond és bármiféle zavaró tényező nélkül hancúrozhatnak a kutyusok, ezt pedig számos kutyajáték segíti, ott is egy csomó olyan játék van, aminek örülnek a kutyusok, úgyhogy így örülnek a gazdik is. Aztán ott van a 6., az újpesti futtató a Szilas Parkban, a park végén található, ez viszonylag kicsi, de nagyon hangulatos, ugyanakkor viszont kevés az árnyék, úgyhogy erre majd tessék figyelni, hogyha valaki meleg napokon megy arra felé, vagy nagy napsütésben, bármilyen évszakban legyünk is, ott nincsen árnyék, a gazdik viszont le tudnak ülni, és világítás is van, így aztán például, hogyha esti sétáról van szó, akkor is elmehetünk oda. A vízvételi lehetőség ugyan nincs, de a park másik végén viszont van, és akkor onnan vihetünk magunkkal, a szomjas a kutya, vagy mi szomjasak vagyunk, akkor átsétálunk a park másik felébe. Aztán Újpesten van több futtató is, és akkor így a következő, a 7., a Megyeri úton van. A Megyeri út és az Óceánárok találkozásánál a Farkaserdő mellett található, hosszúkás és elég nagy, és bár kevés a kutyajáték, de rohangálni, labdázni pont jól lehet, és ez a kutya számára abszolút aranyat érő foglalatosság, úgyhogy nem biztos, hogy ez probléma, hogy ott nincsenek kutyajátékok. Aztán a 3. kerület, a 8. ajánlás, ez az Őszike utca Óbudán. Ott van egy jó kis futtató, még a méreteit tekintve talán a legnagyobb futtató Budapesten. Részben lakossági, részben pedig a kutyás közösségek kezdeményezésére alakították ki. Különleges zsilipes kapurendszerrel van ellátva, és külön részt kaptak a kisebb és nagyobb testű kutyák, úgyhogy ezekre a helyekre érdemes elvinni a kutyafuttatóba Budapesten a kutyuskákat.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Autódaru, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
2: Reklám hangzott el.
8: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Folytatódik a derült napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Vágányszabályozási munkát végeznek holnaptól két héten át Felsőzsolca és Hidas-Németi között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Ennek köszönhetően csökken a menetidő is, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács új Mohács Kompát kelőhelyen, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet. Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok lesz. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei film.

zenei finomságok között most itt a 98.6 Manna FM-en egy olyan dal következik, amit szinte nem is hallani máshol, csak itt nálunk. Ebben a különleges zenei csemegéket felsorakoztató és felkínáló órában Elton John és a Candle in the Wind a következő a sorban, az én személyes nagy kedvencem. Ez a verzió is az eredeti, amit most meg fogunk hallgatni, és hát természetesen az a verzió is, ami Lady Diana temetésére készült, az ő tiszteletére íródott át. Érdemes figyelni a szövegét annak a verziónak is, de ennek a verziónak is, ami bár Marilyn Monroe-t említi többször a dalban, az ő életét, mint ugye Candle in the Wind, vagyis gyertya szélben igyekszik megjeleníteni és tisztelegni előtte, ami egy rövid, de eseménydús és imádott élet volt. Ugye ő az a híres színésznő, szexszimbólum és nőknek példaképe, egy fantasztikus figura, aki Arthur Miller felesége is volt, és akiről azt gondolná az ember, hogy egy kis egyszerű szőke volt, pedig egy világi okos, csillogó elméjű hölgyről volt szó, akit bedarált a népszerűség, és így aztán, ahogyan azt egyébként Elton írótársa Bernie Taupin is elmondta, ez nem csak Marilyn Monroe-ról szól. A dalszöveget ők ketten írták, és egy Janis Joplinról olvasott idézetből merítették a címnek az ötletét, és Taupin szerint a dal sokkal inkább a hírnevet és a hírességet, annak a nehézségét idézi és festi le, nem csak Marilyn Monroe-ként megélve ezt, és nem csak egy ódaként Marilyn Monroe-hoz. Azt mondta Bernie Taupin, hogy azt hiszem a legnagyobb tévhit a Candle in the Wind-dal kapcsolatban az, hogy én voltam az a vad Marilyn Monroe fanatikus, ami tényleg nem állhatna távolabb az igazságtól, mert itt nem arról van szó, hogy nem tiszteltem őt, hanem arról van szó, hogy ugyanilyen könnyen szólhatna ez a dal James Deanről, vagy James Morrisonról, vagy akár Kurt Cobainről, Sylvia Plathről, vagy Virginia Woolfról, úgy értem, hogy alapvetően bárkiről, bármilyen íróról, színészről. Színésznőről vagy zenészről, aki fiatalon halt meg, és Dorian Gray ikonikus képe lett, vagy az a dolog, ahol egyszerűen megállt az ő öregedésük. Ugye itt egy picit azt gondolom, hogy megállhatnánk egy pillanatra, és felidézhetnénk az úgynevezett Club 27-t, vagyis a 27-esek klubját, ami egy nagyon népszerű utalás. Elsősorban az amerikai popkultúrában a 27 éves korukban nagyon gyakran rejtélyes körülmények között elhunyt rock és blues zenészekre. Városi legendaként tartja magát ez a mítosz, hogy 27 évesen többen halnak meg, vagy gyakrabban halnak meg a híres zenészek közül, mint más életkorban. Statisztikailag ez azonban nem igazolható, de a lényeg az az, hogy valóban létezik ez a klub, sajnos. És itt van a klubban Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison és Kurt Cobain is. Ugye Nirvana énekese Jim Morrison, a Doors együttes énekese a máig tisztázatlan körülmények között hunyt el, Kurt Cobain szintén vitatott körülmények között halt meg, Janis Joplin túladagolásban halt meg, de hogy mi űzte őt odáig, az már szintén kérdéses. Jimi Hendrix halála is vitatott. Brian Jones, a Rolling Stones alapítója máig tisztázatlan körülmények között halt meg. Szóval, hogy csupa olyan emberről szól, akinek úgy hunyt ki a fénye idő előtt, hogy egészen addig viszont gyönyörűen lobogott és fényt tudott adni nekünk, hétköznapi embereknek, az ő lelkükön és a muzsikáikon keresztül. Elton John olyan szívszaggató gyönyörűséggel énekli és zongorázza el ezt a dalt, hogy az embernek nem tud nem közel férkőzni a szívéhez, és hát természetesen nem tudunk nem gondolni arra, hogy mi van akkor, hogyha mi megyünk el egyszer, mit hagyunk magunk után, és ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy talán érdemes volna arra gondolni, hogy tényleg szeressük az életünk minden egyes pillanatát. Elton John és a Candle in the Wind, a legendás gyönyörűség tőle. Itt a zenei finomságok között a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most érdemes kapaszkodni. Aki autóban ül, az hangosítsa fel a rádiót. Tényleg, pár percen belül érdemes lesz nagyon felhangosítani. Most, amíg én mesélek, addig annyira nem kell hangosan. De utána érdemes, főleg a dugóban van. Ilyenkor az ember egy kicsit lehet pimasz, és lehúzza az ablakot, és kiordítatja a zenét. Mondjuk azt, hogy edukációs szempontból is megtehetjük egyébként. Olyan funky zene jön, amire nem lehet nem táncolni. Pont ezt szoktuk az ilyen zenéről beszélni az én férjemmel, hogy ez az, amire meg kell mozdulni. Ez az a funky zene, amit nem lehet nem táncolni, és egyébként ez az a funky zene, nem mellesleg, ami olyan a maga modernságával, hogy a kor bármelyik, tehát hogy a funky zene időszakában bármelyik korba elhelyezhető lenne. Nyugodt. Corrie Wong és a Chromeo közös dala jön, a Jam, vagyis Just a Minute, mert hogy ugye ez mozaik szóként szerepel a dal címeként, ami egyébként azért szójáték, mert azon túl, hogy Just a Minute-nek a rövidítése, hogy csak egy perc, emellett a jammelés az tulajdonképpen az örömzenélést jelenti, amikor nem is feltétlenül egy bizonyos dalnak a kottáját követik a zenészek, remélem, hogy jól mondom, bár lehet, hogy ők másképp fogalmaznák, de ez a jazz zenében és a funkiban is így megy, hogy az egyiket elkapja a lendület, és aztán a többi meg megy vele neki, töknek passzulnak a hangszereivel együtt, és olyan muzsikálást rendeznek, hogy az ember tényleg még a legrosszabb kedvéből is ki tud lábalni egy pillanat alatt. Corrie Wong amúgy is egy nagyon szerethető figura, egy 85-ös születésű fiatal srácról van szó, elkezdett gitározni, tanulni olyan kis aranyosan, aztán lett belőle dalszerző és producer, a kis aranyosan, az pedig azért mondom így, New York-i születésű, egyébként Poughkeepsie-ben született, a Poughkeepsie kis kitérő, városnév azért lehet ismerős, mert a Jó barátokban volt egy epizód, amikor Rossznak egy Poughkeepsie-ből származó barátnője volt, és azért cikizték folyt, hogy messzire kell menni a New Yorkból. Na mindegy, de ez New York közelében van, csak hát vonatozni kell. Aztán elköltöztek Minneapolisba, és akkor ott már elkezdett zenélni, mert ugye az apukája nagyon sok klasszikus rock és jazz zenét hallgatott, aztán 9 évesen elkezdett zongora leckéket venni, és el volt ájulva 9-10 évesen már aztán később a Red Hot Chili Peppers-től, és most esik kapaszkodni a Primus-tól, vagy Primus-tól, Primusnak is mondják, én Primusnak szoktam mondani, akiknek a hangzásvilága egyébként egy kicsit, most már így, hogy tudom, ugye az információ között itt van, hogy Primus rajongó is volt Corrie Wong, vagy a mai napig az, hogy ezt a kicsit ilyen majdhogy nem őrületet, ezt lehet érezni benne. Egy kicsit olyan a Primus, mint a Mr. Bungle, ugye a Faith No More énekesének másik zenekara, ami szintén egy ilyen mellékvágány és csak örömzenélésből csinálják. A Primus egyébként egy amerikai rock együttes, 84 óta léteznek, tehát egy évvel azelőtt alapították meg a Primust, mielőtt Corrie Wong megszületett. Jelenleg is Les Claypool basszusgitáros énekes, Larry Lerland gitáros és Tim Herb Alexander dobos alkotják. Az az érdekes egyébként, hogy Les Claypool egy nagyon híres basszer, és Corrie Wong nagyon szeret úgy játszani, ahogy Les Claypool. Egyébként ennek a dalnak a videoklipjében, a Jamnek a videoklipjében lehet is látni őt gitározni, és ott valami 40 valahány vagy 50 gitárt számoltam meg, valami elképesztő mennyiségű gitár van a stúdióban, és hogy miért érdekes a gitár, hát az azért, mert amikor ő elkezdett zongorázni tanulni, és amikor rájött, hogy mennyire szereti a Red Hot Chili Peppers-t és a Primus-t is, akkor elhatározta, hogy basszusgitáros lesz, na hát itt van a Les Claypool hatás, zenekart is akart alapítani, és akkor szépen alapított egy punk rock bandát, az is az első hangszerei között ott volt egy Fender Jazz Bass, egy Gretsch gitár, és egy Fender Stratocaster, amiről már szerintem mindenki hallott, hogy az a gitárok gitárja, azt emlegetik top-top-topként, egyébként a zenészek csak Stratként emlegetik, ez egy elektromos gitármodell, amit 1952 és 54 között tervezett meg Leo Fender, Bill Carson, George Fullerton és Freddy Tavares. A Fender Musical Instruments Corporation 54 óta folyamatosan gyártja, és ez volt igazából a középiskola utolsó évében az a gitár, amiből szerzett egy másodikat is, és ez lett az ő fő hangszere. Egészen addig, amíg a Fender Stratocaster Corrie Wong modellje meg nem jelent 2021-ben, ami úgy nagyjából 1.081.000 forintot kóstál. Többféle típus van belőle, olyan kellemes, aranyos, hát olyan bugyi és csempekék közötti színe is van, de van szörfzöld belőle is. Mi ilyen kis
halványkéknek mondjuk, vagy babakéknek, akkor fogalmazzunk szebben, Daphne Blue az, az eredeti neve, ami egyébként ez a Hamptonszi színvilág, fehér és halványkék és halványzöld. Nálunk itthon inkább sajnos a kórházcsempét juttatja az ember eszébe, de hát nyilván több időt kéne Hamptonsban tölteni ahhoz, hogy ne így legyen. A Chromeo zenekar pedig egy kanadai elektrofunk duó, tulajdonképpen Montrealban, de hát akkor a zenekaruk van, ezt látni a videoklipben is. És ami nagyon izgi, amellett, hogy hallgassuk meg nagyon hangosan ezt a dalt, és aki teheti, táncoljon is rá, a napi mozgás legyen meg, hogy érdemes a videoklipben nézni a zenészek arcát. Hát az valami elképesztő. Vicces is, meg az embert úgy magával ragadja, és a nagyon szívesen ülne ott a stúdióban, lefőzne akár 50 kávét is nekik, csak hadd legyen ott csendben, sunyiban, amíg a felvétel zajlik. Na hát ilyen ez a dal, Cory Wong és a Chromeo közös dala, jön a zenei finomságok között, ez a Jam.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most jön a Franz Ferdinand, és a Do You Want To, vagyis hát ahogyan azt igazából ők éneklik, sokszor is nagyon hangosan a dalban, Do You Wanna című daluk, ami tulajdonképpen az érdekességet tekintve egy vicc volt, annak indult, mert hogy mondjuk úgy, hogy a főszereplő, vagyis hát a frontember és az alapító Alex Capranos egy este ment haza egy buliból, ahol azt mondta, hogy a buliban volt valami vitatkozás, veszekedés, hát gondolom, hogy szokásos bulit kísérő igazságosztás, és azt mondta, hogy ott a legnevetségesebb és legprofánabb dolgokat vagdosták egymás fejéhez az emberek, és igazából a dalszöveg az alapvetően abból állt össze, amiket ott hallott. Különböző nők kiabáltak vele is, meg a többi ott lévő bulizóval is a zaj miatt. Ehhez nagyon jól fölépítették a videóklipet, ami szintén egy ilyen kis egy elfajult bulinak tűnik, de teljesen normálisan is ezt a nagyon szép brit poppos vonalat képviselve, de mégiscsak egy kicsit olyan bolondériának látszik. Érdemes megnézni a videóklipet, egyébként óriási siker lett, teljesen váratlanul, és egyébként azt is érdemes tudni, hogy ahogyan ez bármi mással van az életben, a főzéssel, a dalszerzéssel, a kerti munkával, a házépítéssel, a sufnépítéssel, a kájhaépítéssel, a süteménysütéssel, amikor nem úgy állunk neki, hogy túl komolyan vesszük magunkat, akkor érdekes módon minden sokkal jobban sikerül, sokkal egyszerűbben, gyorsabban és jobb kedvűen sikerül, ráadásul általában óriási sikerre is válik. No, de hogy ki is, ő Alex Capranos, és hogy miért van olyan érdekes neve, hát azért, és ez a Capranos, ez nyilván már azért úgy sejtetni engedi, hogy az ő apukája, ő nem angol volt. Mert egyébként az édesanyja, igen, Alexander Paul Capranos Huntley, mert hogy anyukája és apukája nevét is megkapta, 72-es születésű, Almondsbury-ben született az Egyesült Királyságban. Zenészként, gitárosként és énekesként a Franz Ferdinandnak alapító frontembere, az édesanyja, ahogy mondtam, angol, az apukája pedig görög volt. Elköltöztek Észak-Kelet-Angliába, amikor ő 3 hónapos baba volt. A középső nevét pedig azért kapta, a Paul nevet, mert az anyukája bele volt zúgva Paul McCartney-ba, úgyhogy tulajdonképpen a zenei vonal innen is eredeztethető Alexban. 1980-ban költözött az egész család újra Edinburgh-ba, majd Glasgow-ba, 1984-ben, ahol részt vett Bearsden Akadémián, és aztán 17 évesen az Aberdeeni Akadémián ott teológiát tanult, és miután ott hagyta, folytatta a tanulmányait. Egy másik egyetemen dolgozott szakácsként, pultosként, sofőrként, heggesztőként, előadóként és zenei promóterként is, amikor is aztán a korai 80-es évekből elkezdett, vagy években elkezdett benne elindulni az, hogy hát azért mégiscsak a zenével szeretne foglalkozni, és ott volt ő is Glasgow-ban a fesztiválokon, és miközben dolgozott szakácsként, pincérként, előadóként és más különböző feladatokat végzett el, játszott több népszerű zenekarban is, például a Blisters-ben, ami a The Carillia volt később, aztán a Yummy Fur-ben is például, és miután elhagyta a Huntley nevet, mert hogy elkerülhetetlen és folyamatos volt a felkérdezés és a hasonlítgatás a gyilkos Ian Huntley-vel, megalapította Franz Ferdinandot 2001-ben, és így Alex Capranos, Nick McCarthy, aki a gitáros, Paul Thompson, aki dobol, és Bob Hardy, aki a basszer, összehozták a zenekart, és a sikereket követően a második szám, a Take Me Out lett a harmadik az Egyesült Királyság listáján, aztán szépen ezt követte a debütáló Franz Ferdinand album is. Úgyhogy igazából mondhatni, hogy ez egy ilyen nagyon szép ív, amit a Franz Ferdinand bejárt, többször voltak itt Magyarországon, a Szigeten is, és igazából azt érdemes tudni róluk, hogy egy olyan különleges zeneiséget képviselnek, amihez ők maguk először azt tudták hozzáfűzni, hogy nem tudnak behatárolni, hogy hova tartozik zeneileg az együttes, bár igazából azért a hangzásból megítélhetően, vagy hát elsőre az ember azt mondja, nem feltétlen zenészként, de mondjuk zenekedvelőként, hogy ez egy klasszik brit pop zenekar, de mégsem azok. Nick és Alex Joyce Celia Hampton lakásában találkoztak először, és akkor térjünk vissza most egy kicsit még a zenekar alakulásához, ahol is Nick eltulajdonította Alex vodkáját, amiért a két tag egymásnak esett, és a dulakodás közben Alex megkérdezte Nicktől, hogy tud-e dobolni,
válaszolni, mire ő verekedés közben azt mondta, igen, annak ellenére, hogy nem tudott, de ezután megbeszélték, hogy Nick Southside-i lakásán fognak próbálni. A próbák alatt nyilván kiderült, hogy Nicknek igencsak hiányos a dobtudása, vagyis egy gyakorlatilag nincs is. De a formáció mégis megmaradt, mert Alex és Nick nagyon jól tudtak együttműködni dalszerzésben. Paul aztán sokáig a legjobb dobos hírében állt Glasgow-ban, de a 808-as dobgép megjelenése után a hírneve igen nagy mértékben megcsappant. Ő Nick által került a zenekarba kezdetben, mint gitáros, egyszer cserélt helyet Nickkel, és a dobok mögé ült, és végül ott is maradt, azzal a feltétellel, hogy továbbra is énekelhet, és nem takarják el dobokkal és a többi felszereléssel. Szóval igazából így érdemes hallgatni őket, így érdemes hallgatni ezt a dalt és ezt a zenekart, hogy ők örömből csinálták, és nem volt probléma, hogyha valami nem volt tudás vagy felszerelés, megoldották, és ekkora sikert értek el. A zenei finomságok között most a Franz Ferdinand és a Do You Want To?

Hogyan kapcsolódhat össze John Lennon Stephanie Heinzmannnal? Hogyan kapcsolódhat össze két ilyen korszak, ilyen jelentős korszak a popzenét illetően? Hát kérlek szépen, a szeretet a kapocsa kettő között. Az All You Need Is Love című legendás dal John Lennon írta és a Beatles-szel együtt játszották. Az All We Need Is Love című dalt pedig Stephanie Heinzmann és Jake Isaac csinálták meg közösen. Az a Stephanie Heinzmann, aki Stefan Raab tehetségkutató késő esti versenyében tűnt föl. Nora Jones énekelt, Macy Gray-t énekelt, Joss Stone-t énekelt, és ebből tűnt ki az ő tehetsége, és aztán amikor a My Man Is a Mean Man megjelent, akkor az már meghozta neki a sikert, és aztán később jött az All You Need Is Love, nem sokkal később. 1967-es születésű egyébként a dal maga, az eredeti, az All You Need Is Love, de az All We Need Is Love Stephanie Heinzmanntól pedig 2019-es dal, és onnantól kezdve ő ismert lett és sikeres. Nagyon sokat változtatott a külsején, mint ahogy egyébként általában a tehetségkutató versenyeknek a szereplői. Ő maga azt mondta, hogy nem kérte senki, hogy vágassa le a haját fél centisre, ő maga szerette volna egy kicsit másképp láttatni magát. Nagyon-nagyon helyes a lány, igazán helyes. Ami az ének stílusát illeti, érdekes, mint hogyha Dido Josh Stone, nem véletlenül énekli az ő dalait, és gyorsan akartam mondani, Alanis Morissette lenne összegyúrva. Ilyen a hangulata, a dalainak a mondani valója, a koncertjeinek a látványa, a hangulata, az, ahogyan kommunikál a közönséggel, végtelenül kedves. Azon ritka előadók közé tartozik, aki a kora ellenére és a tehetségkutató versenyben történt felfedezettsége ellenére, majd mindjárt mondom, hogy ezt miért mondom, nagyon jól kommunikál a közönséggel, nem csak a betanult koreográfuját és a felnyúlok a csillagokba, és letépem, és aztán kinyújtom neked mozdulatot hozzá, hanem nagyon szépen mozog, nagyon helyesen beszélget a közönségével. Egy furcsaság van, hogy hiba nélkül, akcentus nélkül angolul énekel, és amikor megszólal, akkor meg tök németül beszél. Ami csak azért meglepő, mert hogy az angolhoz képest az ember azt mondaná, hogy oké, akkor angolul fog beszélni. Tud angolul beszélni természetesen az átkötő szövegekben és a koncerteken, de mindig az anyanyelvén beszél németül. Egyébként svájci a lány, és hogyha visszatérünk egy kicsit erre a tehetségkutató versenyekben klasszikusan megjelenő, tehát ott mindenki egy bizonyos koreográfiát követ, mindenkit nagyon megváltoztatnak valamilyen stílus szerint, ami normális, tehát ennek ez a rendje. Ő viszont megmaradt egyedinek. Nagyon érdekesen egyébként a Rád nem is engedte volna, hogy változtasson olyan sokat magán, és amikor Jake Isaac-et megkereste az ő menedzsere, hogy az All We Need Is Love-ot kéne együtt énekelni, Jake Isaac pedig örömmel mondott igen. Egyébként az is egy legendás és nagyon-nagyon különleges énekes, olyan hangja van, hogy elállt. Tehát kicsit olyan hangja van, mint a Gregory Porternek. Ő angol, Dél-Londonban született, és képzétek, hogy 3 éves korában, már totyogós korában elkezdett dobolni, aztán megtanult zongorázni nem sokkal később, 5-6 évesen, és aztán basszusgitáros is lett, tehát ugye ezeken a hangszereken játszik. Tiszteletes fiaként élte az ő életét egészen 16 éves koráig, ugye az Isten tisztelet zenéje volt a legerősebb az ő gyerekkorában. Dobolni tanította a gyerekeket, és aztán később a kamaszkor pedig részmunkaidős állást keresett úgynevezett session zenészként, tudjátok, erről mindig beszélgetünk, alkalmazott zenészként és dalszerzőként, és olyanokkal dolgozott együtt, mint Duffy, vagy Natalie Imbruglia, vagy Cynthia Erivo. Na hát ugye akkor ez már önmagában is ad valamilyen fajta irányultságot, és el tudjátok helyezni fejben, hogy miről van szó. Egy állati jó zene jön, tényleg. És az, amit ez jelentett nekünk a 60-as években John Lennontól, az All You Need Is Love, pici változtatással egyáltalán nem hasonlít sem a szövege, sem pedig a dallam a Beatles dalra, az All We Need Is Love-nak, tehát Stephanie Heinzmann dala nem hasonlít. A mondani valót tekintve viszont igen, nagyon is. Nagyon érdekes, hogy azt mondta John Lennon erről a dalról, amikor megkérdezték, hogy miért írta az All You Need Is Love-ot, és számára mit jelent, és mit akar üzenni az embereknek vele. Azt mondta, hogy ő el van ragadtatva, és el van ájulva a reklámipartól, a szlogenektől, hogy hogyan tud beégni az emberek agyába, hogy hogyan tudja megváltoztatni az emberek szokásait és gondolkodásmódját egy-egy jól betalált mondat, és ezért írta a dalt, hogy az All You Need Is Love ugyanígy beragadjon a fejekbe, és egy olyan üzenetet hordozzon, és adjon át, és égessen be a fejekbe, ami életre szól, és generációkon átívelően a fontosságát mutatja az életnek. Úgyhogy mind a két dal a szeretetről szól, és annak a fontosságáról. Imádni fogjátok. Stephanie Heinzmann és Jake Isaac jön itt a 98 pontat Manna FM-en a zenei finomságok között. Ez az All We Need Is Love.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Pusz.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidékfejlesztési programját, de kevésnek tartja a falvaknak szánt támogatást. Dúró Dóra, a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezéseket. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket, hogy hagyják el az országot. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 eljelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés.
1: Időjárás.
3: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: 98.6 Manna FM életörömzene. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, aki időről időre, hát most már bevezetük azért ezt, hogy havonta egyszer visszatér hozzánk. Remélem, hogy tudjuk is tartani ezt az egy hónapos időt. Ugye nyilván mindig olyan dolgokról beszélünk, ami segít az egészségünk megtartásában, az odafigyelés, az akár az életmódváltás, a minden, ami ugye az egészségünkkel összefügg. A mai témánk pedig az lesz, hogy ne mi akarjunk gyógyulni, hanem hagyjuk a beteget gyógyulni, így most ezt így egy kicsit zanzásítva összefoglalva, de mindjárt ezt kifejtjük. Szervusz Zita, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Gabi, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Itt ugye a hozzátartozó és a beteg kapcsolatáról van szó, hogyha megfigyeljük, meg én szerintem mindenkinek már fordult elő ilyen a családjában, hogy ha van egy beteg a környezetünkben, hogy mindig az van, hogy elsősorban mi akarunk gyógyulni, vagy valahogy úgy csináljuk a dolgokat, mint hogyha ez a mi, nem is a mi felelősségünk lenne. Inkább úgy mondanám, és nem a beteg, nem hagyjuk a beteget gyógyulni.
2: Így van, ez különösen a nagy betegségeknél, a krónikus betegségeknél jellemző, például a daganatos betegeknek a családjában ez nagyon sokszor előfordul, hogy mindenki meg akarja gyógyítani, és mindenkinek van egy remek ötlete, de azt senki nem kérdezi meg, hogy a beteg egyébként mit szeretne, és nagyon sokszor a beteg maga nem jut el oda, hogy ő egyébként tényleg vállalja a felelősséget a saját életért, a saját gyógyulásáért, és ez az egész ugye oda vezet, hogy a hozzátartozó jobban akarja, elcipeli a beteget ide-oda, amoda, aki nem fogja megcsinálni azokat a gyógymódokat, vagy nem fogja tartani azt az étrendet, nem fogja beszedni azokat a kiegészítőket, nem fogja elkészíteni azokat a teákat, és akkor ez egy nagy csalódás mindenki számára. A beteg úgy érzi, hogy rátelepszenek, a hozzátartozó meg úgy érzi, hogy ő segíteni akar, de nem tud segíteni ebben az egészben, és én azt gondolom, hogy itt az egyik, ami nagyon fontos kérdés, hogy ugye, hogyha itt összehasonlítjuk a nyugati orvoslást a természetgyógyászattal, a nyugati orvoslásban van egy ilyen alá fölé rendelt viszony, hogy az orvos gyógyítja a beteget, és a beteg tulajdonképpen egy picit, lehet ezt mondani, a felelősséget átolja az orvos kezébe. Uh-huh. Hiszen az orvos megállapítja a diagnózist, az orvos felírja nekem a gyógyszereket, a sebész megoperál, a nem tudom,

0: ötvözni ezt a kettőt, hiszen ha műtétre van szükség, akkor műtétre van szükség, de az előkészítésben, a rehabilitációban nagyon fontos, hogy a beteg maga aktívan és felelősségvállalással részt vegyen ebben a történetben, hogy vállalja a felelősséget a saját életéért, azért, hogy mit eszik, hogy mit mozog, hogy hogyan él, hogy adott esetben beviszi azokat a vitaminokat, táplálékkiegészítőket, vagy olyan ételt fogyaszt, ami valóban jó neki, és ehhez szerintem fontos egyfajta tudatosság, meg fontos maga az edukáció, hogy tényleg a beteg képbe legyen azzal, hogy valójában neki mi a problémája, mi okozhatta ezt a problémát, és ez lehet tényleg egy magas vérnyomástól elkezdve bármilyen betegséget felsorolhatnánk ki.
1: Olyan érdekes, most az jutott eszembe, hogy, és nem akarom megint ezt most így kipécizni, hogy mert mi magyarok ilyenek vagyunk, de keresztamám, aki kint élt Kanadában, az mindig azt figyeltem, hogy az ő hozzáállásuk ott az egész családnak, bárkivel, hogyha bármi probléma volt, vagy keresztmál már így az élete végén, amikor már nagyon beteg volt, eszméletlen volt a felelősségérzete, és ott soha nem volt az, hogy majd ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, vagy így az orvos, vagy úgy az orvos, hanem mindig, tehát ő már maga megfogalmazás a mondataiban, hogy mert meg szeretnék gyógyulni, mert meg akarok gyógyulni, mert és odafigyel arra, hogy mit eszik, vagy odafigyelt arra, hogy mit eszik, milyen vitamint, mikor vesz be, milyen gyümölcsöt, hát ez is nagyon fontos volt, tehát hogy teljesen más, nem is tudom, milyen aspektusból néz rá az életére, egy nézett rá ő az életére, és most mondom, nem akarom itt külön választani, magyar vagy nem magyar, mint mondjuk itthon, akikkel így találkoztam, így beteg emberekkel.
0: Én is azt gondolom, hogy van egy nagy átlag, akik szeretik a felelősséget áthárítani, és mindig valaki más a hibás. És ez valahogy így elindul egyébként sokszor már így fiatal korban. Én foglalkozom a meseterápiával, és ilyenkor mindig eszembe jut a felelősségvállalásnak a meséje, a három kismalac meséje. És ez szerintem így nagyon-nagyon sokat kéne mindenkinek olvasni, és egy picit így tudatosítani. A három kismalac meséjében nagyjából minden benne van, minden élethelyzetünk, és a felelősségvállalás. Ugye, hogyha az első kismalacot nézzük, aki ugye szalmából összedobta a házát, hát jött a farkas, a külső körülmény gyorsan elfújt azt, a következő ugye fából összerakta a házat, hát azt is viszonylag könnyen szétdöntötte a farkas, és az a kismalac, aki beletette az idejét, az energiáját, és egy erős házat épített, azt egy külső körülmény nem tudja feldönteni. És tulajdonképpen ez a mese mutatja meg nekünk azt, hogy ha vállaljuk az életünket, a felelősséget, beletesszük az időt, az energiát, adott esetben a pénzt, az életünk bármelyik területébe, és az igaz az a gyerekneveléstől elkezdve az egészségünkre, a munkánkra, mindenre, bármire, akkor ha van egy külső körülmény, nyilván jöhet egy tornádó, ami összedönti a házat, tehát lehet akkor a külső körülmény, ami bedönti az életünket, de általában ezek az átlagos külső körülmények, mint például itt a mesében a farkas, ez nem fogja. És ugye sok mindenről szól még ez a mese, az elindulásról, ugye az új élethelyzetekről, a felnőtté válásról, a testvéri összetartozás meg sok mindenről, tehát hogy tényleg akinek kisgyereke van és hallgat minket, azoknak én ezt javaslom, hogy olvassák ezt a mesét sokszor a gyerekeknek.
1: És nem csak kisgyerekeknek, hiszen most mondtuk el, hogy mondtad el, hogy mennyi minden, de milyen jó kis útravalókat adhat akár felnőttként is ez a mese. De szerintem a felelősségvállalást én például soha nem kapcsoltam össze ezzel a mesével, úgyhogy ezen azt hiszem érdemes elgondolkodnom. Most hozunk zenét, életöröm zenét, innen jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Témánk pedig, hogy ne, hogy ha soha nem tudom ezt a mondatot, hogy ne a hozzátartozó akarjon gyógyulni, hanem a beteg. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye főleg azért is, hogy a felelősséget, tehát ne hárítsa a felelősséget a beteg, akár a hozzátartozóra, akár az orvosra, és itt a felelősségvállalásról beszélgettünk ugye a zene előtt, a három kismalasz történetét, meséjét hoztad, hogy ez mennyire fel tudná nyitni, vagy fel tudja nyitni akár a felnőttek szemét is erre vonatkozóan. Mi mindennel lehetne még ezt szerinted előre billenteni? Hogyan lehetne ezt a felelősségvállalást most egy picit így ellépve, úgymond az orvoslástól, hogy mi az, amivel az embereket fel lehet ebbe az irányba ébreszteni? Mert azt gondolom, hogy itt a felelősségvállalás szintjén azért itt vannak problémák.
2: A saját életünkért vállalt felelősségben szerintem rengeteget számít az információ, hogy annak a birtokában legyünk, hogy mi az, ami jó nekünk, mi az, ami zajlik a testünkben. Én ugye nagyon sok oktatást tartok ezen a területen, az egészségügy területén, különböző betegségekre vonatkozóan, hogy tényleg elmagyarázni az embereknek azt, hogy mi történik, mi zajlik a testükben, mert hogyha megnézzük, általános iskolában, gimnáziumban tanulunk valamit, de aztán ez így a feledésbe merül, és a legtöbb ember egyáltalán, tehát hogyha megkérdezzük az utca emberét, hogy hol van a mája, hol van a lépe, mit csinál a tüdő, mit csinál a szív, akkor még az is, vagy hol vannak ezek a szervek, nagyon sokszor még ezt se fogják tudni megmutatni. Én a betegektől azért, amiket visszaszoktam hallani, hogy mit gondolnak egyáltalán is saját magukról, olyankor azért néha így leesek a székről, hogy tényleg, tehát hogy ez
1: azt van erre példa esetleg, hogy eszedbe jut most esetleg egy-két példa, nagyon kíváncsi lennék, hogy mi az, amit tényleg az egyes emberek gondolnak a testükről, az egészségükről.
2: Hát például én ugye viszonylag sok meddő párral találkozom, tehát az, hogy hol történik a petesejt meg a hímivarsejtnek a találkozása. Ugye, hogyha beszélünk itt, nagyon sokszor bármilyen felületen ugye előjön az, hogy a meditáció mennyit segít például, és akkor vizualizált, hogy találkozik a hímivarsejt a petesejtel, és akkor így megkérdezem a beteget, hogy jó, de hogy hol van ez a találkozás, és fogalmuk nincs, tehát hogy a petefészektől a méhig minden, de ez valójában a pete vezetékben történik ez a találkozás. Azt úgy nem szokták tudni, vagy például, ami számomra nagyon meglepő, hogy a nők egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy a ciklus hogy zajlik, hogy mi történik a hónap során, ugye, hogy felépül a nyálkahártya, érik a tüsző, kireped a tüsző, de hát, hogy még azok sem, akik egyébként mondjuk meddőségi problémával szembesülnek, vagy tényleg, és nem bántásként, de hogy volt ilyen történet, megtörtént eset, hogy egy nagyon-nagyon rossz hímivarsejtű, tehát egy nagyon rossz spermaképű férfi, tehát ugye egy pár volt ott nálam, és tényleg alig volt jó hímivarsejt, és mondtam, hogy hát mindenképpen kéne javítani ennek az állapotán, és akkor ő megkérdezte tőle, hogy miért egy nem elég? Tehát, hogy egynek kell odaérni, és hogy valóban egynek kell odaérni, de hogy a nullából, vagy a nagyon-nagyon kevésből nagyon nehéz, hogy ez az egy odaérje. Vagy tényleg, tehát itt a szívműködésre vonatkozóan is néha vannak olyan elképzelések, vagy egyáltalán a táplálkozásra, tehát az, hogy a boltokban kapható ételeknek nevezett dolgok nagy része nem alkalmas arra, hogy a testünknek jó legyen, vagy a testünket táplálja, és egy picit én azt gondolom, hogy így nagyon-nagyon elkényelmesedtünk. Én emlékszem a saját gyerekkoromban minden friss alapanyagokból otthon főzött étel volt, és aztán ugye ahogy kinyíltak a határok, beáramlottak a félkész ételek, és nyilván sokkal egyszerűbb egy fagyasztott valamit bedobni a mikróba és elkészíteni, tehát itt tényleg 3 perc alatt lehet tálalni, de ha megnézzük, hogy abban mi van, és milyen folyamatokon megy keresztül, akkor rájövünk, hogy azért ez nem annyira jó a szervezetünknek, és...
1: Hát elkényelmesedtünk ebben is, igen.
2: Igen, igen. Tehát, hogy sok-sok ilyen dolog van, ami ez is egy picit a felelősségvállalás, hogy milyen ételt eszem. Hát nekem nem egy olyan betegem van, aki hetente egyszer eszik főtt ételt, és vagy úgymond még nem is házi kosztot, hanem hogy valamilyen kifőzdében vagy.
1: És de az se jó, tehát egy kifőzdében azért inkább egy kifőzdében nem, mint egy nem tudom, valami mirelit, valamit megvegyen és megmelegítsen.
2: Nyilván, de hogy ők például különböző péksüteményeken élnek, vagy gyerekeknél is látok olyan étkezési naplókat, ez nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy a gyermek mit eszik, de az, hogy egész héten keresztül a kakaós csiga van reggelire, spagetti van ebédre, és pizza van vacsorára, és minden nap ugyanezt teszi a gyermek, az, és akkor a zöldség, a gyümölcs, az gyakorlatilag nem szerepel, meg a természetesen elkészített ételek nem szerepelnek.
1: Sem elég gondolom kólát isznak, vagy cukros üdítőt, még ezt szokták, ugye?
2: Hát igen, azt már nem is tudom.
1: Van ilyen, és van amolyan csomag van, ami attól függ, igen.
2: Igen. És tudom, hogy nagyon sok időt vesz igénybe az, hogy az ember napi szinten főz, de ebbe bele lehet jönni egyébként, és kell egy kis rutin hozzá, nyilván meg kellenek lenni azoknak az alapoknak, hogy igen, akkor hogyan készítem elő, hogy hogyan tervezem meg a napot, hogy tényleg beleférjen. Szerintem nagyon jók egyébként azok a konyhai eszközök, például a lassú főző, vagy egy ilyen római tál, amiben tényleg berakom a sütőbe, és ilyen nagyon alacsony hőfokon tulajdonképpen el is tudok menni otthonról, mert elkészül, mire hazaérek. Mm. Tehát ezekkel meg lehet könnyíteni az életet, de nagyon fontos az is persze, hogy együnk friss zöldségeket, friss alapanyagokból élelmiszereket, de én ugyanígy fontosnak tartom, hogy azért legyen főtt étel.
1: Mm-hmm. Na most hozunk egy kis zenét, jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Témánk, hogy ne a hozzátartozó akarjon gyógyulni, hanem hagyjuk ezt rá a betegre. Ez az ő dolga, a maga a gyógyulási folyamat, az ő testének. Ezt jól mondom, tényleg, és az ő testének a feladata.
2: Igen, ezt akartam is mondani, hogy beszéljünk erről egy picit, igen, hogy a betegségnek vannak különböző fázisai. Ugye egy súlyos betegségnél megvannak ezek a lépcsőfokok, amikor tagadja, hogy jaj, ez velem nem fordulhat elő, aztán amikor igen, mégiscsak tudatosodik, hogy de igen, akkor ugye dühös lehet, haragos lehet, aztán ez a teljes kétségbeesés, vagy a reményvesztettség, és aztán utána eljönnek azok a fokozatok, hogy vagy feladja, vagy azt mondja, hogy igen, szeretnék meggyógyulni. Nagyon sok esetben látom, főleg a súlyos betegeknél azt, hogy a tudat alattiban vannak olyan elakadások, vannak olyan blokkok, hogy ő maga nem is akar meggyógyulni. Uh-huh. Tehát, hogy saját magában ott van ez az akadály. Ilyenkor nagyon lényeges a pszichés segítségnyújtás is. De azt csak akkor tudjuk megtenni nyilván, hogyha a beteg maga legalább annyira nyitott erre, hogy igen, el tud indulni ezen a történeten, mert az a páciens, aki saját maga ezekkel a blokkokkal rendelkezik, és ez tudatalatti, tehát sokszor nem ő, tehát hogy sokszor ez nem tudatos, meg nem ő akar ő így viselkedni, de maga meg akadályozza a gyógyulását. Tehát, hogy hiába tudja az, hogy neki X ételt kellene enni, azt meg is eszi, és mondjuk utána 2 óra múlva, bocsánat, a szóért elzabálja magát valamilyen cukorral, vagy csokoládéval, vagy valamivel, és akkor utána bűntudata van, és aztán elindul ez a kör előről, hogy igen, ez a jó étel, nekem ezt nem szabad, tehát hogy nyilván minél súlyosabb egy diagnózis, annál jobban bele tud állni a beteg abba, hogy igen, ő gyógyulni szeretne, és mindent megtesz.
1: Ez is személyiségfüggő, nem? Mert van olyan, aki nem. Most az jutott eszembe, hogy a hozzátartozóknak is valójában a félelme, meg az, ami ugye vezérli ilyenkor, hogy elveszítheti a másikat, és azért van ez, de el kell menned orvoshoz, de ezt kell megenned, de az orvos azt mondta, hogy ez kell, és de idd meg, de vedd be a vitamin, de és amikor nem tudják, vagy nem tudjuk hagyni a beteget, hogy hadd ő a maga tempójába, hiszen ő érzi, hogy mi történik benne, jó esetben nyilván, ha ugye elég tudatos arra.
2: Én azt gondolom, hogy nem baj az, hogyha van egy olyan hozzátartozó, aki segíti, támogatja a beteget. Nem baj az, hogyha vannak olyan barátok, akik segítenek ebben a folyamatban, hiszen egy kétségbe esett ember, tehát hogyha elképzeljük, hogy valaki nem van a gödör mélyén, akkor neki kell egy létra, vagy egy kötél, vagy valami, tehát hogy kell neki segítség, de hogy ez a segítség valóban az ő segítsége legyen, és kérdezzük meg azt, hogy ő mit és hogyan szeretne, miben tudunk segíteni ebben a folyamatban. Persze ötleteket lehet adni.
1: Mert egy gödör mélyén lévő ember nem biztos, hogy meg tudja mondani. Tehát, hogy ő azt fogja mondani, hogy hagy békén.
2: Így van, így van. De az nem jó megoldás, hogy a hozzátartozó akarja a hozzátartozó tukmája. Uh-huh. Ez egyébként különösen igaz a daganatos betegeknél. Hogy a daganatos betegségben ők általában, vagy nagyon sokszor a C-típusú személyiség. Erről beszéltünk mi már többször. Igen. Ugye azok az emberek, akik mindig mindenkinek segítenek, és a saját magukat háttérbe szorítják, ugye mindenki előtérben van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben egy ilyen betegségnél előjön az, hogy a hozzátartozók azért érzik ezt egy idő után, hogy hoppácska, és valóban ott lehetnek ezek a félelmek is, vagy szorongások, vagy előjöhet ez a bűntudat is, hogy na hát, hogy eddig, tehát hogyha ez így tudatosodik, hogy úgymond kizsigerelték, vagy lehet tényleg ez a puszta szeretet is, hogy szeretem a hozzátartozómat, és szeretném, hogy meggyógyuljon. De én például azt láttam, hogy azok, akiket úgymond a hozzátartozók citálnak el bárhova, ott nagyon ritka az a fajta együttműködés, amit mondjuk igényelne, akár az életmódváltásban, akár bármiben, a táplálkozásban, egyebekben a beteg részéről, hogy ő ténylegesen gyógyuljon. Viszont, hogyha, és itt megint visszacsatolok ide, hogyha információs anyagokat adunk a betegnek, és ő valóban képbe kerül ezzel az egész folyamattal, hogy mi zajlik a testében, ez mitől lehet, mivel lehet ezt megtámogatni, a gyógyulását mivel tudjuk elérni, hogyha ő maga ezeknek az információknak a birtokában van, akkor könnyebben fog tudni dönteni, és én azt látom, hogy azok a betegek, akik tényleg ezt tudják, ők sokkal nagyobb odaadással fognak végigcsinálni akár egy étrendet, akár egy terápiát, egy kúrát, bármit.
1: Tehát az edukáció, mert ez is egyfajta edukálás én ezt a nagyon, betegeknek. Igen,
2: én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és én emlékszem annak idején, amikor a kórházban dolgoztam, ugye onkológia osztályon, nem volt idő, és ez most sincs ideje az orvosnak, és ez nem az orvosnak a hibája, hogy nagyon sok beteg van, de nincs ideje az orvosnak arra, hogy ott mindent elmagyarázzon a betegnek, pedig nagyon fontos lenne, hogy a beteg tudja azt, hogy mi zajlik az ő szervezetében, hogy mi fog történni, mi lesz a következő lépés, mire kell számítani. Ha ez van, akkor ez jó vagy nem jó, mert például egy lázas állapot is lehet gyógyreakció, de lehet egy negatív dolog is, és hogy figyelni kell rá, hogy mondjuk egy fogyás adott esetben egy túlsúlyos betegnél, aki elkezd követni egy étrendet, annak örülünk, de mondjuk egy daganatos betegnél egy fogyásnak nem örülünk, akkor sem, hogyha ő egyébként túlsúlyos, mert akkor nem tudjuk eldönteni, hogy most az étrend miatt kezdett el fogyni, vagy pedig azért, mert hogy a folyamat előre haladt. Tehát itt szerintem mindig nagyon lényeges, hogy tudjuk azt, hogy vagy például fájnak a betegnek a csontjai, vagy fáj a feje, akkor ez mitől lehet, és akkor mire gondolok, hogy arra gondolok, hogy igen, mondjuk valamilyen ásványi anyag hiánya van, vagy esetleg ott van egy áttét a csontjában, vagy a fejfájásnak mennyi oka lehet, hogy ilyen egyszerűbb történetekben, tehát, hogy attól fáj a feje, hogy front van, vagy attól fáj a feje, hogy magas a vérnyomása, vagy éppen sztrókot fog kapni a következő pillanatban.
1: Annyira árnyalt és annyira összetett, hogy nem lehet. Tehát, hogy ugyanaz a fejfájás X-nél, és ugyanaz a fejfájás Y-nál teljesen más dologból indul ki.
2: Igen, és megint csak ugye visszacsatolva az eredeti kérdéshez, hogy ha a betegnek van valamiféle információja, akkor ő már magának is össze tudja rakni ezeket a kis mozaikokat. Vagy ugyanígy, én például azt láttam, hogy hiába adok én egy étrendet a betegnek, hiába mondom neki, hogy ezt meg ezt egye, ezt meg ezt ne egye, mert ez nem jó az ő állapotában, ez meg jó az ő állapotában. Az a beteg, aki nem tudja a miérteket, hogy miért kell ellene neki, mondjuk, csak most mondok valamit, céklát ennie, és miért ne egyen csokoládét.
1: Az nem fog enni.
2: Az ugyanúgy fogja enni a csokoládét, mert a csokoládé nyilván sokkal finomabb, mint a cékla.
1: Vagy láttam egy olyan videót, hogy hogy is szagolja a csokoládét, és harapja a céklát, és akkor elvileg ugyanazt az ízt érzi, hát így is be lehet esetleg csapni, hát ha, meg kell próbálni. Most hozunk zenét, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: HT. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász. Témánk, hogy ne a hozzátartozó akarjon gyógyulni, hanem hagyjuk ezt a betegre. Beszéltünk felelősségvállalásról, sok-sok mindenről szó esett. Egyébként a beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on is elérik. Illetve ugye az edukáció fontossága volt az utolsó blogban itt, amiről beszélgettünk. Régen ez nem volt jellemző, hogy az orvos felvilágosította volna a beteget, amikor elment hozzá, legyen az akár egy ultrahang, egy bármi. Tehát azt se tudtuk, hogy mi történik. Ott meg ultrahang, jó, rendben van, nincs rendben, ennyit hallottunk. Ez ugye változott az utóbbi időben, most már azért némi nemű információt, de most sem minden orvos ad át egyébként a betegnek. Itt az egy helyes magatartás, hogyha a beteg megkérdezi, hogy doktor úr, doktornő, mi történik, mi zajlik, most mit látunk, most mit kell tudnom.
2: Én azt látom, hogy a nyugati rendszerben erre nincs idő és kapacitás. Tehát annyira sok a beteg, annyira kevés az egy betegre jutó idő, hogy ez szinte lehetetlen, hogy minden betegnek nagyon részletesen. Vagy van egy-két ilyen orvos, de hát akkor este 10 órakor is ott ülnek a betegek. Ez meg az orvosnak az életének a rovására fog menni, hiszen ezt nem lehet így hosszú távon csinálni. És a másik oldalról én azt gondolom, hogy az internet világában, a közösségi média világában annyira sok áll és hamis információ terjeng, hogy ebből nagyon-nagyon nehéz kiszűrni egy betegnek azt, hogy akkor hol vagyok jó helyen, mi a valós, ki az, akinek a kezében tényleg jó helyre teszem az életemet adott esetben, és ugye mi erről nagyon sokszor beszéltünk, hogy ha egy beteg ember keres terapeutát, és tényleg az egészsége a fontos, akkor csak olyan emberhez szabad menni, akinek valójában van végzettsége, és van működési engedély, erről korábbi felvételek is vannak felületeken, és hogy tényleg ne adjuk olyan embernek a kezébe az egészségünket, akinek semmiféle egészségügyi végzettsége nincs, még akkor sem, hogyha gyönyörű a weboldala, tényleg elad magáról mindenféléket, hogy külföldön tanult, azt megnézzük, hogy itthon van-e működési engedélye, vagy nincs, itthon van-e végzettsége, vagy nincs, és ha nem, akkor el kell felejteni az ilyen embereket.
1: Hiszen az egészségünk az egyik legfontosabb, lássuk be. No, lassan a beszélgetésünk végére érünk, de van egy dolog, amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy téged jelöltek egy díjra, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi ez a díj, és milyen formában, vagy hogyan történt ez.
2: Igen, ez a Keri magazinnak a Csodanő díja, és a társadalmi felelősségvállalás kategóriában jelöltek. Tulajdonképpen ugye itt több jelölt van, különböző kategóriák vannak, és hogyha az én felelősségvállalásomat nézzük, akkor pontosan ez az edukációs szerep nem csak a gyógyításban, hanem tényleg én mélyen hiszem azt, hogy már a babatervezés, tehát már a fogantatás előtti időszaktól, ha egy pár tudatosan készül a gyerekvállalásra, akkor egészséges gyerekek tudnak születni. Hogyha egészséges gyerekek születnek, és őket egészségtudatosan nevelik a szülők, akkor lényegesen kevesebb lesz az antibiotikum, a betegségeknek az előfordulása, egészségesebb felnőtté tudnak válni, és ugyanígy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy felnőtteknél is maga ez a felelősségvállalás, illetve a saját egészségünknek a kézbe vétele, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit tudunk tenni azért, hogy jobb állapotban legyünk, beteg embereknél is, hogy a gyógyulást hogyan tudjuk megtámogatni, és emellett ugye én nagyon fontosnak tartom a szakembereknek a képzését is, a szakembereknek a továbbképzését is, tehát hogy ez azt gondolom, hogy egy fontos terület itt az egészségügyön belül, ez a fajta egészségügyi szemlélet, vagy ez a fajta rálátás a saját életünkre, a saját testünkre, a testi folyamatainkra.
1: Azt még mondjuk el, hogy hol lehet pontosan elérni, hol tudnak szavazni rá, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne rád voksolni, akkor ez hol teheti meg?
2: Ez a Keri magazin, ez úgy van írva, hogy carrie.hu, és azon belül a Csodanő szavazás csodanő díj, és ott a kategóriákon belül így megtalálható.
1: Dr. Csomai Zita, így megtalálják a hallgatóink. Én már leadtam a voksomat, úgyhogy tegyék meg önök is voksaikat. Megérdemled, azt gondolom, és most ezt így, mintha nem is lennél itt, úgyis azt mondom, hogy maximálisan megérdemelnéd ezt a díjat, és legyen így, hogy át is fogod tudni venni majd.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ugye,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról, több budapesti buszjáraton lehet bankkártyával fizetni. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Bájer Judit médiajogászt választotta, a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, valamint a helyi közösségek bevonása a környezet megtisztítására.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye előző héten is beszélgetünk, akkor a miavaki kiserdők, mini erdők volt a témánk. Ma pedig a kertészkedéssel kapcsolatos hitek, tévhiteket veszünk górcső alá. Nem is tudom, hogy elég lesz erre az egyetlen egy adás, hogy erről beszélgessünk. Én minden esetre arra azért felhívnám a figyelmét a hallgatóinak, hogyha bárkinek van kérdése ezzel kapcsolatosan, vagy akár itt most a hitek, tévhitekhez kapcsolódóan valami olyan dolog, amire kíváncsi, hogy vajon ez most hit vagy tévhit, akkor bátran írja meg nekünk. Én főként azt szeretném kérni, hogy a Manna FM Facebook oldalán üzenetben, hogyha küldik, akkor azt én szinte azonnal látni fogom, és akkor majd egy legközelebbi műsorban majd megkérjük Erikát, hogy ezeket a kérdéseket válaszolja meg, hogy válaszoljuk meg közösen. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ezt most így nem is beszéltük meg, én így ezt megkértem a hallgatókat, de gondolom egyetértünk ebben, hogy ha olyan kérdés érkezne, akkor tudunk segíteni.
2: Természetesen.
1: No, itt ugye hitek, tévhitek alatt itt arra gondolunk, hogy például vannak ezek, hogy kávézatsza növények, ezt nagyon sokat hallottam, sőt, olyat is hallottam, hogy a hamutartót például, hogyha nincs benne cigarettacsik, csak úgy tudom vizet önteni bele, és hamvas vizet, vagy hamus vizet, ezt így bele ráöntjük a növényre, és ez nagyon jót tesz, szódabikarbóna nagyon jót tesz. Ha kavicsot teszünk a cserép aljába, az esti locsolás az mindenképpen nappal, reggel nem szabad, napközben nem szabad. Nagyon sok ilyen jó tanács terjed, és ezeket jó tanács, ezt idézőjelben mondom, vagy ilyen családi örökségként megörököl tudás, ugye, amiben így vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, ez a mi dolgunk. Honnan induljunk el, hogy mi számít tévhitnek, vagy mire figyeljünk leginkább, vagy mindig szakembert kérdezzünk meg?
2: Én azt gondolom, hogy arra, bár persze van lehetőség, hogy mindig szakembert kérdezzünk meg, de azért ez nem lehet egy elvárás a mai világban, hogy azonnal fölhívjunk akár engem napi szinten, nem tudom, 8000

0: a közösségi médiában, hogy a hozzászólások között ez a mekkora nagy akármi, ezt én kipróbáltam, berohadt, kihalt, egyebek, tehát hogy azért ezekkel mindig legyünk óvatosak. De mondjuk például említetted itt a tejjel való permetezést, talán itt az elején említetted, lehet kapni bio tejsavót. Tehát, uh-huh. hogy vannak olyan dolgok, amire azért, hogyha rákeresünk a neten, az már készítményként is kapható. De például ez az, amikor egy picit azt mondom, hogy a csúsztatás meg a szenzációhajhászás elindul, hogy a cigicsikket.
1: Na igen,
0: ergo. Na most növényvédelemben lehet kapni nikotin alapú készítményeket, ami kifejezetten rovarölő készítmények. Uh-huh. Ami lombra való permetezésnél oké. Okay. Na de most képzelj el egy paradicsomot, amit agyonnyomsz nikotinnal, tehát hogy az egészséges lesz. Van, ami méri azt, hogy mi az egészségügyi várakozási határideje, hogy most nem is a munkavédelmit gondolom, de amúgy a munkavédelmi határi értéke is, hogy mi az a szint, amikor te azt már elkezdheted enni. Hogyan uh-huh. tudod szabályozni az otthon leáztatott cigicsikből azt a levet, hogy abban valójában mennyi lesz a nikotin tartalom. Na most azt is érdemes például tudni, hogy nekünk ugye éveken keresztül volt paprika üzemünk úgy, hogy fóliaházas technológiával, én abból most már ugye kijöttem, de például ott a munka HR-es oldalon is egy elvárás volt, hogy dohányzó kollégát nem lehetett fölvenni. Mert ugye a dohány mozaik vírus növényvédelemben az egy nagyon komoly probléma.
1: És az, hogyha dohányzik a dolgozó, akkor
0: az be tudja vinni a dohány mozaik vírust, az arra fogékony növénykultúráknál.
1: Még úgyis, hogyha nem mellette dohányzik közvetlenül?
0: Elég, ha a keze olyan, amivel utána mondjuk kötözi a paprikát vagy a paradicsomot.
1: Aha,
0: na és most mondjuk ezekről, azt nem is lehet lemosni, igen, ezekről, nem. Tehát nem, most őszintén, tehát találkozol egy dohányos emberrel, annak a lehelete, a keze, a ruhája,
1: az abszolút így van,
0: az mindig olyan lesz. Tehát igen. Én is nagyon régen volt egy időszakom, hogy dohányoztam, azért hagytam egyszerűen abba, mert nem volt ez a parfüm, ami elnyomta.
1: Pontosan,
0: és
1: én is,
0: és most nem
1: ismerem.
0: Is a lehelet, mert azt megoldod drága gumival, de hogy alapvetően az egész bőrödből egy idő után árad ki. Mindegy, ez mindenkinek saját szíve joga, hogy a szervezetével mit csinál, de hogy például növényi egészségügyi oldalon ezek problémát tudnak okozni, és például Hollandiában nem is engedik már ezt. Tehát pont azért nem engedik, mert ugye a dolgozó be tudja vinni a ruházatával, a kezével, a leheletével, ugyanúgy a nikotin miatt a dohány mozaik vírust. Tehát, hogy azért ezekkel legyünk óvatosak. Aztán ott van például, ugye, amit itt szintén az elején említettél, a
1: kávézaccot is említettem.
0: A kávézaccot, vagy ott volt a szódabikarbonát, igen, mondtad igen. Talán. Na most ezek olyanok, hogy megint csak, ha túldozírozzuk, csersavak, megváltozik a pH, tehát csomó olyan dolgot csinál, talajra téve ráadásul, vagy beöntözve, ami az egész talajnak a mikrobiológiáját is megváltoztatja. Tehát, hogy ezeket így én megmondom őszintén nem szoktam javasolni egyáltalán.
1: Na és a további tévhitekre is rátérünk, de csak a zene után, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben, ez a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye itt néhány tévhitet már gorcső alá vettük, és akkor folytassuk. Kávézac, mi a helyzet azzal?
2: Azt még nagyon könnyű túladagolni.
1: De tehát alapvetően...
2: Savanyítani fogja a talajt konkrétan.
1: De van olyan állapot, vagy van olyan helyzet, amikor oké, nem nagy adagban, vagy tehát, hogy most nyilván nem azt mondom, hogy biztassuk a hallgatókat, de hogyha esetleg valaki nagyon szeretné használni a kávézacot.
2: Én beszoktam komposztálni, vagy hát nyilván a kotyogósból, ha most úgy kicsapkodod a virágágyás szélére, és van hozzá 1000 négyzetmétered, akkor te lenyűsző. De nagyon sok olvasónk csinálja azt, hogy mindig a szobanövények földjébe teszi. Igen. Tehát itt is a mérték, ez ugyanaz, mint amikor ez a kutyak, akit bele lehet-e keverni ugye a komposztba. Persze, ha 5-10%-ot nem éri túl, és van akkor a komposztdombot, hogy az úgy elenyésző mennyiség lesz, mert ott meg ugye azért a zoonózist kell figyelembe venni, tehát az, hogy vannak olyan köztes, mondjuk így, hogy élősködők a kutya esetében, ami azért nem biztos, hogy ember oldalon ugye jót tud tenni. Tehát mindig azt mondom, hogy ezeknél is a mérték, de mondjuk a tejsavó az például működik.
1: De ezzel sokat árthatunk is egyébként adott növénynek, hogyha mondjuk ezeket a tévhiteket úgymond használjuk?
2: Hát ha most tényleg az van, hogy egy pH-ra vagy valamire érzékeny növény esetét nézzük, ott igen, ott ki tudjuk pusztítani, le tudjuk égetni a gyökereket például. Uh-huh. Tehát például mondjuk a lepke orhide az egy nagyon gyakori szobanövény itt most Magyarországon, gyakorlatilag az minden vacakra érzékeny ilyen szinten. Tehát őnála egy illóolajos növényvédelmet nem érdemes tesztelgetni, mert nagyon könnyen meg lehet a leveleket perzselni. De ott van mondjuk egy szanzavéra, ergo anyós nyelv, kipusztíthatatlan dohánnyal is, mert ugye a retro időszakban ugye az volt az egyik olyan szobanövény a panelházakban, hogy amikor divat volt dohányozni, az mindenki
1: bent dohányzott, igen.
2: És gyakorlatilag szegény szanzavéra élvezte azt is, vagy hát ezt nem tudjuk persze, hogy élvezte, most már lehet, hogy meg tudnánk nézni ilyen növényzenével, de alapvetően túlélte, inkább így fogalmaznék.
1: Milyen tévhitek azok, amik leggyakrabban, ezeken kívül, mert szerintem azért ezek eléggé gyakoriak, amiket én is itt felsoroltam. Például, amíg akkor maradjunk az esti locsolás, az mennyire fontos, vagy nem fontos?
2: Hát van olyan eset, amikor az esti az mindig jobb, mint a reggeli. Uh-huh. Én például most ebben az osztályos időszakban, amikor öntözök, én mindig este öntözök, meg gondoljanak bele a kedves hallgatók, ha este öntözöl, akkor alapvetően ugye a víz kontra növény, felület, kert, hő különbsége is ugye kisebb. Uh-huh. Van ideje bőven a növényeknek felszívni ugye a nedvességet, és nem fog akkora kipárolgás történni. Tehát jobban hasznosul, de mondjuk egy átlagos öntözés esetén azért szokták mondani a reggelt, mert ugye föl tudja szárítani a növények felületét a napsütés egyebek, és akkor ugye a gombakártevőkből lesz kevesebb, vagy gombakórokozókból lesz ugye kevesebb a növények környezetébe, tehát kisebb a növényvédelmi kockázata. De mivel most ilyen asszálynál a pára is egy nagyon értékes dolog, az esti öntözés jelen pillanatban én azt tapasztalom legalábbis, hogy sokkal hatékonyabb tud lenni egy fenntartható kert esetében. A másik meg az, hogy gondolj bele, egy átlagos reggeli öntözés, ha nem tudsz megcsinálni 5-6 óra magasságában, 9-kor mostanában az utóbbi időben elképesztő forróságok voltak.
1: Igen.
2: Tehát ebbe ez is benne van ez a kockázat, hogy ott már az UV nagyon erős, ott már a kipárolgás a napsütés miatt sokkal nagyobb, tehát nagyobb lesz a vízveszteség ahhoz mérten, ami föl tudna szívódni.
1: Még egy ilyen, hát nem tudom, hit vagy tévhit eszembe jutott, de majd mindjárt mondod, hogy a csigák ellen sót szórnak ki, ilyen, ez létezik, nem? Ez
2: van a, ilyen is,
1: ez
2: igen.
1: Hit vagy tévhit? Ez mármint, hogy ez oké, hogyha ilyet csinálunk?
2: Hamut szoktak, mélysport szoktak, meg sót szoktak, mindegyiknél ugyanaz van, hogy a talajnak, ahogy bemosódik, megváltoztatja a kémiáját, és inkább itt ez a probléma, tehát csiga ellen jó, ez tény. De hogy azon túl mit csinál a talajba, na az lesz az izgalmas inkább.
1: Tehát akkor, ha innen nézzük, hogy mi mit csinál a talajban, nem is szabadna semmi ilyesmit használnunk, csak amit szakember ajánl esetleg. És azt is bizonyos időközönként, bizonyos mennyiségben úgymond figyelve, hogy milyen hatást érünk el vele.
2: Alapvetően igen, most gondolj bele, viszont ott van most egy szakember, főleg, hogyha mondjuk gazdaboltja van, azt fogja mondani, hogy itt van ez a csiga ellenes granulátum, vidd el, méreg. Oké, de megeszi a csiga azt a mérget, az vajon ugye az őt megevő madarak és igen, egyéb kisemlősök, sünikre, ugye megint csak közvetett hatást fog gyakorolni alapvetően. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés a növényvédelem esetében, mert szoktuk ajánlani a sárga raggacslapozást, hát ezért gyakorlatilag keresztre is feszítenek, mert hogy beleragad bármi más is. Igen, de azt is észre kell tudni használni. Uh-huh. Tehát úgy kell tudni használni, olyan rövid ideig kell kitenni, hogy nem azt jelenti, hogy kiteszem, mit március behozom októberbe azt a szegény ragaslapot, és akkor tényleg tele van hasznos kártevőkkel, még akár ne adj Isten madár is beleragadva, hanem kiteszem egy rövid időintervallumra, és megnézem, hogy mit apad bele. Uh-huh. És akkor utána ezt vissza is veszem. Tehát, hogy ezeknek is megvan az észszerű használata, amikor azt mondom, hogy minimalizálható a hasznos élőlényeknek a veszte, ahhoz képest, amekkora előnyt tud jelenteni mondjuk egy bionövényvédelemnél.
1: Tartunk el rövid szünetet, legfrissebb hírek, életörömzene után pedig jövünk vissza, és még további tévhiteket is átbeszélünk. Tartsanak velünk!

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Itt én ugye kerestem, hogy milyen tévhitek vannak így a kertészkedéssel kapcsolatban, és például egy ilyet is találtam, hogy fekete fóliát vagy geotextilt a gyomok ellen. Hogy ez hosszú távon valóban jó megoldás?
2: Én egyetlen kertünkben nem javaslok agroszövetet, meg geotextilt. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy ugye a benne lévő ragasztóanyagok, műanyagok, egyebek, ugye mint mikroműanyag, most egy nagyon üldöző dolog is, nem véletlen. A másik, most ha meg talaj oldalról nézzük, ez ugyanolyan, mintha kb. Képzelj el, amikor eltöröd a kezedet, és begipszelik a kezedet. Hát annak milyen szaga lesz, milyen lesz a bőröd állapota.
1: Igen.
2: És ehhez nem kell, hogy borsólevest öntsél bele, mint a volt évfolyam társam a lábgipszébe, amikor voltunk az egyetemen, és akkor beleborult a borsóleves, és amikor szedték le neki a gipszet, akkor már így mumifikálódott borsószemek voltak benne, tehát ez nem kell ilyen szürreális esetnek történnie, hanem csak egy alapgipszelés, vagy amikor hosszabb ideig mondjuk ott van egy állítólag vízáteresztő raktapasz az ujjadon, nem?
1: Igen.
2: Tehát már ott ugye a bőr károsodik, na most ez a geotextil agroszövetek esetében a talajban ugyanúgy egyfajta levegőtlenséget okoz, de például egy fenntartható kert szemléletben nem fér bele, mert ott ugye nagyon sok olyan indával és gyökérsarjakkal terjedő talajtakarót alkalmazunk, amit hogyha letakarod, akkor nyilván nem fog tudni ugye talajt fedni természetes módon. Ahol indokolt, az olyan, mint az ilyen száraz patak, hogy ugye a kavics közül ne kelljen a talajból jövő gyomokat kiszedni, de az, hogy most, vagy mondjuk a ház mögötti vízelvezető kavicságynak az ajzatába, ott teljesen rendjén van. De az, hogy most én a virágágyásomat a gyomok ellen így védjem meg, a tarackkal ugyanúgy kell szívni, csak maximum nem látszik sokáig a felszínen, viszont alul karvastagságú, vastagságban gyakorlatilag be tudja szőni alatta is a talajt, tehát a probléma nem oldódik meg, csak nem látszik.
1: Van még esetleg olyan tévhit, ami így beugrik, ami jellemzően találkozol vele, mert nyilván te sokkal többel találkozol, mint mondjuk én, amiket itt hallottam, vagy amiket itt most olvastam.
2: Hát nekem a kedvencem a diófa alatt nem marad meg semmi, és én akkor ezen szoktam egy kicsit kuncogni. De nyilván nem ilyen egyszerű a dolog. Nekem például meténggel van, titóvirággal, és bármilyen meglepő kaktuszokkal beültetve. Mert ugye én a Kiskunságban vagyok, és ott ugye nagyon komoly invazivitási probléma van a medvetalp kaktusszal, ezt nem tudom, mennyire tudod, vagy mennyire tudják a hallgatók, ott ugye elkezdte kiszorítani a természetes flórát. Mert hogy ugye mindent kibír alapon. Egyébként itt pont a 14. kerületben, ahol itt is ülünk, a Szugló utca és társai környékén, Egressi úton rengeteg van ám a közterületen belőlük. Mert hogy milyen szép, de ez tipikusan az, amit nem tehetsz a komposztba, ha kukába teszed, ugye megint visszajut a rendszerbe, mert egyszer csak valahonnan megint csak ki fog szabadulni. Ezért én, hogyha kirándulok és látok medvetalp kaktuszt, akkor ilyen zsebimporttal begyűjtöm, és beültetem a diófám alá. És ott senki is nem zavar, mert ugye onnan már nem kerül ki tovább, és vígan el vannak, még virágoznak is. Tehát a diófa alatt lehet, csak nyilván nem akkora szortimentben lehet növényeket ültetni, de nekem relatív szép gyep van alatta.
1: Tehát ez az, megint ugyanaz, hogy tudni kell, hogy mit, mivel, mit, hova, hogyan tudják egymást úgymond kiegészíteni, és akár segíteni egymást a fejlődésben.
2: Igen, és egyébként lombhullás idején, hogy a diónál maradjunk, ugye nagyon sokan kérdezik, hogy mi legyen a lombbal, elégessük, Isten ments. Nem, én az olyan ágyásokba teszem be töményen a diólombot, ahol nem akarom mondjuk a cserjék alatt, hogy gyomok nőjenek. Mert az allelopatikus hatás ott tud érvényesülni komposztálódási folyamat során. De amúgy meg belekeverve adott százalékig a komposztba, tehát ha magyarán azt mondom, hogy nem abból áll az egész komposztom, hanem maximum 30-40 százalékig van belőle a lomb, akkor lebomlik komposztálódási folyamat során, és ugyanúgy visszajut a kertbe. Tehát, hogy itt nincsen a hitek, tévhitek onnan alakulnak ki, hogy mindenki fekete-fehérben gondolkodik.
1: Igen.
2: És a természet ezt nem ismeri. Tehát, hogy ott nincsenek ilyen fekete-fehér dolgok.
1: Most egy rövid életöröm zenét hozunk a hallgatóinknak, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával, maradjanak velünk. Elérhetőségünk 0677 0986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Ugye azt már említettük az elején, hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmaztad, influencer kertészeknek vagy lehet, hogy még a korábbi adásban már nem tudom, de beszéltünk erről már egészen biztos, hogy itt is elterjedt ez, hogy mindenki mindent jobban tud, ez a nem tudom hány millió orvos és hány millió, most már kertész országa is vagyunk, meg folytathatnám. Kicsit még erre is így rátérnék, mert ez nagyon hozzátartozik, azt gondolom, a hitek tévhitekhez, hogy vannak ezek az ilyen egyperces kertészeti tanácsok, meg mindenből vannak már szinte ilyen egyperces. Elmondom neked egy percbe, hogy hogyan gondozzam, most itt van előttem a nem tudom, a kaktuszt, a karácsonyi kaktuszodat, hogy ezeknél mennyire, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam szépen, mennyire higgyünk ezeknek, na így ez elég szépen fogalmazom.
2: Most megfogtál. Azért fogtál meg, mert laikusként ez egy borzasztó nehéz dolog eldönteni, hogy kinek higgy.
1: Igen.
2: És én például, ha csak most két nevet kell említenem, aki valójában nem szakember, mármint abban az értelemben, hogy nem a Kertészeti Egyetem köpte ki magából mérnöki diplomával szakember, ott van a Vadvirágos Török Zita. Uh-huh. Még megkockáztatom, hogy gyomokból és vadnövényekből és azokhoz tartozó beporzókból nagyobb tudása van, mint nekem. Uh-huh. És közben, ha most innen nézzük, köze nincs a szakmánkhoz, de közben meg az autodidakta tudása hatalmas. Vagy ott van például a Csodás Kertem magánarborétumnak a létrehozója, tudója, Androsovics Petronella alias Petra, nem véletlenül előadók a Kertakadémián. Én dendrológusként végeztem a Kertészeti Egyetemen, tehát fa és cserjetamból. A Petra mindig meg tud lepni. Mindig tud olyan fajtát mondani, vagy kereszteződést, vagy bármit mondani, ami még én is így főhúzom a szemöldökömet, hogy wow, miket nem talál az interneten. És most az ott van a kertjébe. És én voltam a kertjébe, és mentem úgy el növény mellett, hogy na most nem azt, hogy nem mertem neki elmondani, hogy halvány gőzöm nincs, hogy mi mellett megyek el, de hogy alapvetően olyan különlegességei vannak, amiben igenis azt kell mondanom, hogy idézőjelben hobbi kertészként hatalmas tudást épített föl. Uh-huh.
1: Tehát így nehéz, igen.
2: Tehát így nagyon nehéz, mert közben meg van olyan, aki szakember, és a hátamon föláll tőle a szőr, mert a pénz többet ér neki, mint az igazság, ha most ezt így le akarnám egyszerűsíteni, és azt mondta a legutóbb egy videójában, hogy a huminsavval lehet tafrina ellen védekezni. Na most...
1: És fordítsuk le, mi az a tafrina, bocsánat.
2: Hát ugye az egy kortani probléma, ugye a baracknál, amikor így befodrosodik a levél tavasszal. Na most az ugyanaz a kategória, mint a lisztharmat, a peronoszpóra, hogy ismertebb dolgot is mondjak így a hallgatóknak, és akkor azt mondta, hogy rá permetez huminsavat, és az megoldja. Nem fogja megoldani. Tehát, itt egy kicsit az is a baj, hogy a szakemberek egy része, nyilván nem mindegyik, meg a hobbi kertészekből az influencer típusok is ugye ráálltak arra, hogy a pénz nagyon sokat számít, és már emiatt például a biostimuláns és készítménypiacon is totál káosz van. De vagy nézd meg ott a fogalomismereteknél, ugye erről is nagyon sokszor szoktam beszélni, ugye a fenntartható mit jelent. És akkor rányomják ugye, hogy a műfű fenntartható. A robotfűnyíró fenntartható. De közben ökológiailag értelmezendő valójában, meg közgazdasági értelemben értelmezendő a fogalom.
1: Igen.
2: És persze abban az értelemben fenntartható, hogy nem kell nyírni a füvet, nem kell locsolni, nem kell gyomlálni, gyomírtani, műtrágyázni, stb. Ökológiai értelemben meg egy akkora kapufa, hogy ihaj. Viszont reklám szinten fenntartható, de ezt azért most szeretném mondani a hallgatóknak, és ez lehet, hogy neked is egy ilyen újdonság, hogy hoztak egy új uniós jogszabályt. Most paragrafusra pontosan nem tudnám visszamondani, de már ott van kinyomtatva az íróasztalomon, hogy átolvassam. Nagyon szigorú szabályok közé rakták a eco-friendly, zero waste, fenntartható, aha, és ilyen-olyan fogalmakat, pontosan emiatt, mert hogy most már gyakorlatilag kereskedelmi húzó szó lett, És már a szegény hétköznapi átlagember nem fogja tudni, vagy eddig nem, mostan már nem tudta megkülönböztetni, hogy mitől lesz valami fenntartható, de ő jót akart.
1: Igen, igen.
2: Tehát az a baj, hogy jó hiszeműen megveszi, de valójában nem tesz vele jó.
1: Sőt, még jobb esetben árt is.
2: És ez ott döbbenünk rá, hogy ugye nekem enyém egy biogazdabolt lánc, és ugye jönnek be listával az emberek, hogy kell neki mikorizagomba, ilyen alga, olyan alga, humusz, fulvósa, stb. És amikor elkezd a szakértőnk, mert nálunk a boltban is mindenki szaktanácsadó, tehát hogy mi nem hiszünk abban, hogy nem hozzáértő szolgál ki, ezért mi kérdezünk. És tudom, hogy saját zsebünkre kéne dolgozni, de a visszatérő vevő és az elégedett vevő mindig többet fér hosszú távon nyilván.
1: Hosszú távon kifizetődő, igen.
2: Mint az, hogy utána szomorkodjon, hogy mégse jó. Nagyon sokszor nem azokkal a termékekkel megy ki, mint amiért bejött. Mert amikor elkezdesz vele beszélgetni, kiderül, hogy nem az az alap probléma. Persze, eladhattuk volna neki, de ha nem az az alap probléma, akkor ki lesz az idióta, a kertészet, a faiskola, a gyártó, a termék.
1: Persze.
2: Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: Hát és ez egy teljes mentalitásbeli változtatásra lenne szükség, amúgy teszem hozzá, hogy így gondolkodjanak az emberek, hogy nem az a lényeg, hogy most eladjam a 30 ezres valamit, most mondtam valamit, hanem inkább segítsek annak az emberek, és a valós problémájára akár olcsóbb termékkel segítsem ki.
2: Hát még ha nem is olcsóbb, mert ez sajnos
1: vagy
2: viszont
1: drágább.
2: Nem mondhatom, igen, hogy olcsóbb, hanem az, hogy az eszünket használnak.
1: De hogy adott
2: igen.
1: Probléma esetén lehet, hogy nem tudom, ami a problémája, arra pont egy igen. Olcsóbb termékre igen. Van szükség, úgy értettem ezt most.
2: Én nekem volt egy év, másfél év, amíg egy kertészeti, nagy ismert kertészeti láncnak voltam az áruház igazgatója. És a sorok között autószerelőtől, a manikűrösön át, és semmi bajom az adott szakmákkal, mielőtt bármelyik hallgató a szívére veszi, nem, ez nincsen velük bajom, de ők álltak a pult mögött, akik úgymond a kertészetben dolgoztak, mert ez nem akartam így mondani, hogy alattam dolgoztak, mert az olyan bután hangzik, semmi ilyen dolog nincs. Viszont amikor bejött a vásárló, és megkérdezte, hogy ez bírja az árnyékot? Igen. Kösz. Tehát, hogy és közben ott álltam fönn a karzaton, és néztem, mert az iroda az középen volt, és leláttunk az egész eladótérre, és így fogtam a fejemet, hogy de nem. És nyilván az megint az, amikor a kertészetből egyszer csak kereskedés lesz.
1: Hát és mint mindenből, igen, ez sajnos a felé tart a világ, igen.
2: Igen, tehát hogy sajnos a hitek tévhiteket ez is nagyban erősíti, hogy a témánál maradjunk, de sokkal nagyobb körültekintéssel kellene a vásárlóknak is lenni sajnos, amire tudom nagyon jól, hogy a ChatGPT meg társai nagyon okosak, de nem mindig mondanak most már sajnos, mivel ezek a egymásról másolt információk okosítják, nem fognak mindig igazat mondani, illetve az, hogy talán a kereskedőknek is felelősebbnek kéne lenni, hogy nem minden esetben a pénz számít.
1: De magyarul lezárva ezt az interjút, ezt a beszélgetést, akkor onnan indulva, hogy ezek a kis most egy perces videókat mondok, de lehet ez bármi, nem tudom, megkérdezek valakit, aki azt se tudom, hogy van-e bármi köze, csak annak hirdeti magát, hogy ő nagyon jó tanácsadó, és ő kertész, és mérnök, és stb. Ne higgyünk el mindent elsőre, hogyha jól értem, és próbáljunk meg olyan kérdéseket feltenni, ami tehát speciálisan a problémánkra, és nyilván úgy válasszuk ki a segítő szakembert, ha érezzük, hogy releváns válaszokat kapunk a kérdéseinkre.
2: Igen, viszont ehhez is kell egy generációváltás, az is biztos, mert ezt meg a mezőgazdasági szaktanácsadói hátterem mondja, hogy nagyon sok gazda példát hozzak szándékosan, úgy hívja föl a növényorvost, hogy mondd el, mivel permetezzek és hányszor. És nem úgy indul a kérdés, hogy mi a baja a növényemnek. És emögött látszik az, hogy ki kell úgymond cserélődjön egy olyan réteg, aki megoldásfókuszú, holisztikusan tudja nézni a problémákat, mert például a gazdaboltban is rengetegen jönnek úgy be, hogy beteg a növény, és közben tápanyag hiánya van. A kettő nem ugyanaz.
1: Több tudásra van szükségünk, igen, azt gondolom, ezen a területen is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a napos meleg idő eső nélkül. A kiutasított orosz diplomaták hírszerzői tevékenységet folytattak. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Magyarországról kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese. Rácz András kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta az unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Magyarország ezzel a lépéssel gyakorlatilag csatlakozik az Európai Unió és a NATO tagországok hasonló lépéseihez. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Marija Zaharova így reagált Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentésére, hogy a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Egyben lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról is. A leköszönő elnök azt mondta, lemondásának nincs politikai oka, ahogy személyes konfliktus sem áll mögötte. Magát pártokon kívülálló vezetőnek tartja, aki 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a Manna délután. Kedden is együtt leszünk, remélhetőleg, én biztos, hogy itt vagyok egészen délután 5-ig. Minden óra másmilyen, ez a változatosság kulcsa. Fiú csapatok érkeznek ebben a 60 percben, legalábbis az óra első felében. Igazi veterán a New Kids on the Block, de aztán majd folytatjuk szépen kronológiai sorrendben, ahogy felbukkantak. Itt lesz a Take That, a Backstreet Boys, jön majd az NSYNC, a Five, meg a Westlife is. Aztán egy jó kis időutazásban is részt veszünk, majd 2003-ban és 2013-ban viszem a Manna FM hallgatói. Pharrell Williams Happy-je is érkezik, meg a No Doubt It's My Life-ja, és aztán majd az óra sztárjai közül Amy Winehouse és Freddy három dala jön. Ez a szűk keresztmetszet a további részletekért, úgyis érdemes minket hallgatni. Marshmallow indítja az órát. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó borús reggelre ébredtünk, ahhoz képest eléggé acélos lett az időjárás. Érdemes kihasználni az utolsó nyári napok egyikét, ez a mai, aztán majd a holnap, hiszen utána évszakváltó front érkezik. Közben egyébként már én nézem SMS számunkat, a 0677986-ra van bekötve. Ha van bármi nemű közlendő, valakinek van kedvenc fiúcsapata, akikről majd nem hall ebben az órában, akkor azt is megírhatja, tehát jöhetnek a közlekedési információk is. Azért a fiúcsapatokat említem, mert már is legendás boybandek érkeznek ebben az órában, ez a tematikánk. Elsőként jön majd a New Kids on the Block, a Take That és a Backstreet Boys, aztán majd az NSYNC, Five és a Westlife is, ők klasszikus értelembe véve fiúcsapatok. Tegnap ugye a Girl Power-rel időztünk, ma jönnek a srácok. Hát a New Kids on the Block egyébként szerintem sokunk gyerekkorát meghatározhatja, talán a nálam egyel idősebb generáció nagy-nagy kedvencei voltak a fiúk. Én emlékszem, hogy annak idején, amikor a 80-as évek közepén, végén bárkinél vendégeskedtünk, aki nőnemű volt, biztos, hogy volt a falon a New Kids on the Block poszter. Hát ők egy amerikai fiú együttes, elég régen tolják, 84-ben alakultak, Jonathan Knight-tal, Jordan Knight-tal, Joey McIntyre-rel, Donnie Wahlberg-el és Danny Wood-dal. Donnie Wahlberg egyébként Mark Wahlberg tesója. A megalakuláskor egyébként maga Mark is a csapat tagja volt, de 85-ben kilépett és a helyére az akkor 12 éves McIntyre érkezett. Hát valószínűleg Mark Wahlberg hamar rájött, hogy igazából ez a bohóckodás nem neki való, aztán később ő fehér nemű modellként futott be, színész is lett, és aztán voltak önálló szóló projektjei is. Hát maga a csapat visszatérve rájuk a 80-as, 90-es évek egyik legnagyobb szórakoztatóipari elemének számított. Első lemezük 86-ban jelent meg, New Kids on the Block címmel, amely viszont kudarcnak számított, viszont aztán jött a második lemez, a 88-as Hangin' Tough, az már nagyobb siker lett. Ezt követte az igazi bomba, amivel berobbantak a köztudatba, 90-ben a Step by Step, majd 94-ben a Face the Music, aztán később feloszlottak, majd, amiről kevesen tudnak, 2008-ban újból összeálltak, és azóta két önálló és egy a Backstreet Boys együttesek közös albumot adtak ki. Apropó Backstreet Boys, hát ők is érkeznek majd harmadikként ebben a körben, hát tulajdonképpen ők is ősfiú együttesnek számítanak, a mai napig aktívak. Egyébként a csapat frontemere Nick Carter szólóban is tolja, pont azt hiszem tavaly adott nálunk koncertet, de a Backstreet Boys is aktív a mai napig. Grammy jelölt amerikai fiú együttesről van szó, Lou Pearlman menedzser első csapata volt. Hát hivatalosan 93. április 20-án alakultak, később aztán 13 top 40-es daluk volt a Billboard Hot 100-as ranglistán, és több mint 130 millió albumot adtak el, ezzel ők lettek minden idők legnépszerűbb fiú együttese. Hát ugye a frontember Nick Carter volt, a kornak megfelelően így középen elválasztott kis szőke haja, kék szemmel, nyilvánvalóan az összes csaj szerelmes volt belé, de egyébként igen nagy népszerűségnek örventek a csapat további tagja is. Ők is úgy vannak, mint a Take That, hogy kibejárkálnak az együttes tagok, de azért fenntartják magát a Backstreet Boys, mint eladható terméket, úgyhogy turnéznak abszolút. Csak úgy, mint a Take That, akik egyébként tavaly vagy két éve voltak először Budapesten, érdekes módon kimaradt a főváros koncert szempontjából, de aztán a Budapest Parkban bepótolták mindezt. Hát ők is megfogyatkoztak már, most három taggal muzsikálnak éppen, de abszolút aktív, a Gary Barlow is pontja magából a slágereket, ahogy azt tette annak idején is. Na, hát akkor ők érkeznek, a New Kids on the Block és a klasszikus Step by Step, ami nélkül egyébként nincsen az ő esetükben karrierát vizsgálás, aztán majd a Take That egy újabb dallal érkezik, a These Days-el, a Backstreet Boys pedig az I Want It That Way-el. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: that.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és fiúcsapatokkal, a Backstreet Boys, szóval az előbb ez volt az I Want It That Way. A következő körben jön a nagy ellenlábas, az NSYNC, aztán majd itt lesz a Five és a Westlife is. Hát ezt a kimondom, hogy fiúcsapat szinte egy ilyen derogáló történet, úgy mindenki valahol kimondottan azt mondja, hogy jó fiúcsapatok, de ciki, ciki rajongani érte, pedig szerintem mindenkinek, még a fiúknak is volt olyan korszak, amikor rajongtak ezekért a csapatokért, nyilvánvalóan inkább a lányok voltak a közönség, kétségkívül nagyon sokáig egyébként menedzseri hatásra a fiúknak tagadniuk is kellett, hogy bármilyen párkapcsolatot ápolnának lányokkal, hogy megmaradjon ez a bizonyos elérhetőségi faktor a rajongók számára, de hát azóta már nyilván az említett csapat tagja is felnőttek, családapák lettek, az NSYNC-et veszük, és Justin Timberlake-et, ott is már ugye több gyermek van Jessica Biel-től. A fiúk pedig azért tudtak rájuk cupani, rajongani, mert hogy igazából másoltuk azokat a ruhaneműket, amiket hordtak, azért arra kínosan ügyeltek mindig a menedzserek, hogy az aktuális kornak megfelelő öltözetben, megjelenéssel bírjanak ezek a fiúk. Hát valószínűleg már bánja is Justin Timberlake ezt a bizonyos megjelenést, ugye azóta már rengeteg mém van az akkori frizurájáról, ami nagyjából olyan volt, mint a smekleves, hát azóta ő is letisztult. Justin egyébként nemrégiben új albummal jelentkezett, és azért felkarolta a fiúkat is, hiszen egy-két koncertállomáson meghívta az NSYNC tagjait, hogy a régi nagy slágereket adják elő újból. Egyébként tök jól össze tudják magukat vakarni a fiúk, teljesen felismerhetőek, ami azért nagy szó most már így 2026-ban. Az NSYNC egyébként szintén Amerikából érkezik, ugye ahogy mondtam, a Backstreet Boys nagy ellenfele volt, emlékszem, hogy több tábor volt, először volt a Backstreet Boysosok és az E17-esek, aztán voltak a Backstreet Boysosok és az NSYNC-esek. 95-ben alakult az NSYNC a floridai Orlandóban, tagjai Lance Bass, Justin Timberlake, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick és GZ Chazos, többen egyébként Britney Spears-szel, illetőleg Christina Aguilera-val a Mickey Mouse klubban nevelkedtek, ugye Ryan Gosling-gal együtt, úgyhogy két tag is az NSYNC-ből onnél származik, és aztán még jöttek hárman köréjük, így alakult meg az öttagú formáció. Az ötös szám egyébként a következő csapatnál is lényeges, hiszen már a nevük is az, a Five érkezik majd is a Keep on Moving, de őket már Simon Cowell fedezte fel, aki egykoron összehozta a Spice Girls-t is, és ugye neki köszönhetjük a nagy tehetségkutatókat, többek között a különböző idolokat, meg az X-faktort is. A zenekar a nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, úgy, mint a legtöbb európai országban is. Ismerték a nevüket Ázsiában, Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Államokban és Olaszországban is. Aztán eléggé kalandos lett később az életük, hiszen 2001. szeptember 27-én élő műsorban jelentették be a feloszlásukat, több mint 15 millió eladott lemez és 11 toplistás dar után. 2006-ban aztán az eredeti öttagból négyen megpróbálták újraéleszteni a csapatot egy új menedzserrel, Richard Beck-kel, aztán 7 hónappal később az egyik hivatalos oldalukon közölték az indokaikat, amiért is ismét feloszlik a csapat, de azért néhány örökzöld maradt utánuk, ilyen például az egyik nagy sikerük a Keep on Moving, és aztán a végére majd a Westlife formáció érkezik, és a Hello My Love, ők Írországból jönnek hozzánk, természetesen a klasszikus felállásban ők is öt taggal nyomultak 98 és 2004 között, aztán ezt a bizonyos sikerszériát Brian McFadden szakította meg, aki 2004-ben kivált a csapatból. Már is érkezik tőlük a Hello My Love, de egyelőre az NSYNC-kel indulunk, és aztán jön majd a Five a fiú csapatok között, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Méltón búcsúzik a nyár, szeptember 8-a van, és 30 fok körül vagyunk. Holnap még fokozódik egyébként majd a csúcs, és aztán holnaptól már egyébként jöhetnek záporok, zivatarok, ennek hatására pedig csütörtökre visszaesik majd a hőmérséklet, és most nagyon úgy tűnik, hogy tényleg beindul az ősz, még a kedvesebbik arcával. Lehet, hogy lesz csapadék, ugye, amire nagy szükség van, de a hőmérséklet most már nem fog 30 fok fölé emelkedni. Úgyhogy érdemes kihasználni egyébként még ezt a perzselő hőséget, ha valaki rajongó, legközelebb majd talán jövő májusra lesz ilyen. James Glynn folytatja mindjárt, jön az All I Am.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút rendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM-én öröm zenékkel, mennyire lesz lipikókás az időjárás, mire kell készülni, az kiderül a friss információk végén mindjárt, aztán indítunk egy újabb órát, felhúzzuk a hétmérföldes csizmánkat és bejárjuk a zenevilágot két év tekintetében. 2003-ba megyünk majd, többek között a Maroon 5-ért és az Outkast-ért, és aztán majd itt lesz 2013 Pharrell Williams-el és a One Republic-kal, de egyelőre a Messi-vel indulunk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
2: Reklám hangzott el.
8: Marad a napos, meleg idő eső nélkül. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamosenergia hálózat elleni szabotázs akció gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Bájer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, a válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
1: Időjárás.
8: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok. Ha újból együtt van a csapat, akkor már is visszamehetünk az időben, egy jó kis időutazásos órába csapunk, ugyanis már is 2 évet közelítünk majd 2003 és 13 terítéken, így majd az akkor is lágerista vezetőkkel szórakozunk. A korábbi évből jön a Maroon 5, Outkast és No Doubt, a későbbiből pedig többek között Pharrell Williams és a hazai Honey Beast is, de egyelőre a Messivel indulunk. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó pét, hogyha már az van, főleg a sulisoknak, de jó munkát, ha együtt dolgozunk. Nézem egyébként félszemmel mindig SMS számunkat. Ez 0677986-on elérhető. Miközben egyébként, ha valakinek lenne életre szóló élménye 2003-ból, vagy 13-ból, ossza meg velünk nyugodtan, hiszen már is ott kötünk ki ez a két célállomásunk az időutazásban. Ilyenkor mindig mondok információkat hónunk alá mankóként, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időségben. Aztán majd jönnek az akkor is slágerista vezetők. Így például a Maroon 5, Outkast és a No Doubt egyes slágere. Hát 2003 márciusában az amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália csapatai megtámadták Irakot feltételezett tömegpusztító fegyverei miatt. Ugye egy hónappal később az amerikai erők 3 hétig tartó harcok után meg is döntötték Saddam Hussein uralmát. Ezen a napon az amerikai tengerész gyalogosok a bagdadi főtéren kötelet húztak Saddam óriási szobrának nyakára, majd le is döntötték az alkotást. Mindez a hamarosan nagyon aktuális szeptember 14-i terrortámadás következménye is volt. Júniusban először rendezték meg Magyarországon a múzeumok éjszakáját, és októberben, egészen pontosan október 19-én második János Pál pápa boldoggá avatta a kalkuttai Teréz anyát. Na már is jönnek a csapatok, a Maroon 5 első igazi átütő sikere 2003-as volt. Léteztek addig is, Carlos Flowers néven, csak arról úgy nagyon senki nem tudott, viszont olyan bomba albumot készítettek ebben az évben, hogy a Disclub szinte végig söpört az akkori nyáron, emlékszem, és több dal is sikeres volt erről a bizonyos korongról. Aztán jött a Songs About Jane, ami aztán tényleg mindent elvitt, amit lehetett. Itt már egyébként a Carlos Flowers régen Maroon 5 volt, és aztán utána óriási slágerekkel jöttek elő. Makes Me Wonder, Wake Up Call, Won't Go Home Without You, az If I Never See Your Face Again, duett Rihannával, Good Night, Good Night, szóval hosszasan lehetne sorolni, tényleg itt már első számú rockzenekarként szerepeltek a köztudatban. Aztán majd az Outkast érkezik hozzánk pillanatokon belül, akik szintén igazi reformerek voltak, hát nyilvánvalóan a megjelenésükig is volt hip-hop zene, csak az valahogy olyan elvontabbnak tűnt. Talán tulajdonképpen ezzel lehet vitatkozni, a mainstream hip-hopot, mint olyat az Outkast honosította meg, és egy picit olyan finomra fésült ezt a stílust, úgyhogy a rádióhallgatók is meg tudták szeretni. A héjával robbantak be a köztudatba, de aztán utána ebben az évben is nagyon sikeres volt az albumuk, több slágert is adtak a slágeristáknak, például a Miss Jackson. Mi most a héját hozzuk, és aztán a No Doubt érkezik majd az It's My Life-val, hát ők is bőven ismerősek voltak, a 90-es években bukkantak fel először, akkor még olyan nagyon szolid zenét játszottak, volt egy nagyon letisztult kis énekesnő, Gwen Stefani, akinek olyan különleges volt a stílusa, picit Marilyn Monroe-ra emlékeztette a közönséget, és azt gondolta az ember, hogy hát igen, ők ez a házi buli lassú szekcióját adják majd. Aztán utána jól bedurvultak a 2000-es évek elejére, egészen más stílóban kezdtek el nyomulni, és megmutatták, hogy azért a rock keményebb műfaja is nagyon közel áll hozzájuk. Hát ennek egyik lenyomata volt az It's My Life, amit egyébként Grammy-díjra is jelöltek, meg a Hey Baby-t is. 2003-at tehát ezzel a három előadóval, dallal kapjuk el, és aztán felkészül mindjárt 2013, majd arról is mondok némi infót, és onnét is érkeznek a nagy slágerista vezetők. De egyelőre a Diszlávval indulunk, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Lassan előkerülhetnek a kiskabátok, a kardigánok. Én megmondom őszintén, nem is nagyon bánom, hogy tök jól tud öltözködni, ilyenkor az ember a kombinálja a ruhaneműit. Végre nem az van, hogy letépnénk magunkról a 40 fok miatt az összes cuccot, de holnap azért még fel kell készülni egy jó 31 fokra, viszont már jöhet az eső, ami aztán véget vet ennek a bizonyos kánikulai hangulatnak. Folyamatosan változtatják az előrejelzést, tényleg egy hónapja figyelem már így szinte percről percre, és 5 percenként változik a helyzet. A jelenlegi állás szerint pénteken még a 20 fokot sem érjük majd el, úgyhogy jön az ősz. 2003 után 13 terítéken, hiszen ugye időutazós óránk van, hát akkor, ha már időjárás eléggé megtréfálta az országot a március 14-i 15-i katasztrófa veszély, ugye egy hirtelen leülés utáni viharos hófúvás bénította meg délután a Dunántúl északi és nyugati részén, valamint Délnyugat-Szlovákiában a közút és a vasúti közlekedést. Az M1-es autópályán több ezer ember töltötte az éjszakát autójában, áramszünet volt Zala, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén, amit egyes helyeken csak 3-4 nap alatt tudtak különben elhárítani. Aztán április 8-án 87 éves korában hunyt el Margaret Thatcher, volt brit konzervatív miniszterelnök, a Szigetország első női miniszterelnöke, katonai tiszteletadás mellett búcsúztatták április 17-én. Eléggé beteg volt az utolsó néhány évében, még az életében megjelent egyébként a róla szóló film Vaslédi címmel, amiben Meryl Streep elképesztően alakította magát Margaret Thatchert, meg is kapta érte az Oscar-díjat, hogy ezt a filmet látta egyébként az eredeti miniszterelnök Margaret, és hogy mit vett belőle, azt nem tudom, de kétségkívül addigra már futott a mozikban ez a bizonyos film, úgyhogy hát, hogyha így épp volt, agyilag azért az nagy flash lehet az ember életében, hogy ilyen nagy színésznővel készítenek róla filmet. Pharrell Williams jön, és a Happy, ami az év nagy slágere volt 2013-ban. Hát Pharrell Williams a Happy-ig már bőven egyébként ontotta magából a slágereket, többek között Britney Spears Toxicját is neki köszönhetjük, illetőleg egy ilyen házi kis rap együttese is volt, de ez volt az az év, amikor elérkezettnek látta az időpontot, hogy teljes névvel, hanggal előrukkoljon, jól tette különben. Közben egyébként mindig több lábon áll Pharrell Williams, a divattal is foglalkozik, a Louis Vuitton kreatív igazgatója jelen pillanatban is. Aztán majd a One Republic érkezik, akik idén egyébként koncertet adtak az arénában óriási sikerrel, pont ebben az évben alakultak 2003-ban, Amerikából érkeznek hozzánk, Coloradoból. 2014-ben is koncerteztek Magyarországon egy fergeteges showt adva, és aztán idén újból eljöttek hozzánk. A rajongók nagy-nagy örömére biztos, hogy szólt a Counting Stars. Ez volt az első nagy siker, én is ezt hozom. A végére pedig majd a Honey Beast érkezik, és a legnagyobb hős. Ők platina és háromszoros aranylemezes magyar együttes. Elektronikus pop-rock zenét játszanak, de egyébként szerintem, ha létezik olyan együttes, akik meg így behatárolhatatlan a stílusuk, az a Honey Beast. 2011-től működtek, de egyébként maguk a történetük 2005-ig vezethető vissza, csak 11-ben volt egy bizonyos váltás több hangszer mögött is, meg akkor érkezett a csapatba Tarján Zsófi, és akkor így alakult ki az igazi Honey Beast hangzás. Szóval ők érkeznek. A közös pont 2013. Pharrell Williams, Happy, One Republic, Counting Stars, és aztán majd a Honey Beast. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó utat hazafelé, ha már az a program, ez esetben a többiek számítanak a közlekedési információra az én segítségemmel, úgyhogy nálam landoljanak ezek a kéretem. 077098-at a számunk. Közben egyébként egy X-faktorban feltűnt csapat érkezik, ők lesznek a Palace, a daluk pedig a Levelek.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98-ban a Manna FM életöröm zenékkel. Jön a váltás az időjárásban, hogy mikor és milyen jellegű az a friss információk végén derül majd ki. Aztán indítom az újabb órát, az óra sztárjai érkeznek egy-egy előadó rögtön három dallal. Amy Winehouse legnagyobb slágereivel emlékezünk majd az ő pályájára, és aztán majd itt lesz Freddy is. Három dallal, többek között a legújabb, az lesz majd a Pink Glory, de egyelőre a Paloma Faithen.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nem láttad a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
10: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
11: Minden kész.
10: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
11: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
10: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
12: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai. Csovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
14: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Reklám hangzott el.
15: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
15: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázsakciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, a válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 centiméterrel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa.
3: Időjárás.
15: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: Manna délután.
17: Már is indítom az újabb órát, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Az óra sztárjaira fókuszálunk majd, ez mindig annyit tesz, hogy két előadó érkezik 3-3 slágerrel, ez már önmagában összefoglalja a karrierjüket, de majd én is segítek, mesélek róluk. Amy Winehouse érkezik, akinek életéről nemrégiben már film is kikerült az egyik streaming szolgáltató oldalára, és aztán majd jön Freddy is, többek között a hármasában majd az új dalával zárunk, az lesz a Pain Glory, de egyelőre Paloma Faith indít a legnagyobb sikerével. Jó szórakozást!
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat mondna FM élettöröm zenékel, SMS-ünk már izzítva. Én nézem egészen délután 5-ig, várom főleg a közlekedési információkat a 0-77-1098-ra. Jöhetnek ezek. Közben egyébként Amy Winehouse az óra sztárja már is 3 nagy slágere érkezik, talán a legnagyobb, akit lesz majd a Valerie, vagy a You Know I'm No Good. Ha valaki egyébként még nem teljesen merült el Amy Winehouse életében, de szeretne, nagyjából oldalhelyesen akkor már megteheti, hiszen ha az egyik videó megosztó portálon az egész film kín van, még addig érdemes megnézni, amíg egyébként látható. A kivételes tehetségű énekesnő mindössze néhány évig csillogatott, önpusztító életmódjával ugyanolyan gyorsan távozott, mint a korábbi nagyok közül Janis Joplin vagy Whitney Houston. Back to Black című lemezért 5 Grammy díjat gyűjtött be. Számtalan díja és elismerése között szerepel az igen rangos Ivor Novello szerzői díj, a Brit Awards, az MTV Europe Music Awards, a New Musical Express díja és a Q Awards. 3 albuma jelent meg, ám ezekkel különösen a Back to Black-kel sikerre halmozott. Az izgalmas, mélyhangú, különleges megjelenésű énekesnő kétségtelen sikerek mellett bőségesen szállította a botrányokat is. Amy Jade Winehouse taxisofőr apa és gyógyszerész anyalányaként született. Szülei kedvelték, de nem művelték a zenét. A jazz, a fekete zene volt divatos a családban. Amy imádta a rhythm and blues klasszikusait, köztük Ray Charles, Nina Simone, Nat King Cole-t, Dinah Washington-t és többek között Thelonious Monk-ot. Hangját Sarah Vaughan-hoz és Nina Simone-hoz hasonlították. 10 éves korában alakított első együttesét, a Sweden Soul-t, bátyja hangszerén megtanult gitározni, 13 évesen kapta első saját hangszerét, és abban az évben írt első saját számát is. Korai kedvencei között volt az 50-es évek nagy sikerű lánycsapata, a Ronettes. Első albumára, a Frankre 2003-ig kellett várnia. A lemez jazz beütésű dalaival nagy feltűnést keltett a szakmában és a közönség körében. Platina lemez lett, és előkelő helyre került a brit listán. Csak nem valamennyi dalának az énekesnő volt egyébként az egyik szerzője. Gyakran szerepelt rádiós, televíziós műsorukban, majd 2006-ban megjelent az igazi nagy durranás a Back to Black szenzációs dalokkal, a You Know I'm No Good, a Back to Black, a Tears Dry on Their Own, a Wake Up Alone, és mindenek előtt a Rehab, amelyet a Time magazin 2007 legjobb dalának kiáltott ki. Több kitűnő kislemez készült a Back to Black anyagából. 2007-ben a legkerendőbb lemeznek bizonyult ez. Nagy-Britanniában majdnem 2 millió, Amerikában több mint 1,5 millió fogyott belőle. A Grammy-díjak mellé 2 Ivor Novellót kapott érte. Még Amerikában is a második helyre került a Billboard 200-as listáján. Amy halála után folytatta a diadalmenetet. 2012-ben megerősítette helyezését a Billboard 200-ason, és több amerikai listán első helyezést ért el. Természetesen első volt Angliában és több más európai országban is. A lemezből Angliában közel 4 milliót, Amerikában több mint 2 millió példányt adtak el. A 2007-es Grammy gálán díjait nem vehette el személyesen, alig hanem súlyos drogozása, alkoholizálása miatt fektették a beutazási engedélyét. Sokszor jelent meg a nyilvánosság előtt elképesztő állapotban a mutatós, de néha túl kozmetikázott Amy. Kábítószeres ügyei miatt néha lekapcsolták, de megúszta a börtönt, nem úgy, mint zűrös barátja, majd férje Blake Fielder Civil. Tüdejét, gyomrát kikezdte a drog, depresszió gyötörte. Előfordult, hogy részegen jelent meg tévéadásban. A káros szenvedélyek állítólag maradandó agykárosodást okoztak, olykor utcán is nekirontott idegeneknek, tele volt sérülésekkel, amelyekről képtelen volt elszámolni. Lekést az Ivor Novello díj átadását, volt, amíg az utolsó pillanatban mondott le egy párizsi koncert. Jobb időszakai sok mindenért kárpoltolták rajongóit, óriási sikerrel szerepelt a Glastonbury Fesztiválon, a Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök tiszteletére rendezett koncerten is, nagy sikere volt Chicagóban, és a 2009-ben egy jazzfesztiválon is, és hát a mai napig szívesen emlegetjük a nevét. 3 dalt tettem félre, nőtőlem már is érkezik a Back to Black, bomba siker, a legnagyobb album címadó dala, aztán majd a You Know I'm No Good, és a végére a Valerie, Amy Winehouse 3-asában a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, vagy jó utat hazafelé. Most már elmúlt délután 4 óra nagyon sokan hazafelé hallgatják a kedvenc rádiójukat. Hát a mi hallgatóink, hogy autóban vannak, többet látnak, mint én, aki fix helyen ülök. Úgyhogy a 077-986-ra várom az információkat, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Ki merre jár, mi a helyzet a Budapestről, kifelé vezető utakon, ma is erre vagyok nagyon kíváncsi. Már is Fehérvári Gábor Alfréd érkezik, vagy ismertebb nevén Freddy, aki győri születésű, 90-ben látott napvilágot egyébként, számtalan díjjal jutalmazták már, többek között Petőfi díjjal is. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, a Rising Star című vetélkedőből ismerhetjük őt, nem is nyerte meg azt, hanem a döntőig jutott, aztán végül is ő maradt fenn ebben a bizonyos akkori TV2-es produkcióban, amire én is, ha atya visszaemlékszem arra, emlékszem, hogy ilyen grandiózus kivetítőkön kellett szavazni a különböző előadókra. Jó kis műsor volt, valami miatt nem ért meg több szériát. Aztán Freddynek ez pont elég volt arra, hogy dobbantót kapjon a hazai könnyűzenébe. 2016-ban már az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójának győztese lett, majd aztán a Show műsort vezette is, később aztán külföldön is képviselt minket a Pioneer című dallal, ami az egyik nagy-nagy kedvencem, úgy all-in az összes hazai induló közül. Freddy a döntőig jutott vele. Egyébként tulajdonképpen sok mindent csinált, még mielőtt a zenével kezdett volna foglalkozni. Győrben volt irodai asszisztens, de már 2010-ben zenélt, és voltak kisebb fellépései is egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. Aztán jött az említett Rising Star. A Delcsi kutató versenyerőt sosem vett részt egyébként ilyen jellegű műsorban, és még ének tanárhoz se járt. A műsor után a Kálai Sanders András által írt Mary Joe című első saját dala az egyik hazai slágerista top 30-ába került be. Később aztán a Mary Joe után jöttek az újabb slágerek. Ilyen volt a 2016-os Eurovízió győztes Pioneer, amivel aztán később hazánkat képviselte. Akkor a dalfesztivál május 10-én zajlott egyébként, 5-ként lépett a színpadra, 108 pontot szerzett, és a 19. helyen végzett. Azóta több közszolgálati televíziós műsor vezetője lett, legutóbb pedig a TV2 átalakulós műsorában menetelt egészen a döntőig. Egyébként Freddy azon típusú előadók egyik, aki nem nagyon félti a magánéletét. Nemrégiben egy elég komoly cikksorozat jelent meg karácsony előtt a nagyon szép boldog családjáról, a feleségéről, gyerekeiről, illetőleg magáról is nyilatkozott, hogy ő a legfőbb kritikusa, és hogy ezen nagyon sokat kellett neki dolgoznia egyébként, hogy ne legyen annyira nagyon durván kritikus magával, mint amilyen, hiszen ez általában már kontraproduktív tudott lenni esetében, hiszen nem nagyon hitte el, hogy ő tulajdonképpen jó, hogy sikeres, úgyhogy ezen, amióta dolgozott már, úgy nagyjából sínre került a saját önértékelése. Egyébként azt gondolná az ember, hogy egy ilyen jóképű, jókiállású, magas fiú ilyen sikerekkel egyszerűen hogy fordul meg a fejében, hogy tulajdonképpen nem jó, de hát igazából ő is küzdött ilyen dolgokkal. Ezzel legalább erőt ad azon embertársainknak, akik szintén hasonló cipőben járnak. Na de zenéjen, az a tuti, jön a Bogival közös Csak azért is szerelem első emeletes feldolgozás, aztán majd a Mary Jo, és a végére itt lesz az újdonság tőle, a Pain Glory Freddy 3-asában, most a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Ma és holnap még ragyogó, augusztus elejét idéző időjárásban vehetünk részt. Holnap már egyébként jöhetnek majd záporok, zivatarok, úgyhogy a reggeli készülődésnél érdemes ennek megfelelően esernyővel elindítani, vagy esőkabáttal a gyerekeket. Aztán a csütörtökre egy pici váltás érkezik. Azért emlegetem ezt, mert egy igazi hamisítatlan nyári slágert készítettem be, hogyha még így búcsúztatjuk az évszakot. Már is jön az Evanescence és a Fade Out Lines.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kisközösségek találkozóhelye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy és rendben tartják az itt lakók. A házban két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57 per A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vehették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el, volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat, a tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcska Mihály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agamemnon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis kedd délutánunk volt, sose legyen rosszabb, holnap találkozunk legközelebb, majd 2-től várok mindenkit nagy szeretettel. Én István Dániel viszont most búcsúzom, de érdemes maradni, hiszen jönnek az életöröm zenék. Jó szórakozást hozzájuk!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Majd elmúlik.
11: Ezt mondtad múlt héten is.
10: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
11: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Reklám hangzott el.
12: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz tovább terjedését a tűzoltók a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra kora délután. A tűz tovább terjedt 2 lakásra és 3 erkélyre is, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia a házat. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg.
1: Időjárás.
12: Holnap is napos, száraz idő várható. Majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: sometimes I stress out about when I write lyrics.
1: Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: kertben.
1: Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Marad a napos meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki.
0: Időjárás.
1: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling, kicking me out of my chair. Romans 15:13 says, may the God of...
3: A rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt két évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
2: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Marad a napos meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Krasznahorkai László megkapta az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzen. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos, száraz idő várható. Majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Garázsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódban folytatjuk a beszélgetést Péter Finovák Éva írónővel, akivel már nagyon-nagyon sok mindent megbeszéltünk az előző epizódban is, mert hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Éva itthon van, és el is tudott jönni hozzánk. Az Egyasszonnyal kezdtük, mint ahogy Évának mondhatjuk, hogy az írói pályája.
1: Igen, igen,
0: az
1: igen.
0: Az íróságod.
1: Sziasztok.
0: Szia, bocsánat, igen,
1: újra. Be kell köszönni újra, sziasztok.
0: Ezzel indult 2013-ban, de hogy ez nekem sokkal inkább tűnik. Azt szokták mondani a hitben járó emberek, hogy elhívásnak, ami szerintem szép. Semmint pusztán csak egy tehetségnek, vagy egy dolognak, ami megtörtént veled, hanem a nyilasságod révén, és a kislányodnak köszönhetően ez egy olyan célra tartott, és az élet közepébe beletalált történet, ami aztán így rajtad keresztül nagyon sok mindenkinek tud segíteni, és nagyon sok olyan nőnek képes előhívni a nőiséggel és a női léttel kapcsolatos kritikus gondolkodásnak az előhívását, vagy tehát képes segíteni előhívni ezt, ami egyébként nem merne előjönni. Úgyhogy én ezt először, még mielőtt elkezdünk tovább beszélgetni, köszönöm szépen.
1: Hát én köszönöm, ez nagyon... Mindig ilyenkor azért egy kicsit zavarba vagyok, de köszönöm.
2: Szerintem itt a beszélgetés közben, ami ugye nem felvétel volt, említetted, hogy van egy konkrét eset, amit nagyon szívesen elmesélnél, akkor folytassuk ezzel
1: folytassuk.
2: A beszélgetést.
0: És akkor időben hiszen... ott járunk még mindig, ugye?
1: Hogyha nem.
0: Kronológiát
1: nem. Itt ott járunk időben, mondhatom?
2: Persze. Abszolút.
1: Mert ugye Petra kérdezte, hogy én beszéltem-e a Kádár doktorral azután, ugye ő az a szülészorvos, akinek nem sikerült hiba nélkül levezetnie az én szülésemet. Ez egy forszírozott rohamos szülés volt, így mondja a szakirodalom. Az, hogy két egymás utáni nagy dózisú oxitocin injekciót kaptam muszkulárisan. És ez ilyen nem tudom, pár tíz percen belül
0: megindította,
1: nem meg is született, és ugye, mint később a halála után kiderült a boncolás során, hogy egy súlyos agyvérzése, és abból kifolyólag egy agylágyulása is volt, amit egyébként akkor, amikor őt elvitték a koraszülött intenzív osztályra, akkor ők nem vett, vagy azt mondták, hogy nem volt agyvérzése, és én ebben ugye nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy csak akkor lehet probléma, ha volt agyvérzése, de mint később kiderült, mégis volt. De hogy én nem, tehát természetesen a 6-7-es vizsgálatra visszamentem még az orvoshoz, akkor még ugye nem tudtuk, akkor mert egy hónapig voltunk egyébként a koraszülött osztályon, ebből 8 napot volt eszméletlen az első 8 napot, és aztán hát szopni azt nem tudott később sem, de én fejtem a tejet, és egy éves koráig azt kapta, de hogy 6-7-es vizsgálatra voltam utoljára ennél a nőgyógyásznál, akkor ő ugye természetesen elfogadta a paraszolvenciát, ugye 1984-ben vagyunk, vagyis ez 1985 januárjában volt a 6-7-es vizsgálat, mert hogy egyébként én 1961. december 5-én születtem, a lányom pedig a 23. születésnapom előtti napon, tehát nagy valószínűséggel, ha ezt az injekció halmazt én nem kapom meg, akkor talán a születésnapomra született volna meg, és hozzáteszem, hogy a húgom is ezen a napon született. Tehát, hogy ő is december 5-ei. Úgyhogy...
0: Szólt arról a fáma valaha is, hogy miért adták be ezt az oxitocint ilyen mennyiségben?
1: Hát nem nagyon kérdezték
0: ilyen
1: tőlem.
0: Ilyen egymás utániságban.
1: Jaj, az persze, hát az hogy
0: és
1: hát
0: hogy miért izomba, és nem infúzión
1: keresztül? Azért, mert nagyon sietett, mert ha infúzión keresztül adja az elhúzódó hatású, tehát akkor valószínűleg...
0: Hova sietett?
1: Teniszezni. Aha. Teniszmeccse volt, és oda sietett, és éppen a főnökével játszott, és ezt ott el is mondta, hogy ő most itt nem késhet el. Na de azt akartam elmesélni, amit nem sok helyen meséltem még el egyébként, talán így adásba vagy rádióba sehol, hogy nagyon-nagyon sok évvel később, én amikor ugye nekem volt a Zsuzsi, volt egy kisfiam, aki ugye halva született, vagyis akinek az most abban nem menjünk bele, mert az egy bonyolult és még jobban lelket marcangol, és nem akarom itt, hogy eret vágjon magán a hallgató, tehát hogy azt szeretném, hogy és utána született 1990-ben egy fiam, és 93-ban egy lányom. És én ezután úgy döntöttem, hogy mivel 4 gyereket szültem, én szeretném magam elköttetni. Mert hogy én nem szeretnék már több gyereket, és szerintem ez így az én részemről egy felelős döntés, és én elmentem a Vasgyári kórházba az én drága hollósi doktoromhoz.
0: Hol járunk évben?
1: Évben 94-95, uh-huh. lehet, hogy 90, nem tudom, ott valahol a 90-es évek közepén. És akkor ő azt mondta, hogy rendben, akkor most ezt fölvesszük, hogy én itt jártam, és akkor 3 hónapig kell ezen gondolkodnia ugye egy felelős nőnek, mert hát kinek, mindig a nőnek, és akkor utána 3 hónap múlva jöjjek vissza, akkor lesz egy egyszerű vizsgálat, én visszamegyek X napon, és akkor a

0: kapcsolni, és akkor szólítottak, és bementem, és képzeltek, hogy az a kép fogadott, hogy ott ült és gépelt az a szülésznő, az a Zsuzsika nevű szülésznő, aki mikor Zsuzsi született, akkor abban, ez egy totál másik kórházról beszélünk, tehát én a megyei
1: akit
0: kórházban szültem,
1: így van.
0: Én a megyei kórházban szültem, és ez a Zsuzsanna nevű szülésznő most ott ült a Vasgyári kórház ambulanciáján, és belépett Kádár doktor, aki az új főorvos volt. Meg se néztem, képzeljétek el, hogy ki volt már írva a táblára, hogy ő a főorvos, és meg se néztem, Kádár Zoltán belépett, és én ahogy megláttam, akkor én annyit mondtam csak ennek a Zsuzsikának, hozzá se szóltam, hogy na ez nem fog hozzám nyúlni. Az egészen biztos, és hogy elindultam kifelé, így jött egy ilyen sötétség, meg ilyen csillagok, és lehánytam a dokit. Tehát konkrétan lehánytam, ráhánytam a nadrágjára, meg a nem tudom, hogy papucs volt rajta, arra nem emlékszem, csak arra, hogy ő kirohant, becsapta az ajtót, és én egy kicsit ilyen félig megszégyenültem, mentem ki, majd jött az én saját orvosom a folyosón, és mondta, hogy itt szaladt el a főorvos úr, és leültetett, és mondtam, hogy hát akkor én valószínűleg nem leszek elkötve. Nem is lettem, úgyhogy úgy éltem le a következő évtizedeimet a mai napig, hogy nem lett ez a műtét, mert nem mentem oda-vissza többet. Az, hogy máshova miért nem mentem el, és miért nem akartam ezt újra kezdeni, azt ne kérdez, nem tudom. Valahogy én ezt úgy gondoltam, hogy ez egy jel. És nem, tehát ennyi volt vele a találkozásom. Amikor a könyv megjelent, akkor nyilván Miskolc azért nem egy túl nagyváros, akkor ő neki az volt a narratívája, hogy azért nem perel csak be, mert...
1: Igen.
0: Mert akkor még sikeresebb lenne a könyv, hogyha ő beperelne, és ebből lenne egy per, hogy amiért leírtam a nevét, tehát ő a könyve eredeti nevén szerepel. Tehát, hogy én nem lacafacáztam, őt úgy hívják, hogy dr. Kádár Zoltán. Egyébként pár éve meghalt, és én Miskolcról kaptam az értesítést az olvasóimtól, hogy csak hogy tudjak róla, hogy elhunyt a Kádár Zoltán.
1: És akkoriban nem is lett volna talán okafogyott megkérdezni, de 84-ben? Mégis megszólal?
0: Nem. Semmi. Hát egyrészt 1984-et írunk, aki élt már akkor, aki akkor felnőtt volt, tudja, hogy esélytelen.
1: Gyerekként is tudtuk, hogy esélytelen.
0: Másrészt nem lett volna rá sem kedvem, sem időm, hiszen 24 órában álltam szolgálatban. Egészen ugye 4 éves koráig, amíg ő be nem került Egerbe.
1: Évi, én nem... Bocs, tehát, hogy én nem is, lehet ezzel se leszek népszerű, de nekem rögtön eszembe jutott az apám, aki valószínűleg a szart kiverte volna ebből az emberbe. Tehát most nem azt hiányolom, hogy neked bárkit nem verte agyon ezt az embert, csak hogy valószínűleg abban a korban, mivel más jogorvoslat idézőjelben nem lett volna. Tehát, hogy örüljön ez az ember, hogy nem verték PP-t,
0: hát,
1: és soha többet
0: ne tudja
1: használni a kezét.
0: Nyilván én nem örülök, de ő talán örülhet, hogy nekem az apám 74-ben meghalt. Aha. Hát valószínű.
1: Megölte hogy volna.
0: Valószínű. Aha. Igen. Tehát, hogy ez egyébként érdekes, mert például ugye apám mellé temettünk Zsuzsit. Tehát ők ott vannak együtt Diózsében, és egyszer anyuval kim voltunk, és kapált, és akkor azt vetette apám szemére, ott ahogy kapálta a sírt, hogy te ezt is megúsztad. Hogy, ja. De azt hiszem, hogy Kádár doktor úszta meg, hogyha apám nem hal meg 38 éves korában, akkor valószínűleg. Jó, de ez nagyon gáz, hogy ilyenről beszélünk.
2: Nem. Azzal folytatnám a beszélgetést, hogy nyilván több könyved van, ami szintén ilyen társadalmi problémákat feszeget. A többi könyvedre is ugyanígy érkeztek reakciók, vagy ez az egy asszony, ez magasan a legtöbb reakciót váltotta ki nem. Az olvasótáborból. Mm-hmm.
0: Képzeld el, hogy az apád előtt nevet közután annyi levél és ilyen történet érkezett, hogy igaz, egy idő után nyitnom kellett egy oldalt, ahova írhatnak, van egy ilyen, hogy ne maradj csendben egy oldal, mert annyi történetet kaptam, hogy egyrészt már én sem tudtam kezelni, és azt kezeli a Mózes Zsófi és a Segyevi Ibolya, mert hogy nem tudtam, nem, nem volt

0: amire képes, hogy még befogadjam ezeket a történeteket, és bizony rengeteg abuzust megélt fiatal felnőtt, vagy felnőtt meséli el a történetét.
1: Nem keresett meg más nő, akit esetleg ugyanígy, és a tönkretett szó jutott eszembe, de ezt mégsem mondanám rád, csak értsd jól, amit mondok, akivel mondjuk hasonlót tette ez az orvos?
0: De.
1: Megkerestem.
0: De nem is egy. Ha. És képzeld el, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy ó, nekem szerencsém volt, mert bár agyvérzést kapott a gyerek, gyakorlatilag kotta szerint ugyanaz zajlott, de azon kívül, hogy egy picikét félreáll a szája, most mit tudom én, 38 éves talán már azóta, azon kívül nincs baja. Tehát, hogy
1: ezt nevezzük szerencsének.
0: Aha, ez a szerencse. Érted? Meg hát olyan is voltak ilyen. Hát nem lett különösebb baja, hát nem volt olyan jó tanuló, de nem lett különösebb baja, tehát én ezzel azért kiegyeztem volna, tehát én azzal is kiegyeztem volna, ha lábra tud állni. Nekem az is sok élet volna. Ezt tudod, egyébként van egy sztorim, tehát egyszer rám szólt a fiamnak az egyik tanára, mert ő egy elég élénk gyerek volt, és szaladgált az iskolaudvaron, és így mutatta nekem a iskola folyosóról, hogy nézd meg, hogy most is rohangál, és hogy rettenetesen, hogy egy rossz gyerek, és mondtam, hogy rossz gyerek, hát hülye vagy? Hát fut. Hát nézzél már rá, hát fut, hát miről beszélsz? Hát, hogy rossz, igen, és?
1: És én erre mindig azt mondom, hogy miért kell egy ilyen szívlövésnek megtörténnie ahhoz, hogy az ember újra tudja magában fogalmazni azt, hogy mi az, hogy rossz. Eleve nincsen rossz gyerek. Soha nem lesz rossz se egy gyerek, se egy kutya, se ember, se állat. Nem lesz rossz. Rosszá teszi a gazdája, vagy a szülei. Ők rontják el. Senki nem születik rossznak. Ez az egyik. A másik apám mindig azt mondta csak, hogy egy kicsit nevessünk, hogy ide figyelj, jó gyerek és szép öreg asszony nincsen. Ha mégis, akkor ott van valami.
0: Valami kamu. Baj van.
1: Úgyhogy rám ugyanezt mondták mindig. Szaladtam, kitörtem az ablakot, beszorítottuk a Tóth Lacit a pad alá, a fiúk és a Péter Petra, fejbevert az öklével a technika tanárszal, kaptunk mindent. Apám akkor bement, szóval, hogy ez a korszak, ez megvan, hogy ott mi mindent lehetett még kiknek, mert a tanárember, mérnökember, orvosember az érinthetetlen. Én ezt egyébként gyűlölöm. Gyűlölöm.
0: Igazságtalan.
1: Nagyon igazságtalan, és akinek van egy kicsit is az átlagosnál erősebb igazságérzete, ezt ez nem tudja elviselni. Eszembe jutott a Holló című film, és eszembe jutott az egyik podcast epizódom, amit még a Hitem szerintben, ahol hívő emberekkel beszélgettem, tanultam meg, hogy a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy azt mondják, hogy jó, semmi baj, amit csináltál, nem baj, csak azért, mert valaki imádkozik, és akkor azt kérjük, hogy ő maga kéri bocsánatot, vagy valaki más azt mondja, hogy bocsássanak meg neki, hanem az azt jelenti, hogy így egy az egyben megkap mindent, amit okozott, és akkor most ezzel próbálja meg valamit kezdeni, és akkor ott jön a megbocsátás, és ott jön a bocsánat kérés, hogy lefut benne az összes dolog, ami megtörtént, és hogyha ezt plasztikusabbá akarom tenni, akkor ez a Holló című filmben volt, hogy a Brandon Lee, aki ugyanúgy a forgatás idején, hogy Bruce Lee az édesapja meghalt, ő is meghalt rejtélyes körülmények között, de hogy ott az egyik srác, hogy igazságot tesz a szerelme halála miatt, és az egyik elkövető, aki nem volt annyira rossz, mint a többiek, egyetlen ezt lehet súlyozni, az ezt kapja, megfogja a srác a fejét a másiknak, és minden, amit a lány érzett, szagolt, hallott, az saját öklendezése, a félelme, apám, mindent megkap így egybe. Tehát a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy semmi baj. Az azt jelenti, hogy megkapja azt a kegyelmet a jó Istentől, hogy végigélheted, amit okoztál, és akkor most nézd meg.
0: És milyen gyönyörű lenne, ha ezt mindenki ezt érezné.
1: És én nagyon remélem, hogy ez az ember akárhol is van, ez az orvos, ez az összes ilyen fájdalmát az anyáknak és a gyerekeknek is mind megkapja, mert ezt érdemli.
0: Ámen.
1: Úgyhogy ezt hozzá kellett fűznöm.
2: Tovább a könyveket. Picit beszéljünk a könyvekről még. Mikor született meg bennetek az az elhatározás, hogy nem csak ilyen jellegű könyveket írtok, hanem ugye itt van például egy könyv, aminek a címe az élni és enni Umbriában. Ez egy teljesen más téma, mint amiről eddig beszéltünk.
1: És akkor előreugrunk 2020-ba.
2: Igen, és ezt ugye nem egyedül jegyzed ezt a könyvet, hanem a férjeddel együtt.
0: Igen. Képzeljük, hogy 2017-ben mi írói ösztöndíjjal Pekingben tartózkodtunk, és engem felkért a VMN, hogy írjak Pekingből naplót. És akkor én elkezdtem ezt írni, és Gergő ez egyszerűen elkezdett utánozni, és elkezdett ő is naplót írni, és akkor szerintem azt hiszem talán a Literának, és akkor ahogy hazaértünk, akkor a Kaligram rögtön lecsapott rá, hogy akkor ő ezt kihozná egy kötetben, és ez a kötet a Panda ölelése. Tehát ez az első olyan könyvünk, amit közösen jegyzünk, nem lehet kapni. Képzeltem, de van e könyv.
1: De nem akarjátok utánnyomni ilyenkor?
0: Hát nem tudom, mert majd lehet, nem tudom. És akkor csak ugye már, tehát figyelj, a Kínához való, nekünk a Kínához való viszonyunk is egy kicsit átalakult azóta, aha, mert az még nem ezekben a vadidőkben, aha, volt, tehát hogy, de egyébként jogos, és majd utána mondom is, hogy miért gondolkozunk rajta. És akkor az volt az első ilyen egymásra reflektáló, vagy egymásra, ugye, tehát én mit tudom én, megírt valamit, és akkor én kurvára úgy láttam.
1: Valamilyen feleselés?
0: Hát egy kicsit, aha, igen. Az én azt nagyon szerettem azt a műfajt, és egyébként a Covid alatt a Nagy Ervin felolvasta az egészet a Facebookon minden este, vagy nem tudom, minden hétfőn este, vagy nem tudom, és azt ő végigolvasta. Iszonyú mulatságos volt, nagyon jól játszik engem Ervin, tehát hogy az sokkal jobban, mint Gergőt. Tehát ott kezdődött, és akkor aztán, amikor 2020-ba kiköltöztünk Umbriába, akkor volt ilyen késztetés, hogy akkor írjunk Umbriáról is, de hogy nem éreztük mi ezt rögtön. És aztán egy idő után éreztük, hogy meg főleg Gergő, mert iszonyatosan gyönyörű szépen fotóz, és hogy akkor ezt a tájat ezt meg kell mutatni, akkor ez legyen, mert a pekingi könyvben egy darab fotó sincs. De hogy akkor
1: és
0: legyen.
1: És már sajnáltátok.
0: Hát hogyne. Aha. És akkor elkezdtünk gondolkodni, és akkor azt gondoltuk, hogy mit tudom, 5 vagy 6 város. Aztán végül 3 lett, mert hogy rájöttünk, ez is még egy kicsit szűkszavú ahhoz képest, ami mindent el lehetett volna mondani ezekről a városokról, de hogy 3, mondjuk úgy, hogy 3 top város van benne, a számunkra top város. Egyébként például Foligno, ami egy lapos város, Umbriában ritka, a lapos város van persze, de ritka, mármint ami nem hegytetején van, és én először így kicsit lenéztem, hogy így nem szerettem Folignót, hogy tehát ilyen lapos, meg ízé, de valahogy az egyik kedvencem lett, és képzeljétek el, hogy ez egy feminista város, tehát hogy a Foligno az, ahol híres nők, és gyönyörű nők, és erős nők, és olyan nők, akik merték azt mondani a családjuknak, hogy nem. Tehát hogy imádom. De hogy aztán így született ez a könyv, és ugye közben mi nem tudom, ez nem akar reklám lenni, de hogy nekünk vannak túráink, ahol ugye a Utas és Holdvilág alapján az Ulpiuszok nyomában visszük ott az utasokat, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretik az utasok, van ebből 3 féle van ott a Umbria környékén, aztán most már ugye megjelent a Nápoly kötetünk, és van Nápolyban is egy Nápoly túránk, azt is nagyon szeretik. Most már van Umbria vizei túránk, és akkor most az utasaink, akik már 4-5-ször voltak velünk, és már nem tudunk még újabb túrát kitalálni, akkor azok kitalálták most, hogy legyen Best of Umbria, ahol a túrákból a legjobbakat, meg a, mert hát nyilván mindig van olyan, ahol még nem voltunk, és amit még. Úgyhogy aztán, hogy most lesz-e még ennek folytatása, mert ugye van az élni és enni, van a Nápoly tűz és titok, és talán jövőre vagy jövő után lehet, hogy előjövünk egy Szicília könyvvel.
1: Meg a macskással, amit megreklamáltam.
0: Jó, azt megértem, majd utána nézek, nem tudom még. De hát macskás könyvnek nekem muszáj, hogy Tomasz legyen, mert igen, hát Tomasz Cica az nálunk, igen, ugye
1: ő beszélgettünk még a felvétel előtt, és Tomasz, igen, így jött be a képbe. Miért Olaszország? Csak pár mondatban. Hogy jött egyáltalán?
0: Úgy indultunk neki ennek, hogy már elég öregek vagyunk ahhoz, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy nézzünk szét a nagyvilágban, de mert ugye öregek vagyunk, de még kíváncsiak, és még nincs egyetlen egy unokánk sem az 5 gyerekünk ellenére, és a élő szüleink jól vannak. Akkor mikor menjünk, ha nem most, és akkor elhatároztuk, hogy akkor 1 évet leszünk Olaszországban, 1 évet Spanyolországban, 1 évet, mit tudom, Portugáliában.
1: Mert hogy írni bárhol lehet.
0: És írni bárhol lehet, így van, és tanítani is. Egyébként ugye van a Liberános Akadémiánk, ami egy online akadémia, ahol kreatív írást és traumaírást tanítunk, és akkor azt gondoltuk, hogy ez bárhonnan lehet. Na most ebből az lehet, hogy én tök véletlenül, mi Szicíliába akartunk először menni. És tök véletlenül jött az én e-mailemre, senkitől nem kértem ilyet, jött egy hirdetés, egy Tódiban lévő, amit nem tudtunk, hogy mi, tehát nem ismertük ezt a várost.
1: Maximum a gumimacikból volt a Tódi, ugye?
0: Nem, még az sem.
1: Nem, na, de, volt a Tódi.
0: Na, és akkor mi azt gondoltuk, hogy, és én kinyitottam ezt az e-mailt, és volt egy lakás, ami egy gyönyörű kerttel, és
1: de
0: mondtam,
1: csak úgy kaptál egy e-mailt?
0: Igen, egy olyan e-mailt, ami egy hirdetés. Tehát, hogy a hirdetéseket csak ki se szoktam nyitni. Tehát, hogy nyilván rákerestem házakra, és akkor ő valahogy az e-mail ezt bedobta nekem, de nincs vége. Tehát ez a Tódiba, akkor ez volt október 8-án 2020-ban. Nekem könyvbemutatón volt a Damaszt és paprikás csirke, és nem tudtam elmenni Gergőbe.
1: Ezek a címek, kocsiban ezt ült,
0: én is. Kocsiba ült, elment, kivette azt a lakást, nyilván videókonferenciába velem egyfolytába, és utólag derült ki, hogy ebből a városból származnak az Ulpiuszok. Ebben a városban van egy Ulpiusz tér, és Gergőnek szent meggyőződése, hogy a nagyapja, aki Szerb Antal egyik legjobb barátja volt, intézte nekünk, hogy mi Tódiba megyünk. Úgyhogy most már lehet megint bőgni, de hogy egyébként én viszont nem vagyok hívő. Tehát ezt hozzáteszem, uh-huh. hogy én nem...
1: De gondolom megvan a magad.
0: A magam.
1: Magad hite.
0: Magam hite megvan, de hogy én nem vagyok. És szerintem a kereszténység egyik legnagyobb találmánya a gyónás, mert azt hiszik, hogy az a minden rendben van.
1: Meg az, hogy akkor majd megbocsátod.
0: De nem.
1: Meg a megbocsátás nem. Sem ez. Azon túl, amit elmondtam, de azon túl még
0: jól
1: azt...
0: kitalálták persze. Maguknak, de innen üzenem, nem.
1: Igen, azt tanultam még meg, ami egy nagyon jó mondat még emellett, amit elmondtam a megbocsátása, azt kérjük, hogy az Istentől, vagy akit ott van fönt, hogy áld meg ezt az embert. Ez nem azt jelenti, hogy írja neki jóvá mindent.
0: Persze.
1: Add meg neki lehetőséget,
0: átérezze,
1: hogy mit csinált. Hát meg, de hogy először érezze, hogy mit csinált veled. Ez az egyik, a másik pedig az, ami egy mondat volt, hogy engedd el a nyakát. De nem azért, mert nem érdemli meg, hogy szoríts, hanem azért ne közd magad oda, mert aztán a végén elzsibod a kezed, sosz se lesz.
0: És az neked rossz, persze.
1: Igen, viszont a Popper Péter azt mondta egy helyütt, hogy vezeti a karma, vagy a jósors, fogalmazhatunk így is, az akarót. A nem akarót vonszolja, de ebben az esetben, és ezért lett most az egyik legjobb napom ez, hogy veled beszélgettünk, hogy ez szerintem ezerszeresen vissza tudja adni az emberítét abban, hogyha tudod követni a szíved, és basszus, erre te vagy az élő példa, szerintem nem is tudod, hogy mit csinálsz. Mármint, hogy hogyan követed a sorsodat. Mert ahányszor elmondtad, hogy ez véletlen, az nem az. Lehet, hogy a Zsuzsi visz, lehet, hogy egyszerűen csak képes vagy ennyire befelé figyelni, de bárcsak megtanulhatnám ezt tőled.
0: Óra, drága vagy.
1: És bárcsak mind megtanulhatnánk ezt, mert nagyon sokan nem merjük. Nem veszük észre azt az e-mailt, ami egyébként az ég tudja, hogy honnan jött.
0: Tudom.
1: Na. Milyen madár dobta a csőréből oda azt a fát, nem?
2: Hogy ne ilyen sírásos hangulatban
1: hát ez nem rossz sírás, ez jó sírás.
2: Be ezt a beszélgetést. Az utolsó kérdésem hozzád, Éva, az lenne, hogy min dolgozol most?
0: Remélhetőleg képes leszek, most nem sokára visszamegyek Tódiba, és akkor lesz egy írótáborunk, és utána lesz egy hónapom a kiváló szerkesztő kollégával, hogy átrágjuk magunkat, és remélhetőleg be is tudom fejezni, azért, mert jöttem én így hátulról, hogy remélhetőleg valóban le tudom adni, és be tudom fejezni. Egy olyan regényen dolgozom, ami a családon nemzedékeken át minden különösebb indok nélkül jelenlévő gyűlöletről beszél. Testvérek között például. Úgyhogy megint egy iszonyú könnyed téma, de egyébként szerintem tök vicces. Tehát ugye onnan indulok, hogy már idősek, és akkor igazából a 40-es évekből vannak, tehát én inkább azt mondom, hogy villanások. 40-es évekből, 50-es évekből, 60-asból kevesebb, aztán 70-es évek, végül pedig a időskorukba a 2025-26-os évek, amikor már ennek vége, és a rivalizálásuk, az ő, még egyszer mondom, minden különösebb családi titok és ok nélküli gyűlöletük úgy, hogy ezt látták az anyukánál is, és az ő nővérénél is, és ezt látja mondjuk az én egyik főhősem a saját gyerekein is, hogy ők is.
1: És hogy ez, az öröklődő minta, igaz?
0: Hát, hogy ez egy, nem is az, hogy öröklődő minta, hanem, hogy nevezhetjük, mint viselkedési norma, amiről azt gondoljuk, ez iszonyú nehéz megugrani, hogy te ezt ne csináld. Tehát, hogy gondolj bele, hogy világéletébe gyűlölte egymást mondjuk a nagymamád és a nővére, és világéletedbe azt hallgattad mind a kettőtől, hogy a másik milyen szemét. Aha. Ugyanezt megtette mondjuk az anyád és az ő testvére, akkor te hogy legyél jó testvér? Vagy a te gyerekeid hogy legyenek jók? Megugorhatatlan sok esetben.
2: Köszönjük. Akkor várunk vissza.
0: Köszönöm szépen, jövök bármikor.
1: Péter Finovák Éva volt a vendégünk, két epizódon keresztül vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Utópia
1: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
2: A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villa Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápatér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a várossal összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltottak kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, art déco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt.
1: Programajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a napos meleg idő, vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tűz két lakásra, három erkélyre is tovább terjedt, valamint több épületet is veszélyeztetett. A fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba.
1: Időjárás.
3: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Pólus Enikő mentálhigiénés szakember van itt velem a stúdióban. Szervusz, jó reggel.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Családi sztereotípiák, hiedelmeink, erről beszélgetünk. Hát ez egy akkora téma, azt gondolom, hogy így egész évre megtölthetnénk még a Családi Manna első Abszolút. Szombatainak a 9 Abszolút. És 10 óra közötti idősávját, ugyanis bárkivel és bármilyen témában beszélgetek, ami az emberi pszichét, lelket, mentál higiénét Igen. érinti, mindig valahogy visszakanyarodunk oda, hogy mert ez a gyerekkorból jön, Aha. ez a családból hozott minták. Mik azok, amik, induljunk innen, a leginkább, amivel te találkozol nyilván, jellemzőbb sztereotípiák, hiedelmek, amit hozunk magunkkal, így általában?
2: Nagyon fontos, hogy mindenki nyilván igyekszik egy olyan családot alakítani, ami számára kényelmes, jól működik, boldognak érzi magát, és a jövő képét tartogatja. Ezzel ez ideig önmagába véve semmi gond nincs, ez egy jóra való igyekezet. Ugyanakkor azt nem vesszük figyelembe, hogy mondjuk egy családi életet be kell rendezni, mint egy otthont. És hogy a berendezésnek arról kell szólni, a lelki berendezésnek egy család életében, hogy kik a családtagok, milyen szükséglet vannak, hogyan tudnak egymással együtt élni, és hogy ki kell mondani olyan magunkban is eltitkolt, elfojtott, elnyomott érzéseket és gondolatvilágot, hogy beszéljünk arról például, hogy mi az, ami számunkra jó család, mi az, amitől jó egy család, és mi az, amitől jól érezzük magunkat egy családban.
1: Ezt mert hozzuk nyilván magunkkal, igen,
2: hát
1: ezeket.
2: Igen, mert hogy ugye átéltünk gyerekkorban, jó esetben átéltünk, mindannyian egyfajta családi légkör. És az belénk ívódott, azt kell megérteni, hogy zsigeri szinten, uh-huh. sejtszinten. És ezek okoznak olyan fajta ilyen jövőképeket, ami most a jelenben zajlik esetleg, hogy milyen a jó család. És hogyha valami nincs, vagy valami túlságosan ott van, azt gondolhatom, hogy ez nem jó család, mert ez uh-huh. így történik, és akkor olyan szempontból itt a gyerekkori minták borzasztóan befolyásolják ezeket a hiedelmeket. Mert hogy nem csak egyféle család van, sokféle család van, sokféle működés család tud jól uh-huh. berendezett család lenni, és a hiedelmeink nagyon-nagyon befolyásolják azt, hogy ugye mi az én elvárásom a többiektől a családon belül.
1: Amit nem de ezen lehet ki. Változtatni nyilván, abszolút, tehát abszolút. Ha kell, és hogyha szükséges, mert hiszen két idegen ember ugye összekerül,
2: Igen.
1: és mindenki hoz valamilyen mintát, valamilyen hiedelmet, na most a kettőt valahogy találkoztatni kell, vagy most egyeztetni kell abszolút. Egymással, és ugye itt lehetnek a nézeteltérések, a problémák. Említetted, hogy be kell rendezni ebbe a szóba, egy picit belekapaszkodnék, vagy berendezzük ugye a családot, uh-huh. hogy itt nyilván a család minden tagjára szükség van a berendezésnél, ugye? Mert érdekes, hogy ezt kimondtad, elsősorban az jutott eszembe, hogy ez a nő feladata. Nem tudom miért, de ez a gondolat jelent meg, és pont ezért akartam rákérdezni erre, hogy ez is nem nálam valószínű, akkor most már így kinyilatkoztatom, lehet, hogy ez nálam egy hiedelem.
2: Na, ez annyira jó volt hallani, hogy az érzéseidet, és ami benned van, behozod. Ezért is szeretem veled a különböző tartalmak elkészítését, mert pontosan, ami benned megjelent, ez zajlik. Uh-huh. És hogy az, hogy ugye a nővel kapcsolatos gondolat, amit mondtál például, rengeteg családban van ez, hogy ez a nő dolga, ez a nő feladat, ez a férfi dolga, férfi feladat ilyen szempontból, és ugye ezeket érezzük, cselekszünk, csinálunk dolgokat, elvárunk dolgokat, csak épp nem ülünk le arról beszélni, hogy én mit gondolok, te mit gondolsz, hogyan csináljuk. A másik, ami nagyon-nagyon jó volt, hogy behoztad, hogy nincs olyan családtag, akinek nem kell hozzátenni a családi uh-huh. tűzhöz és a családi legberendezéshez. És persze ott vannak a kisgyerekek, akikkel nem lehet mindent átbeszélni, de mondjuk az, hogy 5 perccel többet szánjak arra, hogy a játékokat megvárjam, hogy ő pakolja össze, és ne én pakoljam össze, hogy 5 perccel több időnk legyen. Azért ezek is fontos dolgok, hogy mondjuk az a gyerek egy pár év múlva lehessen vele egyeztetni, például, hogy a szobájában rendet tartson, vagy esetleg, hogyha rosszul érzi magát, akkor ne a nappaliba hisz hisztériázon, hanem vonuljon vissza a kis szobájába, és egy picit nyugodjon le. Szóval, hogy ez nagyon fontos, amit ebbe kimondtál, hogyha nem abba az irányba megy el egy család, hogy minden résztvevő családtagnak részt kell venni abban, hogy hogyan tudjon ez a családi lakberendezés jól működni, akkor megszületik az anya-apa túlterheltség, megszületik az egyoldalúság, és akárhogy is nézzük, családon belül eltávolodás történik. Uh-huh. És gondold el, Gabi, hogy csak arról van szó, hogy ezt be kéne tennünk, hogy beszéljünk róla. Mert semmivel nincs gond, tehát nem baj, ha egy pár két teljesen ellenkező mintát hoz. Ezeket össze lehet csiszolni, ugye a csiszolás fájdalmas, mert a változás fájdalmas, de hogy ilyen szempontból amúgy is egy párkapcsolatnak hosszú távú családi működtetéséhez szükséges a kompromisszum és a konszenzus is.
1: Ugye és a kommunikáció, amit mindig mondunk, hogy a legfontosabb minden területen, szinte ez az alapok alapja, a legelső pont. Ugye itt is vannak olyan hiedelmeink és olyan hozott minták, amik miatt ezek nem tudnak úgy működni, no, de ezzel fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Véd a hullámoktól, tehát ha a kajak tele lesz vízzel, akkor előbb-utóbb borulni kell, hogy kiürítsem a kajakot.
1: Volt már ilyen?
0: Volt, igen, tehát főleg ilyen átevezéses versenyeken, ami olyan helyszínen van, hogy két oldalról egymás után rögtön érkeznek a hullámok, és azért bizony azzal, hogy nehéz megküzdeni. És akkor úgy több volt a víz már a kajakban, gyakorlatilag vízben ültem a kajakban.
1: No, de vissza a témánkhoz. Családi sztereotípiáink, hiedelmeink, ugye erről beszélgettünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, ha minden igaz, de most segítsél, te is megkanyarodtunk, hogy a kommunikáció mennyire fontos, és hogy ez is, ebben is ugye sztereotípiák mentén gondolkodunk, és cselekszünk, és beszélünk, hogy milyen nehéz elmondani a másiknak a hát nem is azt mondom, a problémáinkat, egyáltalán tehát a mi élet szemléletünket, a mi szemléletünket valahogy átadni a másiknak. Ne várjuk el azt, hogy a másik kitalálja, hogy én most mire gondolok, vagy nekem mi a jó, hanem elmondani, na hát ez nagyon-nagyon nehéz.
0: Nehéz, és hiába vagyunk felnőttek, tanulni kell folyamatosan, mert kicsit minden emberrel más, és minden embernél más.
1: Nem kicsit tehát, szerintem, hanem
0: ugye? Nagyon. Próbáltam kicsit, de valóban igaz, hogy nagyon más. És hogy ugye egyrészt a kommunikációnak egyik alapja az, akár családon belül, vagy egyéb kapcsolatainkon belül, hogy semmi ne legyen evidens. Ha valamire az az érzés, hogy de hát ezt miért kell erről beszélni, mert ez evidens. Ez is egy sztereotípia. Nem evidens soha senkinek semmi, és ha valami evidensé válik a másik számára, az csak azért van, mert már lekommunikáltam, és már tudja, hogy hogyan kapcsolódjon azokhoz a dolgokhoz. A másik, a kommunikációnak van egy nagyon fontos része, amiről viszonylag lehet, hogy keveset is beszélünk mi szakértők is, hogy a beszédértés és a beszéd észlelés az életünk végéig egy folyamatosan változó belső képesség struktúra. Mit jelent ez a bonyolult szó? Azt jelenti, hogy te hiába mondasz nekem egy tartalmat egy mondatban, azt én nem feltétlenül biztos, hogy úgy fogom érteni, és értelmezni, és a hozzá kapcsolódó érzésekkel, ahogy azt te szándékoztad, vagy szeretted volna, és miért van az, hogy én az érzelmi intelligencián belül megnyomom mindig a kommunikációt, de az érzelmi intelligencia tálcán, mert ha érzelmileg intelligensebben tudunk kommunikálni, akkor beton biztosabb az, hogy a másik a helyén kezeli, jól érti, és nem érti félre.
1: Na, de még itt is ott van az a veszély, hogy a másik hiedelmei, a másik embernek a pszichéje, igen, hogy ő mit lát abban. Hát még akkor is, hogy te jól kommunikálsz.
0: Hát mert mindenkin van, bocsánat, egy szemüveg. Mindenkin van egy fejhallgató. Miközben hallgatjuk egymást, nézzük egymást, és figyelünk egymásra, a saját belső életünk első kis 12 évének a kognitivitása szűrője engedi át a tartalmakat. Éppen ezért érdemes tisztázó kérdéseket föltenni, akár egy kommunikációban. Ezért nem hiszek abba a kommunikáció, hogy vezetünk, sietünk, és gyorsan megbeszéljük. Nincs értelme, hanem nézlek, figyelek rád, és akkor tisztázok kérdések. Hogy gondoltad ezt? Így gondoltad ezt valójában? Jól értettem azt, hogy ezek a tisztázó kérdések mindig segítenek abban, hogy ugyanazt értjük el, amikor beszélgetünk. És azért valljuk be őszintén, hogy odafejlődünk, akár családon belül, vagy egyéb kapcsolaton belül, hogy jól értjük és egymást, és a helyén kezeljük ezeket a dolgokat, olyan gyönyörű kapcsolódások jöhennek létre, ami a finom a léleknek, de nincs olyan ember, akinek meg kell állni, mert ő már tudja, ebbe folyamatosan családon belül fejlődni kell. De most erre nem hoztunk mintát, Gabi. Az van, hogy a legtöbb magyar család ebbe nem hozott jó mintát. A felmenőinktől, ez nem a felmenőink ellen szól, hanem akkor nem volt se trendi, se divat a kibeszélése a dolgoknak, bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, bizonyos dolgokat el kellett folytani családon belül, főleg ami az érzelmekkel volt kapcsolatos, és most itt van erre lehetőség, hogy ezt felborítsuk, és egy teljesen új mintát készítsük.
1: Talán itt is a probléma a generációk között például, hogy abszolút, ugye a mostani van, a 20 igen. évesek, igen, ők igen. Beszélnek, ők mondják, míg a szülők vagy nagyszülők ugye nem tudnak beszélni, igen. Tehát sokkal inkább itt érezni ezt a szakadékot talán.
0: Hát például nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy én a social felületémet főleg a munkáim miatt tartom fenn, és ez egy nagyon-nagyon komoly külön meló tartani az emberekkel a kapcsolatot és így kérdésekre válaszolni. És olyan érdekes a fiataloknál ezt megfigyelni, hogyha mondjuk egy fiatallal beszélgetek, nem tud, akik mostan 10 évesek, nem tudja úgy lekommunikálni, hogy mi van benne, mintha mondjuk Instán rám ír, vagy Messengeren. Hmm. És ott szépen írásba lejjebb, tehát sokkal jobban le tudja komolyan, hogy mi van benne, mintha élő szoban kellene elmondani, és mindig érdekes az, hogy a virtuális világnak a túlzott fogyasztása vajon hova fejlesztett ezt a beszédértés, beszédészlelést, mert mondjuk nekem azzal nincs gondom, mikor egy fiatal úgy beszél hozzám, hogy egy mondatban 8 olyan szó van, hogy azt se tudom, hogy mi a trash-től kezdve a bármi.

0: Tehát, hogy igyekszem fejlődni, tanulni, és ugye ez is egy fontos dolog, hogy rövidítéseket használnak, de hogy ezek a sztereotípiák, azért fontos erről beszélni, mert ha ezt nem hozzuk be a családi életbe és a kapcsolatunkba, és nem kezdünk ezekről beszélni, hogy számomra mi a jó család, számodra mi a jó család, ki mikor hogyan érzi jól magát, és hogyan tudunk közös megoldásra jutni, akkor sajnos, hogy nem is nagyon sok családot szétszedez. Tehát ez sajnos jelen valóság, és azért is küzdök ellene, megköszönöm, hogy erről beszélünk, mert ebben van fejlődési lehetőség.
1: Egyébként az írásban való kommunikáció a különböző social media felületeken, én meg pont azt nem tartom jónak, mert na ott aztán igazán abszolút félre lehet érteni azt, persze, hogy mit ír a másik, mert ugye ott nem látod az embert.
0: Igen.
1: Nem látod a metakommunikációját, szóval azt szerintem nem annyira jó, de hát nyilván lehet, hogy van, aki ott tud igazán jól kommunikálni.
0: Van, aki, talán az is benne lehet, ugye most kifejezetten csak a tizenévesekről beszéltem, de hogy lehet, hogy van, aki nem tud, nem mer elfolytásokban él, szorongásokban él, és nem mer mindenről beszélni, őszintén vagy nyíltan, és akkor neki lehet egy opció, hogy nekem ez szóban nem megy, hadd írjam le. Ez például a klienseknél is nagyon érdekes megfigyelni, hogy ami úgy nem jön ki belőlük, írásban jobban kifolyik. Tehát tanuljunk, fejlődjünk.
1: Így van, kell életünk végéig.
0: Így van.
1: Jön az életöröm zene, hozzuk a legfrissebb híreket, ezt követően jövünk vissza Pólus Enikővel, maradjanak velünk.

0: könnyen.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában családi sztereotípiákról, hiedelmekről, annyi info a esetleg most útnak indulóknak, hogy tehát egyrészt elég borús idő van, nem süt a napocska, sajnos, reméljük ki fog ma sütni, de hogy eléggé korlátozottan lehet közlekedni, én legalábbis ezt tapasztaltam a főutakon, sok helyen kidőlt fák meg akadályozzák a forgalmat. No, tehát családi sztereotípiák, hiedelmek. Nézzük meg, hogy milyen sztereotípiáink vannak leginkább, ugye innen indult egyébként ez a beszélgetésünk, de erre még azt hiszem, hogy nem adtunk konkrét választ, hogy legáltalánosabb, legjellemzőbb mi az, ami mondjuk egy ilyen 35 és 50 közötti korosztályra jellemző sztereotípiák?
2: Nagyon sok van, egy párat próbálok a legjellemzőkből hát elmondani, mert nincs ez ide nekem leírva. Szóval, hogy egy jó családhoz hozzátartozik az, hogy van anya és apa is. Egy jó család, egy normális családban vannak gyerekek. Uh-huh. Egy normális családban a nő és a férfi megcsinál mindent, és támogatják egymást. Egy jó családban mindenki kiveszi a részét, és egy jó családban jól működnek a dolgok. Na most ennek mindegyiknek az ellenkező is igaz például. Uh-huh. Mert egy jó családban néha jól működnek a dolgok, néha meg felborul minden. Egy jó családban néha kiveszi sok ember a részét a dolgokba, feladatokba, néha meg egyesek nem. És hogy most bármit, amit felsoroltam, az ellenkezőt is felsorolhatnám, és így meg kellene érteni azt, hogy a sztereotípizálásnak ilyen szempontból azért van veszélye, mert az elvárásainkat növeli a kapcsolatainkban, ami onnantól kezdve, hogy elvárások vannak, és nem kibeszélt, megbeszélt, átbeszélt dolgok, nem tudnak az emberek onnantól kezdve jól kapcsolódni. Mm. Mert csak azt fogod látni a másikon, hogy miért néz rám ilyen csúnyán. Azt kiderül, hogy épp egy elvárás már tombol benne, csak nem bírta kimondani annak idején azt, hogy nekem fontos, hogyha én ebbe a családba jól akarom érezni magam, hogy a fogkefe mindig a helyére kerüljön. És akkor csak idegeskedik, puffog, mindenbe belekölt, ugye? Tehát mikor nem tudunk kimondani konkrétumokat, akkor nagyon sokszor belekötünk másba, és akkor a másik fél meg el nem tudja képzelni, hogy mi a bajod? Hát mm-hmm. Most nehogy már az legyen a probléma, hogy a konyharuha odébb van téve.
1: De most olyan érdekes, hogy ezt a fogkefét említetted, és azon gondolkodtam el, hogy ez normális, hogy valakinek, tehát ott valami nem oké, nem? Tehát, hogy most az, hogy van a fogkefe, hát kit érdekel. Hogy vannak ilyenek amúgy, van. Most azért is
2: minden a családban nagyon érdekes, hogy nincs olyan ember, akinek nincs valami olyan fontos része, hogy annak úgy kell lenni. Ez lehet egy mosogató szivastól kezdve a kifordított zokniig,
1: de lássuk,
2: a
1: fésű
2: hajszálaktól kezdve a hogyan dobjuk le a ruhákat.
1: Jó, nyilván hajszálak, meg a ruhaledobás, ez oké, de hogy van a fogkefe, vagy a poharat, miért nem úgy tetted le, ahogy az egy kicsit ott már van valami, hát nem is tudom, hogy
2: jó,
1: mondjam.
2: Jó, vannak személyiség problémák, ahol vannak ilyen jellegű stiklik, amik ilyen, igen, próbálom szépen kifejezni magam, mert senkit nem akarunk semmivel megbántani, és nincs ezzel gond, hogyha valakinek valami fontos, mert nyilván arról beszélünk.
1: Mindannyiunk, nekem is van, nyilván mindenkinek van, igen.
2: Persze,
1: igen.
2: De hogy ugye cél az lenne, hogy egy családon belül mindenki érezze, ne csak otthon magát, hanem érezze szabadnak is magát. Ez uh-huh. nagyon veszélyes szó, ez a szabadság, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mindenki azt csinál, amit akar. Nem. Uh-huh. Egy családon belül nem mindenki azt csinál, amit akar, hanem lépcsőfokról lépcsőfokra haladunk, most megbeszéljük, hogy mit, hogy csináljunk, fél év múlva újra beszéljük és fejlődünk közösen családi szinten. De hogy föl kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezek a elfolytott, lefolytott családi mintáinkból származó sztereotípiák, hogy milyennek kéne lenni egy normális családnak, nincs ilyen. Üljünk le, és beszéljük, hogy mi a kérésünk, és hogyan csináljuk. Hogy
1: minden család a maga nemében úgy normális, ahogyan éppen kialakítja. Az mindenkinek az a normális, ami számára normális, vagy az egyéneknek, az egyedeknek a családon belül nyilván.
2: Le kell ülni a család és védasztalhoz, és újra rendezni az asztal.
1: Igen.
2: Mert hogyha nem ülünk le, és nem kezdünk el erről beszélgetni, és ha nem megy együtt, és konfliktusban belül semmi gond, de be lehet segítséget kérni mediálásban, hogy le lehet mediálni ezeket a dolgokat, egy-két beszélgetés egy évtizedre való dolgokat tisztáz le. És hogy ilyen szempontból ezt nem teszik meg az emberek, mert vagy csak enni ülnek le egy családi asztalhoz, már annak is örülünk, ha leülnek enni egy családi asztalhoz, de a beszélgetés, kommunikáció is úgy zajlik, hogy autóba, egymás háta mögött, igen, dohanva, tehát nincs idő és
1: megmaradva. Ma talán ez a legjellemzőbb egyébként.
2: Nagyon.
1: És sajnos itt most többször elhangzott, hogy egy család, hát olyan igazán család sem nagyon van. Már vannak nyilván, de hogy inkább sok a csonka családok a jellemző. Abszolút. És a sztereotípiákról beszélünk, akkor ugye itt az a, tehát a nő, hogy a nőnek ez a feladata, a férfinak az a feladata, ugye ezeket említettük, de itt a sztereotípiákat a gyerekekre is vonatkoztathatjuk, tehát hogy ahogy a nőket neveljük, hogy én engem úgy neveltek mondjuk, hogy nekem az volt az elvárás, hogy, és itt már ott van az a kis szó, hogy elvárás, szerintem ez a legnagyobb probléma,
2: igen,
1: nem? Tehát, hogy ne legyen elvárásunk, illetve legyen elvárásunk nyilván
2: kérésünk
1: a gyerekünk,
2: legyen,
1: kérésünk
2: és egy
1: legyen,
2: minimál
1: igen,
2: elvárás lehet.
1: Igen.
2: De főleg kérés lehet, mert mondjuk tegyük fel, ha az a gyerek egy művész gyerek, és mondjuk az azt jelenti, hogy szertelen, fosztalan, nem tud részletekre egységben figyelni. Tehát azt meg tudja csinálni, hogy az asztalán rendet tesz. De már arra nincs kapacitása, energia, mert már azt nézi, hogy a madárka hogy száll kín el az égen, hogy a teljes szoba rendrakásért legyen felelős, akkor a szülőnek például ezt át kéne látni, és nem az, hogy ráhagyni, hanem azt mondja, hogy azzal segítem őt, hogy jó, akkor megbeszélem vele, hogy kedves kis erdőlöm, akkor legyen az asztalod rendbe rakva, utána a családi asztalt is rak rendbe, utána ebbe a sarokba ezt a fiókos polcot rak rendbe, és én addig az ágyat körül megcsinálom mindazt. Tehát akkor nem azt mondom, hogy a te szobád, a te életed, a te komplet.
1: És ami
2: rendszered.
1: Nagyon fontos szerintem, hogy nem szidom le emiatt, nem?
2: Abszolút.
1: Hogy
2: ilyen,
1: tehát abszolút. Hogy ez nem az a pont.
2: Nem mindenki,
1: igen,
2: rossz indulatból csinál dolgokat, ezt meg, sőt, kell érteni, hogy családon belül olyan könnyen félreértjük a dolgokat, olyan könnyen érzelmesen megsértődünk egymásra. Ahelyett, hogy megértsük azt, hogy tökéletlen emberek vagyunk, és nem mindig tudunk mindent jól csinálni. Tehát a megbocsátás, a megengedés, és a megfogom a másik kezét, és abba segítek, amit nem tud. Abba nem segítek, amit tud, mert az lustaságot okoz, de az a helyzet, hogy családon belül is alul terheljük magunkat, uh-huh, ezáltal valaki mindig túlterhelődik.
1: És ez is fontos, amit mondtál, hogy abban segítjük, tehát nem megmondjuk, hogy mit csináljon, uh-huh, nem leszídjuk érte, uh-huh, hanem segítjük, és ez így nem van, ugyanaz. Tehát, hogy
2: fölhívom
1: más
2: a figyelmet, de nem úgy, hogy már megint nem raktad el a cipődet, kedves uram, hanem azt mondja, hopp, ez a cipő kikandikált. Tehát, hogy jó, most pont nem biztos, hogy annyira humoros voltam, nézzék el nekem, de hogy segítsük egymás humorban.
1: Mm. No, és akkor most zenével segítjük a hallgatóinkat, meg magunkat is, és jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk családi sztereotípiákról, hiedelmekről. Rengeteg dolgot érintettünk, azt gondolom. Azt is megbeszéltük még a műsor elején, hogy valahogy minden témánál kiukadunk oda, nem csak Enikővel, ugye, hanem úgy egyáltalán bármilyen szakemberrel beszélgetek, hogy a családból hozott minták, és az, hogy hogyan nőttünk fel, ez mennyire sokat számít, de hát ezt szinte mindenki tapasztalja is, és tudja, mert ha valaki kicsit is belenéz a saját életébe, és visszatekint gyerekkorába, hogy mi hogyan volt, akkor összetudja az összefüggéseket, és látja az összefüggéseket, mert ez nagyon fontos, akkor rájön, hogy tényleg sok minden onnan datálódik. A beszélgetésünk természetesen visszahallgatható lesz nem sokára, mert mi most itt ugye élőben beszélgetünk Enikővel, tehát még nincs fönt a neten, de nem sokára felkerül a Spotify, iTunes, SoundCloud, mindenhol is ott lesz, illetve az oldalunkon a Családi Manna fülecske alatt is megtalálják a hallgatóink. No, tehát családi sztereotípiák, hiedelmek, ott hagytuk abba, hogy a gyereknevelésnél, ugye, hogy például, hogyha a kiskamasz mondjuk a szobájában rendetlenség van, esetleg ne talántál, hogy ne leszígyjuk, ne megdorgáljuk, ne, hanem picit próbáljunk meg egyfajta, hát nem is tudom, az egy helyes dolog, hogy megkérjük, hogy szívem, kérlek, rakjál rendet a szobádba.
2: Hát van, akinek az a segítség, hogy emlékeztetjük rá egy kéréssel, van, akinek meg az a segítség, hogyha azt mondjuk, hogy ezt a lokációt te csinálod meg, ebben meg látom, hogy nem boldogulsz, egyelőre besegítek. Tehát, hogy nincsenek standard sztereotípek, amik beválnak, hanem nagyon-nagyon figyelnünk kell, meg kell tanulnunk figyelni a másikra, hogy mi az, amibe lusta, és azért nem teszi a dolgát, vagy mi az, amibe azért nem teszi a dolgát, mert nem boldogul. Hogy meg kell értsük azt, hogy mindannyiunknak vannak olyan területe, amiben nem tudunk jól boldogulni, és olyankor annyira szeretetteljes családi kapcsolódás tud létrejönni, ha abba segítenek. Ha abba segítünk, amit a másik tud és képes. Én azt gondolom, hogy öreg hiba. Öreg családi hiba, mert akkor ahhoz szoktatom hozzá, és arra szocializálom már a családi életben a fiatal tulajdonképpen, hogy ha bizonyos játszmákat lejátszasz, akkor majd helyetted dolgoznak, és helyetted megcsinálják a dolgokat, és úgy keres majd magadhoz társad felnőtt korba. És akkor ilyenkor jön a felnőttkori önismeret, lecsiszoljuk ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, hogy nem, ez a te felelősséged, a te dolgod. Nem másnak kell elvégezni helyetted a munkát. Na, és hogy ezért is jó, hogy beszélünk erről, mert olyan sokszor azt látom különben, hogy az emberek jól akarják csinálni, csak nem biztos, hogy ilyen mélységig elmennek egy beszélgetésbe.
1: Hát meg jól akarják csinálni, csak ugye talán a saját sztereotípiáik és hiedelmeik gátolják meg abban, hogy azt csinálják, amit szeretnének, milyen vagy ahogyan szeretnék.
2: Mondják azt az emberek, ja, én nem vagyok sztereotíp, én nem sztereotípizom.
1: Mert nem tudjuk, mert valóban ezek... Igen, mert hogy ezek ugye nem tudatos dolgok, az, hogy például miért szólok rá a gyerekre, vagy miért, ha már a gyerekeknél tartunk, vagy miért veszem ki a kezét, vagy miért csinálok meg helyette dolgokat például.
2: Na, ez a jó szó rá, hogy a tudattalan szférában van, és a beszélgetéssel képesek vagyunk fölhozni a tudatos szférába. Ha már a tudatos szférába fönn van, akkor az azt jelenti, hogy csinálok egy sztereotípizálást, és ott be is ugrik, ha van egy kis önismeret, hogy jé, most azért én voltam a sztereotíp. Például én bizonyos automárkákra mindig azt szoktam, hogy nem igaz, hogy mindegyik ilyen barom. Az autópályák ugye sokat vezetek, és hogy egyszerűen mikor letolják az embert, és mindig azt látom, hogy egy
1: csak
2: márka.
1: Csak annyit mondjuk, hogy ez drága autó, vagy az olcsó kategória?
2: Nem, ez drága autó, és egyszerűen azt érzem, hogy valahogy mindig az erőszak ül benne, nem akarok senkit megbántani. No, mindegy,
1: adás után ezt megbeszéljük, hogy melyik, én nekem is van egy ilyen.
2: Nem igazán szeretem azt, hogy gyakorlatilag egyes autóvezetők ezekben az autókban úgy gondolkodnak, hogy mindenki más takarodjon az útról, és letolják erőszakosan. Mi ez a részemről sztereotípia? Hát nyilván nem mindenki, csak mivel az ember többször tapasztal ilyet esetleg egy hasonló márkához, innentől kezdve azt érzi, hogy hűha, ebbe azért lehet valami. Tehát nem azt mondom, hogy a sztereotipizálás és maga a sztereotípia az egy ördögtől való bűnrossz, nem nincs helye az életünkben, hanem azt mondom, hogy ne ítélkezzünk ebből, hanem csak arra serkentsen, hogy elgondolkozzak például azon, hogy vajon én miért ezeket veszem észre az utakon, vagy hogy szól rólam, hogy mondjuk ilyenkor egy dühöt vált ki ez a fajta autóvezetési technikai agresszió. Tehát inkább ez a része az, ami érdemes lenne.
1: Na, de pozitív sztereotípiák is vannak, nem? Vagy alapvetően maga sztereotípia?
2: Jaj, de jó, hogy behoztad, és köszönöm.
1: Így a végére a beszélgetésünknek, igen.
2: Hát nekem, mikor azt mondják, hogy te egy tündér vagy, te egy angyal vagy, hát istennő vagy, stb. Szoktam mondani, hogy nem, ember vagyok, néha tökéletlen és segítő, professzionális segítő. Szóval, hogy ugye maga a pozitív sztereotípizálás arról szól, hogy valakit ilyen isteni mi voltba próbálnak emelni, ez nem jó, Tehát ez a fajta sztereotípia nem jó. Viszont az a fajta sztereotípia, hogy mindenkiben meglátható a jó és a szép, és meríthető a másikból, azért ezek jóra serkentenek.
1: Van még néhány olyan pozitív sztereotípia, amit így ki tudunk emelni? Vagy főként ez, hogy a dicsérettel, tehát az, hogy meglátja a másikba a jót, az erősségét,
2: hát vannak,
1: a tehetségét.
2: Vannak, csak ugye az a helyzet, hogy a pozitív sztereotípia is tud akár olyan káros lenni a személyiség lélektanra, mint a negatív sztereotípia.
1: Hogy lehet ezt jól csinálni?
2: A két szélsőség nem jó soha, hanem azt mondani, hogy elsősorban arra igyekezzünk, hogy fölismerjük a tudattalan szinten zajló sztereotípiánkat, hozzuk fel tudatos szintre, és gondolkozzunk el azon, hogy ez mit befolyásol az én életembe. Milyen túl szűk mesdjére teszi a határokat. Mi miatt, emiatt a határok miatt mit nem láthatok meg a másikba. De mondjuk a másikat azt látom, hogy ő mindig egy örök, pozitív ember, akkor hogy fogom látni reálisan, amikor viszont nem az. És szegénynek akkor meg kell felelni az én pozitív sztereotípiámnak. Nem oké, és ezek családon belül nagyon-nagyon gyakoriak.
1: És nem csak családon belül egyébként, hanem baráti kapcsolat, párkapcsolat, munkatárs, ez a mindenhol. Igen,
2: mert ugye az elvárást a pozitív sztereotípiád oda fogja tenni, hogy tőle csak jót várhatok el. Igen. Ez nem igaz. Mindenkitől elvárhatunk sajnos rosszat is.
1: Igen, de nem is tudom, hogy sajnos-e, nem vagyunk, tehát hogy nem...
2: Emberek vagyunk.
1: Minden változó, ugye, ahogy a világ körülöttünk, ahogy a természet változik, úgy mi is változunk.
2: Igen.
1: Percről, persze, másodpercről, másodpercről, hogy ezt nem lehet azt mondani, hogy én csak és kizárólag jó ember vagyok, bár egyébként de mindegy, vagy hogy te...
2: Jelenlévő kivételek,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen, mindig vannak kivételek, de hogy tényleg van, csak nyilván az nem mindegy, hogy milyen szinten, mekkora ez a nagy hullámvölgy, hogy egy jó ember nyilván nem lesz soha nem megy le állatiba, most bocsánat a kifejezésért, hanem tehát, hogy
2: történhet olyan, amitől lemegy az állati szférába.
1: Na de azt sem úgy éli meg, vagy azt sem úgy adja tovább.
2: De az a lényeg, hogy visszajön-e, vagy ott marad, ugye?
1: És ott lent hogy viselkedik?
2: Így van.
1: És a jó ember szerintem ott lent nem fog annyira rosszul viselkedni.
2: Ott kevésbé vesztheti el a kontrollt.
1: Na de látod, már ez is sztereotípia, hogy azt gondolom, hogy lent.
2: Pontosan.
1: Hú, de bonyolultak vagyunk.
2: Nem, a kognitív gondolkodás ilyen, valljuk be őszintén, és azért is beszéltünk róla, hogy egy kicsit besegítsünk a kapcsolódásokba.
1: Reméljük, hogy sikerült. Én most már bent vagyok az erdő mélyében.
2: Értem, jövök.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ladies, Király Viktor,
3: that's my name.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt az orosz és az amerikai elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg.
0: Időjárás.
3: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem. Ugye előző héten Hongkong volt a témánk, és a mai napon pedig Santorinire kalauzoljuk a hallgatóinkat. Szilvi többször is volt ott, az ő segítségével, vagy az ő tanácsára mentem, vagy voltunk idén mi is ott nyaralni, így családilag egészen pontosan Kamári, ezt is a Szilvi ajánlotta, de majd mindjárt azt is elmondjuk, hogy miért jobb ide menni, hogyha valaki Santorinit választja. Mindenesetre egy csodálatos sziget, egy csodálatos helyszín, mindenkinek csak ajánlani. Tudom és tudjuk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Így mondtam, hogy te többször is voltál, ez jó információ, ugye?
2: Egyszer voltam.
1: Egyszer voltál Santorinin? Akkor, mert mindenhol többször voltál, ez annyira egyértelmű volt számomra, hogy itt is voltál többször.
2: De voltunk jó pár napig akkor.
1: Uh-huh. És ugye, amikor én kiválasztottam ezt a helyet, hogy illetve pontosabban azt hiszem, ezt is te tanácsoltad, hogy menjetek Santorinire, miért nem mentek Santorinire? Mert itt gondolkodtam, hogy Montenegro vagy Santorini, és akkor mondtad, hogy legyen Santorini szerinted.
2: Igen, hát ez az nagyon jó hely, az biztos. Mi is vissza akartunk menni, uh-huh. Csak aztán valamiért ugye elmaradt, és hát abszolút ajánlani tudom csak Santorin. Tehát ez annyira különleges, annyira egyedi, tehát egyáltalán nem hasonlítható egyik görög szigethez.
1: Nem, igen. Nem. Aki voltam többi szigeteken, az nyilván én mondjuk Korfun voltam, meg nem is tudom, még voltam még valamelyiken. A lényeg az, hogy tényleg olyan, mintha egy teljesen más köze nincs valójában hozzá. És nyilván ez a fehér épületeknek köszönhető főként.
2: Hát annak is, bár az mondjuk van máshol is, a fehér épületek, meg ezek a csodálatos kis fehér-kék templom tornyok, igen, meg igen. A harangok mindenhol, az a sok kis harang, de alapvetően annak köszönhető, hogy gyakorlatilag egy természeti képződmény, egy tragédia. Ugye időszámításunk előtt 1600, amikor ez a vulkán felrobbant, és bezuhant a közepe, ott csak egy pici sziget van, és a kaldera ebben a jelenlegi formájában megmaradt. Úgyhogy ez ettől olyan nagyon-nagyon különleges a helyszín, és mindez ugye egy görög kultúra kellős közepén, tehát az alakult ki rajta.
1: Meg hogy itt ugye az a kérdés, hogy azért ez változik, gondolom itt a mozgásnak köszönhetően, azért a sziget az változik, egyáltalán a sziklák, hogy olyan érzésem volt, amikor lementünk a hajókáztunk egy kicsit, és akkor így felnéztem, erről ki is raktam egy posztot egyébként a Facebook oldalon, a saját Facebookomra, hogy így amikor felnézel, hogy azon gondolkodsz, hogy úristen, ezek a házak itt meddig lesznek itt? Mert olyan érzés, teljesen a szélén vannak.
2: Igen.
1: És azért vannak helyek, ahol mész a hajóval, és omladozik konkrétan, tehát ilyen háló van kifeszítve, mert hogy látszik, hogy omlik a fal. Vagy a szikla.
2: Hát, hogy meddig lesz, ugye azért itt több dolog is dolgozik a mélyben. Egyrészt ugye maga a vulkán az aktív. Tehát volt is 1950-ben.
1: 50-ben
2: volt az utolsó, hogy megmozdult egy kicsit, de nem volt nagy, azt hiszem kettes erősségű, ha jól tudom. De nem volt olyan túl nagy. Viszont egy olyan területen fekszik ez az egész régió, ahol földrengések vannak. Tehát rá pár évre meg földrengés is volt, és azt követően cunami. Tehát 10 000-en, vagy nem is tudom hányan elhagyták akkor a szigetet. Úgyhogy, de hát aztán ugye visszanépesült, tehát így egy aktív területen van ez mindenféle, kétféle szempontból is. Tehát meggondolandó, hogy valaki ott marad, de hát annyira szép, hogy...
1: Hát nem lehet kihagyni, azt kell mondanom. Az meg biztos. Ezek a barlanglakások egyébként, amik vannak, hát ezek is csodálatosak.
2: Hát egyrészt a barlanglakások, másrészt ugye ezeket átalakítják hotel szobákká, villákká, és ugye itt ugye grandiózus nagy hotelek nincsenek, bár ott vannak a luxus szállodaláncokból többen, a Marriott is ott van, a Hilton is ott van, a Hilton ott van egy ilyen 60 szobás szállodával, aki ugye mondjuk arra számít, hogy a nyaralók maradnak ott, tehát nyilván azok a Kamári részre, a Perissa és ezekre a strandokra jönnek, ugye a külső peremére, ami ugye közel van a vízhez, tehát hogy mondjam, azt akartam csak az egészből kihozni, hogy nem ezek a barlanglakások vagy szállodákba megy, ami fent van a kalderának a tetején, és ugye kilátásban csodálatos, de hát kapsz 3 négyzetmétert 1 millióért, meg egy medencével. Most ezt kell eldönteni, hogy, hogy ez számít, és akkor oda megyek.
1: Gyönyörű kilátása van biztos onnan.
2: Ez biztos, de hát azért ezt városnézés során is meg tudjuk tapasztalni. Vagy akkor nyaralok, és akkor közel vagyok a vízhez. Mondjuk nekem mindig ez szempont. És amikor kint is voltunk, ugye én céges úton voltam kint, én foglaltam a szállást annak idején a cég összes dolgozónak, ugye légitársaságnál dolgoztam még akkor, és kisgéppel a cégnek az egyik kisgépével egy 30 főssel mentünk, és csak kollégák voltunk, tehát mind aki ott repülésben dolgozik, pilóták, sztjuárdeszek, akik az irodában dolgoztak ezek, és akkor volt ez szempont, hogy ugye volt, aki hozta a gyerekeit, két lányát, és hogy közel legyünk a vízhez, tehát hogy ne csak kiránduló programok legyenek, hanem legyenek benne strandprogramok is, mert ugye több napra mentünk, és akkor választottuk ezeket a partszakaszokat, ugye a Perissa, Camari, Perivolost, ezek azok a reptér alatti részek, azok a régiók.
1: Igen, na most innen fogjuk folytatni, nem sokára, most meg kell állnunk, gyorsan hozzunk egy életörömzenét, de folytatjuk is utána.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazást szervező, utazási szakember a vendégem. Santorini a destináció, amiről most beszélgetünk. Ugye nem titkolom, hogy azért is hoztuk ezt a destinációt most, mert én is nem régen voltam ott. Ugye friss élményeim vannak. Szilvi is volt már ott, és így közös élményeinket tudjuk, illetve külön-külön az élményeinket meg tudjuk osztani, és hát ajánlani nyilván a hallgatóknak. Azt gondolom, hogy aki már látott fotókat, annak nagyon ajánlani sem kell, mert biztos vagyok benne, hogy szeretné egyszer megnézni, aki már volt ott, az meg én azt gondolom, hogy kivétel nélkül mindenki visszavágyik, mert nem tudom elképzelni, van olyan ember, akinek nem tetszik a görög vendégszeretet, tényleg csodálatosak az emberek. Én azt kell mondjam, hogy egy olyan emberrel nem találkoztam. Avval együtt, hogy non-stop, annyi turista van, hogy hát nyilván ebből élnek, hát rengetegen vannak ott. És nem érezted azt, hogy unja, hogy elege van, tehát hogy tényleg mindig kedvesek voltak az emberrel, és a strandoknál hagytuk abba ugye a beszélgetést, mi Kamárin voltunk, vagy Kamáriban, úgy mondják ezt jól, Kamáriban, talán. Kamáriban. Azt tudni kell azoknak, akik úgy mennének ilyen családilag figyelni, hogy azért itt nagyon kavicsos, fekete homok és kavicsos. Voltak olyan partszakaszok egyébként, ahol nem lehet, sőt, szerintem sehol nem lehet igazából vízicipő nélkül bemenni a vízbe.
2: Hát mi annak idején nem használtuk, de tény, hogy köves a part, ugye, hiszen a vulkáni kő az, amit a víz felaprított, és minél közelebb megyünk a vízhez, annál kisebbek ezek a kavicsok. Igen. Tehát beljebb még ilyen egész nagyok, de ahogy megyünk ki fel, egészen picik, és akár még gyerekek is el tudnak ott játszani azért benne, bár nem egy klasszikus nyaralási helyszín, tehát ez tény. De ha valaki mondjuk kisgyerekkel megy, azért ott el lehet lenni. És csak elsőre olyan megdöbbentő ugye a fekete part,
1: igen,
2: mint az ember egy tüzéptelepen lenne.
1: Igen, de valahogy kompenzálják a fehér házak meg a kék, igen, tenger, szóval, hogy úgy engem annyira nem jutott eszembe mondjuk ez, amit most mondtál, viszont az érdekes, hogy bemész a vízbe, egyrészt nagyon gyorsan mélyül, és nem tudom, hogy amikor ti mikor voltatok ott, ez régebben volt?
2: Hát korábban volt, igen, de...
1: Hogy mennyire mostai ugye ki így a víz ott egyáltalán, hogy ilyen hullám, konkrétan ilyen mély, nem is hullám mos a talaj, a kő a tengerbe, ahogy bemész, hanem inkább azt mondanám, mint hogy egymás mellett lennének ilyen kis árkok, tudod, és hogy így csúszik az ember rajta, és így nagyon kellett az egyensúlyomat megtalálni, de csak ott a kisebb, alacsonyabb vízbe, hogyha mélyebbre mentél, akkor már nyilván nem, de hogy azért ott az elején vízicipő nélkül tényleg egyensúlyozni kell nagyon erősen.
2: Hát igen, hát akkor ezt föl kell venni.
1: Változott, igen.
2: Csak jó, hogyha erre számít az ember.
1: Igen,
2: hogyha,
1: igen.
2: Hogyha kimegy, főleg, hogyha a gyerekeket is visz. Jó, hát nyilván nem nagy gyerekeket, de vannak, akik mennek oda azért nyaralni.
1: Hát ezért azt gondolom, családoknak ez a part szakasz, ez a rész itt teljesen ideális. Arról nem is beszélve, hogy a part mellett végig ugye egyrészt vendéglátóhelyek, másrészt meg ezek a kisebb, hát nem tudom, szállodák vagy hotelek,
2: igen,
1: hát vannak,
2: ilyen
1: rengeteg
2: kis
1: van.
2: Hotel, lehet azt mondani. Mi is abban voltunk, talán 30 szobás, ha volt, és középen egy medence, és ott a kis utcákból ugye ki lehet sétálni. Vannak partmentiek is közvetlenül, de egy picit beljebb, ha van az ember, tehát ki lehet sétálni. Ezek a kicsik, ugye itt nincsenek olyan nagy szállodák.
1: Nincs, igen.
2: Nincs rá hely, nincs rá igény, meg szerintem nem is engedik. Úgyhogy, de azért ugye, ahogy beszéltük, a luxus szállodaláncok azért
1: itt vannak. És azt is el kell mondanom, hogy én nem nagyon láttam ilyen, bár nem mentünk be nyilván minden szállodába a parton, de hogy nem igazán láttam olyan, hát ilyen lepukkant hotelt, még kívülről se. Egy csomónak bementünk, be lehetett menni ugye így a kis udvarba, ott a medencék mellett lehetett sétálni, meg lehetett nézni, lehetett fotózkodni, minden helyszín egy ékszer, én azt mondom, egy ékszerdoboz, mindenhol kell csinálni egy, igen, fotót, de hogy nem láttam olyan szállodát, amit mondjuk úgy ne vennék ki, hogyha oda megyek.
2: Persze, hát ez ugye alapvető érdekük, tehát óriási a látogatottság, hát ott rendbe kell lenni mindennek.
1: Igen, az árak tekintetében pedig az is teljesen

0: nem is a hotelek, hanem mondjuk az éttermek, meg a boltok, az élelmiszervásárlás, az is mind teljesen tényleg olyan árban van, szinte mint itthon, tehát hogy nem nem kell abban számolni, hogy új, de drága, ezt nem lehet megfizetni.
1: Megfizethető, meg a szállodák is szerintem pontosan azért, mert ugye a helyieknek a tulajdona, és ők nem akarnak azért, hogy mondjam, milyen egetverő nagy összeget levenni az utasokról, tehát én is, amit meséltem neked, tehát hogy ki akartunk menni, aztán foglalást kellett törölni, stb. Tehát az egész hozzáállása olyan volt a tulajdonosnak, hogy jaj, hát nem arról szólt, hogy bármi áron csak valami pénzhez jusson, hanem hát hogy, hát persze, az én érdekemet nézte, szóval amit mondasz, ez abszolút helytálló.
0: Igen, és ezt hogy mondod, hogy ilyen kis családok, tehát a saját tulajdonuk, igen, az is, ahol én foglaltam a szállást, az a hotel, az egyértelműen egy családi vállalkozás volt igazából. Három személyt láttunk végig, tehát volt egy valaki lent, egy úriember, aki ugye a vendégeket fogadta, és ugye a konyhán, aki takarított, tehát hogy láthatóan, tehát mind ugyanazok az emberek voltak minden nap, mi majdnem 10 napot voltunk ott, hogy biztos vagyok benne, hogy, és mindenki úgy csinálta, hogy a sajátja. Az, hogy kértünk gluténmentes kenyeret, vagy első nap megkérdeztük, hogy van-e, mondták, hogy nincs, mondtuk, nem baj, majd veszünk a boltba, de másnap reggel már jött és hozta a gluténmentes kenyeret, hogy vásároltak. És minden reggel onnantól kezdve, hogy megláttak minket, hozták a gluténmentes. Eszméletlen a vendég szeretetük. Igen. Nyilván ebben benne van az is, hogy ebből élnek, de hány hely van még így, és mégsem ez a hozzáállás.
1: Igen, és azért érezni lehet azt, hogy ez őszinte vagy nem.
0: Abszolút, hát. Abszolút, igen. Na ez volt Kamári, de hogy még milyen városok vannak, majd mindjárt neked is adok lehetőséget beszélni, mert most én így bele mélyedtem itt az élményekbe, úgyhogy jövünk vissza hírek, zene után folytatjuk a beszélgetést.

Újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. Santorini a desztináció, amit meglátogatunk. Ugye Kamáriról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos, no, de vannak ám itt olyan turisták által kedvelt városok, amit hát szerintem mindenki oda megy, most csak kettő jut eszembe, olyan a Fira, de van még jó néhány. Van ez az Imerovigli, Perissa, ugye ezek mind ilyen turisták által kedvelt helyek. Melyikről beszéljünk elsőként, mit gondolsz?
2: Hát, amiket felsoroltál, ez ugye a belső kalderán vannak, és ezt például meg lehet oldani úgy, hogy egy ilyen 10 kilométeres séta keretében, ami a legszebb panorámás séta végig, egészen föl Oáig, ahol a legszebb naplemente van, tehát ugyanolyan szép a naplemente, hogyha a lejjebb megyünk Imerovigli-n is, csak nincsenek annyian.
1: Pontosan, igen.
2: Úgyhogy ezeket mindegyiket meg kell, és akkor hát ez szerintem egy jó bő félnapos program, hanem egész napos, mert ugye mindent megnézünk, az üzleteket, a kis éttermeket, a kilátást, tehát azért szerintem az egy napra bőven elég.
1: Igen,
2: az a belső kalderának a város, közte ugye a központ Fira, és hát ami még érdekes, Akrotiri, ugye a történelmi, a romok és az ásatások, ahol vannak, tehát ez mindenképpen a sziget történethez hozzátartozik, annyira, hogy sokan azt hitték, hogy ez az eltűnt Atlantis, Platón Atlantis, a sokan erre vezetik vissza, jó, hát mindenre ráhúzzák ezt, de hát ugye erre is többek között, illetve sokan azt mondják, hogy Akrotiri a görög Pompei, de hát Akrotiri sokkal korábban volt ez a város, és ugye hogy összeomlott, stb., ugye a földrengések, stb., vulkán miatt, és ezt feltétlen meg kell nézni, tehát az ásatások nyomait, az ottani szobákat.
1: Ezt pont nem néztük meg, mondjuk.
2: Az is ott van ezen a déli részem, tehát érdemes esetleg megnézni, azért is érdemes mondjuk visszamenni, nagy élmény. Illetve nagyon különleges a Red Beach, tehát a Vörös Part nevezetű. Az nagyon érdekes, mi voltunk ott, hogy pont úgy szakadt le ott a part, hogy tele lehetett vasoxiddal, vagy én nem is tudom már mivel, ami megszínezte, és teljesen vörös színű maga a fal, a sziklafal mögötte, illetve a part. Ugye hát az a kőzet aprózódott ott fel.
1: Ez nagyon érdekes, hogy én is ezekről láttam fotókat, és mi most hajóval úgy mentünk, hogy láthattuk a vízről, és én nem tudom, hogy ott mi változott, de most már nem. Tehát, hogy konkrétan én kerestem, hogy most mi itt a Red Beach, hol kell keresni a Red Beach-et, mert hogy aztán láttam egy picike részen, de hogy az sem volt annyira vörös már. Nem tudom, hogy ott mi változott, de egészen biztos, hogy változott, mert amiket én is fotókon láttam, tehát, hogy egyáltalán nem olyan volt már.
2: Hát nem tudom, amikor mi láttuk, akkor eléggé olyan vöröses volt. Mi kirándulni mentünk robogóval, és úgy mentünk le oda.
1: Lehet, hogy aztán a vízről nézve, hát nem tudom, a hajóról lehet, hogy nem volt annyira, mert be is mondták, hogy itt van a különleges Red Beach, és akkor azt néztük, hogy és hol van a Red Beach. Igen, de hogy alapvetően, hát nyilván ez volt talán az egyetlen olyan, ami így, ez se volt csalódás, mert hát gondoltam, hogy valóban föntről kellett volna talán megnézni. Nálunk a robogó bérlés az sajnos kimaradt, de gondolom ez is egy nagy élmény.
2: Persze, robogóval is körbe lehet menni, kvadozni lehet, tehát azzal is azért elég messzire el lehet jutni, mi azzal is voltunk, hogy ezek nagyon jó. Ti viszont kipróbáltátok a buszozást, ha jól tudom.
1: A buszozást, igen, és hát meglepően mindenhova ilyen 10-15 perc alatt busszal, helyi közlekedéssel eljut az ember. Mondjuk Kamáriból ugye Firán át kellett szállni, tehát úgy mentünk, vagy Firában, tehát hogy Kamári, Fira, Firán átszálltunk Golyába, de nagyon jó volt a csatlakozás. Az érdekes ilyen görög dolog szerintem, hogy mondjuk az olaszoknál is ez jellemző, hogy ki van írva, hogy mikor érkezik a busz, odamész, vársz, busz nem jön, majd egyszer csak a kereszteződés másik oldalából megáll egy busz, és a sofőr kinyitja az ablakot, és oda kiabál, hogy Fira, és akkor mindenki megy oda, hogy Firába. Szóval, hogy így teljesen máshol állt meg a busz, mint ahol volt a tábla. Érdekes ez a lazaság.
2: Igen, ez a lazaság azért, hogy sok helyen a déli népeknél úgy megvan. Nekem az ugrott be erről, mikor Tunéziában voltunk egyszer, és megbeszéltük egy taxissal, hogy kettőkor találkozunk, és ott voltunk kettőkor, és véletlenül jött akkor, és hogy itt voltatok kettők.
1: Ő lepődött meg a leginkább.
2: Hát mondom, ezt beszéltük meg. Hát jó, de hát azért nem kell azt annyira komolyan venni. És ez nagyon sokszor, tehát azért mi szeretjük olyan katonásan, amit mondtunk, az úgy van, de ez ugye délen nem feltétlenül.
1: Igen, igen, de ugyanez van egyébként, ez a tényleg a Olaszország, Szicíliában is ugyanez van, hogy tényleg az óra az csak egy ilyen, nem is tudom, díszlet ott nekik, tehát nem igazán a pontosság hívei. Ugye beszéltünk olyáról, illetve említettük pontosabban olyát, és hát a naplementét mutatod, hogy mindenki oda, hát ott konkrétan olyan sorok vannak azért, hogy csináljon egy fotót, vagy egy kis videót az ember, hogy mi nem is vártuk meg, tehát hogy úgy képzeljék el a hallgatók, hogy komolyan az érzésem volt, mint hogyha nem tudom, ami tüntetésre készülnek, tehát több ezer ember állt szerintem ott lefelé, ugye, meg fönt, meg lefele, nem is lépcsők, mert lépcsők nem igazán voltak, de azon a részen, ahonnan tényleg a legszebb a naplemente, de hát máshonnan is lehet azért látni a napot.
2: Persze, és máshonnan ugyanolyan szép, tehát kinevezték, mert ugye kellett, hogy legyen egy olyan valamiről híres, csak aztán jött ugye a social media, és a social media felkapta ezt a helyet is, mint ahogy láttuk ezt ugye Sri Lankán, a Coconut Hill, és én ugye ismerek ott több ilyen dombot, és ugyanolyan szép, onnan is a naplement, és mindenhonnan ugyanolyan szép, ott teljesen sikerült kiírtani azt a gyönyörű kókuszpálma növényzetet, ami volt, amit én ismerek még nagyon régről, és itt is. Ha lejjebb megyünk, ugye Imero Vigli, ugyanúgy látjuk a naplementét, és ugyanolyan szép onnan a
1: A tengerpartjára, azt gondolom, hogy bárhonnan nézi az ember, mindenhonnan szép a naplemente, tehát, hogy ez tényleg a social felületek. Mit nem érnek el ebben? Hihetetlen.
2: Igen, tehát arról akartam még beszélni, hogy egyrészt a social media, másrészt a cruise-ok, tehát a tengeri hajóutak, illetve a légi összeköttetéseknek a megnövekedése. Tehát ez olyan rettenetes idézőjelbe, de hát azért mégiscsak az hatással volt Santorinire is többek között, ami ráadásul időben és helyben is koncentrálódik ez az óriási mennyiségű, több milliós látogatói létszám. Mert ugye mindig ugyanazokra a helyekre, arra az 1-2-3 fíra, olja, stb. Mennek, és ráadásul ugyanakkor mennek a nyári hónapokban.
1: Tehát és ahhoz meg picike a sziget, hogy ilyen
2: ahhoz
1: sok
2: nagyon lett, pici, igen, a sziget, igen. De hát
1: légi közlekedés, bocsássam, muszáj beléd folytanom a szót, mert egyrészt zenét kell hoznunk, de a légi közlekedéssel fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem. Santorini a desztináció, amiről beszélgetünk, és a légiközlekedés, azt írtuk, hogy innen folytatjuk. Kamári, ahol mi voltunk, és ahol ti is voltatok, ott valami eszméletlenül hangos. Tehát a repülők azok olyan közel szállnak, ugye, ott van a reptér, nem messze, a mi hotelünk is, amit kivettem, nagyon-nagyon közel volt, tehát hogy félelmetes, hogy a fa tetejét szinte így érintette a repülő, annyira alacsonyan szállt ott már.
2: Mi ennyire nem voltunk közel hozzá, tehát nem volt zavaró, azért is mertem ajánlani.
1: Zavaró, megszokja az ember, az első nap az nagyon furcsa volt, de utána ezt meg lehet szokni, mindent meg lehet szokni. De ez nem egy olyan kizáró ok, hogy ezért nem fog oda visszamenni egyáltalán. Sőt, még érdekes is volt, olyan rengeteg videót meg fotót készítettem.
2: Hát igen, akkor ezek szerint azóta, amiről beszéltünk, ugye megnövekedett légiforgalom, tőlünk is lehet menni.
1: Annyit még bocsáss meg csak, hogy aki bevitt a reptére, ő mondta, hogy naponta 15 gép száll le azon a picike szigeten. 15.
2: Igen. Hát azért ez egy nagy részük szezonális, tehát ahogy nálunk is. Ugye van közvetlen járat, azt azért mondjuk el. Tehát nem csak csomagban kaphatót, hanem a mi légitársaságunk ugye megy oda, viszont szezonálisan. Csak.
1: Úgy, hogy csak nyári időszakban
2: igen,
1: megy?
2: Igen, méghozzá nem is a teljes nyári időszakban.
1: Wow.
2: Viszont az egy alternatíva, hogy Athénig elmenni, és akkor onnan komppal lehet menni bármikor. Hát az ajánlott időszakok egyébként is ugye a május-június, illetve a szeptember-október. Mert előtte nagyon-nagyon sok a turista is, és a mostani nyarak azért melegebbek, mint régen, tehát ott meg kell bolondulni, tehát annyira meleg van, tehát mindenképpen az elő és az utó szezonba menjünk ide.
1: Igen, az érdekes, hogy mondod, hogy itthon, amikor azért a 40 fokos időszak volt, mi akkor voltunk ott nem volt több ilyen 32-nél, talán az volt a legmagasabb, viszont kibírhatatlan volt ez a 32 fok. Éppen ezért a városlátogatások, tehát a Olya meg Fira, ott menekültünk vissza a Kamáriba meg a tengerre, mert konkrétan nem lehet kibírni. Tehát égető meleg van, mondhatnám.
2: Ilyen megfontolásból is talán jobb azokon a partszakaszokon, mert ha fönt vagy ott a kalderán valamelyik luxusszállodában, és ott égszénni egy 3-2 négyzetméteres medence mellett, az azért ott nincs hova menni. Talán ilyen szempontból is szerintem jobbak ezek a régiók, amiket mi ajánlottunk.
1: Igen. Még egy annyit, hogy ugye ez egy turisták által kedvelt időszak, tehát ilyenkor mondtad te is, hogy rengetegen vannak. Ez is meglepő, hogy most én szerintem nem voltak annyira, pedig mi abszolút főszezonban voltunk, július vége, augusztus eleje. Nem voltak olyan sokan Kamáriban, Olyában sem, ott konkrétan a naplemente húzta oda a több ezer embert, de hogy nem mondhatnám azt, hogy óriási tömeg volt, tehát itt is érezni most egy picit szerintem a visszaesését a turizmusnak a mindenféle helyzetek miatt.
2: Hát igen, talán nem is mindenki tudja, hogy itt kell foglalni, tehát mondjuk így mi, aki a szakmában vagyunk, vagy voltunk ott ráadásul, azért az ember próbál olyat ajánlani. Szerintem talán jobban foglaltak voltak ott fent a luxus szállodák. Vagy vannak ilyen máshol is egy-két ilyen 40 szobás kisebb, hát inkább már a nagyobbak közé tartozik. Lehet, hogy oda mennek jobban, talán nem ismerték annyira itt a helyieknek a kisebb hoteleit, nem tudom. Ez érdekes, amit mondasz egyébként, mert ugye a legfelkapottabb görög szigetek között van, és ugye inkább, hogy úgy mondjam, kiránduló sziget, vagy a szépsége miatt ugye nászutasok mennek, vagy akik fotózni szeretnek, vagy a gasztronómia iránt érdeklődnek, vagy mondjuk az ásatások, tehát a szigetnek igen, a különleges történelme iránt. Tehát nem egy klasszikus nyaraló sziget, hogy nagy tömegébe mennének oda családosok, vagy nem tudom mi. Ez érdekes.
1: Meg az is, hogy ugye vannak ilyen mindenféle szervezett utak a kalderákhoz, tehát hogy fel lehet menni befizettem egy ilyen útra, hogy akkor felmegyünk, és benne volt egyébként a foglalásnál, hogy lemondhatják, mert hogyha valami olyan helyzet adódik, akkor lemondhatják, akkor visszafizetik természetesen, vagy átrakják a másik útra, és mi pont így jártunk. Az okát nem írta, annyit mondtak, hogy csak hogy technikai okokból, de hogy lehet, hogy volt egy olyan helyzet, nem tudom, milyen omlásveszély, vagy bármi, ami miatt aztán egy sokkal jobb lehetőségre cseréltük, ezért kaptuk ezt a hajóutat amúgy, tehát hogy de egy sokkal jobb lehetőség volt ez, drágább is lett volna, és nem kellett fizetni, tehát hogy mivel azt lemondták, ez is egy nagyon szép gesztus volt amúgy, teszem hozzá részükről, de hogy ilyen is előfordulhat.
2: Akkor voltatok ott a Neakamené kis szigeten is, ugye
1: így
2: a közepén?
1: Van, pontosan.
2: És fürödtetek is, mert ott melegebb a víz.
1: Én nem mentem bele, a gyerekek igen.
2: Mert az tényleg egy óriási élmény. Igen. Tényleg meleg, érezhetően melegebb.
1: Meleg, igen, sokkal.
2: Ember azért kicsikét elgondolkozik, hogy...
1: Hogy mitől is ez, hogy is van?
2: Vulkán,
1: ez, igen. Igen. És a színe is más ott a víznek egyébként.
2: Igen.
1: Tehát ott látni ezt a zöldes, kékes, nem is tudom, hanem ilyen zöldes, pirosas inkább, sárgás, nagyon érdekes színe van, de csak ott a szélén él, nagyon érdekes.
2: Igen, hát ez is mondjuk a programok, az egyik választható program, tehát
1: pontosan.
2: Hogy úgy olyan hajókirándulásra kell menni, hogy ott fürödniként, és akkor már nem csak a fotózás, hanem ez is azért ugye csak ott van, tehát a természetileg egy különlegesség.
1: Igen. Gasztronómiai szempontból egyébként nekem nem volt egy olyan nagy meglepetés, vagy hogy is mondjam. Nyilván azért, ha valaki már volt görög szigeteken, akkor majdnem mindenhol ugyanaz van. Én az olivabogyóért oda vagyok meg vissza, és hát itt olyan olivák, többféle olivabogyót tálaltak folyamatosan, meg hát a sajtok. Mind a kettő. Ja, és hát amiről nem beszéltem, a borok, ugye? Hát az valami eszméletlen finom. Ugye nem savas, ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, hogy ilyen krémes állaga van, nem jó szó az, hogy krémes, egy picit ilyen olajosabb, azt mondom inkább, de nagyon-nagyon finom. Tehát aki oda megy, az mindenképpen helyi bort kóstoljon.
2: Igen, ami érdekes, ugye az Assyrtiko nevű szőlő, ami itt terem, és ugye az érdekes még ebben, hogy ahogy csodálkozunk, hogy megterem. Igen, megterem itt is, és láttam ilyet, és ilyen kis kosárformába futtatják, és ilyen kis majdnem egy lavorszerű gödrökben, és ezt ugyanúgy láttam, ugyanígy a Kanári-szigeteken ugyanígy termesztik a szőlőt, és hogy a széltől óvják, hogy ezek a tengeri szelektől, stb., és hogy minél többen ilyen kosárformában, és ezeket a különleges ízű, amit mondtál, ugye egyrészt az állaga, másrészt az íze, hogy nekünk a tokaink van az, ami ugye vulkáni eredetű, és azt hittem, mindig azt hittem, hogy ez egy ilyen marketing fogás. És amikor megkóstoltam Santorinin a bort, szinte ezek a házi borok háromféle,
1: igen,
2: volt az édes, a száraz, meg a nem is tudom milyen, három ízben készítették, és ott volt benne az íz, és akkor mondtam, hogy ez tényleg nem kamu,
1: hanem
2: ilyen
1: igaz.
2: Van. És ezek olyan különleges ízt, ilyen plusz adnak hozzá a borokhoz, hogy amit szintén együtt tapasztaltunk meg szállodalánc a Maldív-szigeteken, akár ők is, akár máshol, ezért bizony ott a külön egy külön csapat foglalkozik ezzel, hogy ezeket a különleges borokat levadásszák, tehát én magam is tudom, és bemutatón voltam, ahol ezeket bemutatták, és járják a világot érte, többek között ide, vagy a Kanári-szigetekre elmennek érte, Új-Zélandra elmennek érte, Dél-Afrikába, hogy egy olyan kínálatot tudjanak adni ezekben a luxus szállodákban, hogy ezeket a különlegességet. Van olyan, hogy csak 2000 palackot gyártanak le valahol, és az csak nekik.
1: Tehát az ára is olyan lehet.
2: Hát a szállodákban ugye
1: benne van,
2: ugye ezek ilyen all-inclusive, vagy all-inclusive-es csomagok, és abban aztán ott annyit iszol, amennyit akarsz, mert ez bőven belefér. De valóban, hogyha azt meg kéne venni, akkor az azért magas ára van, igen.
1: Szóval így zárásként, hogyha valaki Santorinire megy, azt tudjuk ajánlani, hogy Kamári, mert az egy nyugodtabb, és onnan könnyen be lehet járni a nagyvárosokat, mi is ezt tettük, kóstolja meg a helyi bort, de mindenképpen a helyit, és hát olivabogyó sajt, én ezeket tudom ajánlani, de nyilván ki mit szeret, de hogy ezek tényleg különleges ízvilág, azt tudom mondani. Szilvi, nagyon szépen köszönöm neked a Santorinis utazásunkat is.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: se lesz vége. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a Független Közmédia Testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a Független Közmédia Testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavazta. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Manna Hits! Manna Hits!

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Brandon Lake, and this is the story behind the song Miracle Child. There's an opening lyric and it says I shouldn't be alive.
2: A zeném elején arról énekelek, hogy igazából nem is kellene élnem. Az igazság az, hogy ez az én igaz történetem. A szüleimnek 6 vetélése volt előttem. Ezek után tulajdonképpen nem is kellene élnem, de ők ragaszkodtak ahhoz az ígérethez, amit az Úrnak tettek, hiszen Isten azt mondta nekik, hogy szülők lesznek, és én leszek az első szülöttük. Azóta még egy öcsém és egy húgom is született, élnek és virulnak, ezért is szerettem volna ezt a dalt. Szóval szeretném, ha ez a történet nekik is bátorítás lenne, hogy ti is mind a ketten csoda gyerekek vagytok, Isten számára nincs lehetetlen.
3: I

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Felfegyverzett és veszélyes vagy, amikor tudod, hogy ki vagy Krisztusban, amikor használod az igét, használod Jézus nevét, amikor alkalmazod az ő vérét, akkor felfegyverzett és veszélyes vagy. Lehet, hogy semmit nem látsz még, de tudd meg, a démonok menekülnek a szellemvilágban. Háborúban vagyunk, és soha nem szabadna ostobán azt hinnünk, hogy Isten üres kézzel hagyott itt minket. Soha nem kell félned a gonosztól, soha nem kell félned attól, hogy vajon mit próbál majd tenni ellened, mert valójában több, mint győztesek vagyunk. Bármin is mész keresztül most éppen, nem kell azt érezned, hogy a dolgok végén kullogsz, mert a Biblia azt mondja, hogy te vagy a fej, és nem a farok, fent vagy, és nem alul. Hát azt mondod erre? Hát az biztos, hogy nem így érzem. Nos, nem alapozhatunk arra, hogy mit érzünk. Erősen meg kell állnunk az Isten igében, és azt kell mondanunk. A Biblia azt mondja, hogy még a harcok közepette is több vagyok, mint győztes, azáltal, aki szeret engem. A harcaid során soha ne feledd, hogy Isten szeret téged. Mély és hatalmas szeretettel, és nagyon jó terve van a számodra. Van itt ma néhány ember, akiknek meg kell ezt ragadniuk, és a magukévá kell tenniük. Ne engedd, hogy ez csak elszálljon a füled mellett. Talán különféle dolgok folynak az életedben, valaki megbántott, problémáid vannak. Szembe kell nézned néhány dologgal, és úgy vagy vele, talán abban reménykedve jöttél ma, hogy felvidítalak majd. És én hiszem, hogy képes vagyok erre, de azt is hiszem, hogy ennél többet tehetek. Hiszem, hogy felkészíthetlek, és eljuttathatlak arra a pontra, amikor az Isten igé által többé nem te leszel, akit fel kell vidítani, hanem te leszel az, aki másokat is felvidít. Egy oka van annak, hogy a problémáink annyira le tudnak minket húzni, méghozzá az, hogy azt hisszük, hogy soha nem szabadulunk meg tőlük. Azon aggódunk, hogy nem kapjuk meg majd az életben, amit akarunk, vagy hogy tovább kell majd rájuk várni, mint amennyit várni szeretnénk. Azt gondoljuk, hogy amit ellenünk tettek, az igazságtalan volt, és ez talán igaz is, de arra is emlékeznünk kell, hogy Isten az igazság Istene is, és ő nem fogja elnézni, hogy mások az ő gyermekeit bántsák, hogyha azok szilárdan megállnak az Isten igéjében. Ha valaki megbánt engem, én meg keserűvé válok, és nem vagyok hajlandó megbocsátani, akkor nem várhatom, hogy Isten megszabadít. Ha rossz a hozzáállásom, akkor nem fogom meglátni az életemben Isten igazság szolgáltatását. De ha az ő kegyelméből megteszem az én részemet, amit kér tőlem, akkor Isten mindig igazságot szolgáltat majd az életemben, és a te életedben is megteszi ezt. Figyelj rám, ha valaki megbántott téged, akkor Isten az igazság Istene, és ő kétszeresen kárpótol téged, ha megállsz az Isten igéjén. Értetek engem? Meg kell értenetek ezt. Több, mint győztesek vagytok. Most lehet, hogy úgy érzed, hogy minden rád nehezedik, de a Biblia azt mondja, hogy mindezek közepette. Nem akkor, amikor véget értek, hanem mindenek közepette. Ez a legjobb idő arra, hogy kinyisd a szádat, és azt mondd, diadalmaskodom Krisztus által, aki szeret engem. Hallod, ördög? Több vagyok, mint győztes Krisztus által, aki szeret engem. A fej vagyok, és nem a farok. Fent vagyok, és nem alul. Sok népnek kölcsön adok, de nekem nem kell kölcsön kérnem. A Biblia szerint egy keresztény az legyen éber, és őrködjön. A Lukács 12.15 szerint őrizzétek meg magatokat minden mohóságtól és kapzsiságtól. Vigyáznod kell, hogy amikor Isten elkezd megáldani téged anyagilag és pénzügyileg, akkor ne válj kapzsivá, aki egyre többet, többet és többet akar. Ezért kell megbizonyosodnod arról, hogy minél több van neked, annál többet adsz. Amen. Minél több van neked, annál többet adj. Minél jobb az életed, bánj annál jobban más emberekkel. Amikor Isten megáll téged, akkor mindig oszd meg azt valaki mással. És talán ez az egyik titka az adakozásnak. Talán Isten azt mondja, hogy mindig adjuk oda az első részét annak, amink van. Hogy mindig először adjunk, mert ez az egyik módja annak, amivel a kapzsiság ellen harcolhatunk. Ami egy borzasztó dolog. Mert amikor kapzsi és mohó vagy, akkor nem tudsz hálás lenni azért, amit van. Mindig többet akarsz. Máté 16:6. Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok kovászától. A kovász, amiről itt beszél, a törvénykezéshez való visszatérést jelentette, az igazi szabadságban való élet helyett, amit Krisztus a halálával szerzett meg nekünk. Jézus nem azért halt meg, hogy szabályok és előírások alatt éljünk, amit az emberek aggatnak ránk. Azt akarja, hogy szabadok legyünk, hogy a Szent Szellem vezessen, aki bennünk él, aki mindig a szent életre vezet majd minket. Máté 10:17. Óvakodjatok az emberektől, akik ellenkeznek Istennel. Gondold meg, hogy kivel leszel szoros kapcsolatban. Márk 13:23. Ti azonban legyetek éberek, és vigyázzatok magatokra. Ismernetek kell magatokat, ismerd a gyengeségeidet, és ismerd az erősségeidet. Lukács 17:3. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Amikor látod, hogy valaki elkezd kompromisszumokat kötni egy területen, imádkozz érte. Amikor látod, hogy valaki küszködik, imádkozz érte. Az az egyik legjobb módja annak, hogy segítsük egymást, ha azonnal imádkozunk, amikor meglátjuk egymás szükségét. Nem kell mindig mindenkinek prédikálni. Az pedig biztos, hogy nem kell elmondanod másnak, hú, észrevettem, hogy az XY-nak nehéz napja van. Nem, ha Isten megláttatja veled, hogy az XY nehézségen megy keresztül, akkor rögtön imádkoznod kell. Istenem, Jézus nevében kérlek, hogy erősítsd meg őt. Nem tudom, hogy mind megy keresztül, de érzem, hogy nehéz időket él meg. Ezért imádkozom érte, és arra kérlek, hogy segíts neki mindenben, amivel most meg kell küzdenie. Ezzel Istennek is szolgálatot teszel, de mi gyakran csak beszélünk a dolgokról, ahelyett, hogy imádkoznánk értük. Őrködnünk kell, oda kell figyelnünk a gondolatokra, amelyek eszünkbe jutnak, és oda kell figyelnünk az érzéseinkre is. Hát ez meg honnan jött? És mi az oka? Állj meg és imádkozz! Istenem, mi a forrása ennek? Mi a gyökere ennek a problémának? Egyszer egy éjjel nem tudtam aludni, egyszerűen nem tudtam. Már hajnali 4-5 óra volt, és nem tudtam aludni, pedig általában nagyon jól alszom. Ezért végül, és bárcsak előbb megtettem volna ezt, de végül azt kérdeztem, Istenem, mi a gond? Mert úgy éreztem, hogy a Szent Szellem nem hagyott békén. És abban a pillanatban Isten megmutatta, hogy előző nap durván viselkedtem valakivel. És így bocsánatot kellett kérnem Istentől. És aztán másnap, majd az illetőtől is. De oka volt annak, hogy nem tudtam aludni. Szóval ahelyett, hogy azon tűnődnél, nem tudom, miért nem tudok aludni, vajon miért nem tudok aludni, inkább kérdezd meg Istent. Talán azt mondja, túl sok kávét ittál túl későn. Vagy valami hasonlót. Tudjátok, Dave-nek sok gondja volt az alvással egy időben, és amikor megkérdezte Istent erről, ő azt felelte, túl sok Dr. Pepper-t iszol. Persze semmi baj a Dr. Pepper-rel, de Dave minden nap behajtott egy gyors étterembe, és vett egy litert belőle. Aztán mind megitta, és emiatt nem tudott aludni. Kérdezd meg Istent, hogy mi a bajod. Gyerünk! Néhányan nem is akarjátok tudni, igaz? Én aztán meg nem kérdezem, még lehet, hogy megmondja. Jobban prédikálok, mint amit mutattok. Fel kell ébresztenem benneteket. Tudjátok, ez egy felelősségteljes élet, hogy nem csak úgy élünk, hogy hát nem tudom, miért érzek így, tudod, én nem tudom, az elmém biztosan támadás alatt van, nos, akkor nyisd ki a szádat és mondd azt, megdorgállak gonosz, távozz tőlem, menj, fogd a Bibliádat, nyisd ki és olvasd hangosan, amíg újra békességed nem lesz az elmédben. Mert működni fog, ha megteszed. Egyszer megbántott valaki, és mérges voltam. Dévre voltam mérges. És tudjátok, amikor mérgesek vagytok valakire, akkor nem akartok bemenni abba a szobába, ahol épp tartózkodik. Vagy amikor ő jön be a szobába, ahol te vagy, akkor megáll a levegő. És úgy vagy vele, hogy nem is beszélsz hozzá. Semmit sem mondasz. Nem teszed meg, amit általában megteszel érte. Például, ha normális esetben neki is hoznál inni, amikor magadnak hozol, akkor most nem fogsz. Nem, neked nem hozok. Tudjátok, miután 30-valahány évig tanulmányoztam az igét, megtanultam, hogy ez nem működik Isten királyságában, és hogy ezzel csak ajtót nyitok a gonosznak. A Biblia azt mondja, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokkal, ne adjatok lehetőséget a gonosznak. Ne engedjetek neki területet, de olyan mérgesnek és megbántottnak érzem magam, és elkezdünk újjal mutogatni egymásra. De neked soha nem kell azzal foglalkoznod, hogy más mit csinál, vagy mit nem csinál, te csak a saját részedért vagy felelős. Nem hallottatok engem. Gondoljuk ezt át még egyszer, és mondjuk el ezt mindenkinek, aki a tévében néz minket. Soha nem kell azzal foglalkoznod, hogy más valaki mit csinál, vagy mit nem csinál. Csak a saját részedért vagy felelős. Te megteszed a te részed, és Isten mindig gondot visel majd rád. Ha megteszed a saját részed, akkor Isten mindig gondot visel majd rólad. Persze, az ellenség azt szerette volna, hogy egész éjjel mérges maradjak Dévre, hogy elveszítsem a békességemet, az örömömet, de fogtam a Bibliámat, bementem a kis szobámba, ami akkor az irodám volt. Letérdeltem, arcra borultam, az orrom alá dugtam a Bibliát, és azt mondtam, Istenem, azt akarom, hogy tudd, hogy nem kellek fel innen, és a szobából sem megyek ki addig, amíg meg nem adod nekem a kegyelmet ahhoz, hogy kimenjek az ajtón, és istenfélő nőként viselkedve beszélni tudjak a férjemmel. Amen. És így is tettem. Elkezdtem imádkozni és olvasni. Te jó ég, hogy mit meg nem teszek értetek. De nem elég, ha azt mondod, bár csak ne éreznék így. Istenem, segíts, hogy ne érezzem így. Nem, azt akarom, hogy tűz gyulladjon bennetek. Isten idehozott benneteket, ezért én ráfújok arra a parázsra, ami lehet, hogy épp ki akar hunyni. De ez olyan nehéz. Kérlek, ne mondd ezt többé. Egy Tesszalonika, 5. rész, 6. vers. Ennek megfelelően ne is aludjunk, mint a többiek, és ez nem az esti lefekvésről szól, hanem legyünk éberek, figyelők, óvatosak és őrködők, és legyünk józanok, nyugodtak, összeszedettek, körültekintőek. Ez nem olyan embert ír le, aki csak úgy van vele, hogy mindegy. Ez egy olyan emberről beszél, aki megfontoltan és céltudatosan él. Eldöntötte, hogy győzni fog, és nem éri be mással. Amen. Pál azt mondta, az a határozott célom, hogy megismerjem őt. Bár csak úgy ismerném Istent, mint te. Nem, eltökéltnek kell lenned. Eléggé eltökéltnek kell lenned, hogy időben lefeküdj este, reggel időben felkelj, és időt tölts Istennel, és megismerd őt. Érzi már valaki, hogy végre izzani kezd a bensője? A Biblia azt mondja az 1 Korintus 2.15-ben, hogy a lelki ember azonban mindent megítél, kinyomoz, megkérdőjelez, megnéz és megvizsgál. Ha győzelemben akarunk élni, akkor többé nem élhetünk álmosan. Amen? Figyelj oda a Szent Szellem késztetéseire. Figyelj oda a benned lévő figyelmeztetésre. Sokat foglalkoztam mostanában a példabeszédekkel, és azok újra és újra a bölcsességről, az óvatosságról, a megítélésről és a megfontoltságról beszélnek. Mind a 4 szó csodálatos, és szerintem kijelenthetem, hogy sok ember nem is tudja, hogy mit jelentenek igazán. Annak a képességét, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól. A megítélés egy olyan dolog, ami a szellemünk mélyén van. és ami biztonságban tart minket, ha odafigyelünk rá. Az egyik reggel múlt héten az otthoni irodámban voltam, és egy hosszú Halloween volt rajtam. Még nem öltöztem fel aznapra, szóval itt egy kép számotokra Joyce a Halloween-ében. Nálam volt néhány biblia, mert aznap tévéfelvételem volt, és ott volt ez a néhány biblia, amit be kellett vinnem az irodába. És nálam volt az üres kávésbögrém. Tehát a kezemben volt a kávésbögre, és odaértem a lépcsőhöz, amikor volt egy kis gondolatom. Azt hiszem, meg kéne fognom a Halloween-emet, és kicsit feljebb kéne emelnem, hogy ne akadjon bele a lábfejem, és ne essek el. De arra gondolt, ismerős ez nektek? Szóval elindultam felfele a lépcsőn, és majdnem elestem. Először is bocsánatot kértem Istentől. Nos, a következő a lényeg. Isten kegyelme megóvott engem aznap. Ő irgalmas és kegyelmes, de tudjátok, van erről egy véleményem. Ti azt gondoltok erről, amit akartok, de én soha többé nem fogok úgy lemenni azon a lépcsőn, hogy nem emelem meg a hálóingemet, ha ez van rajtam, és megmondom, hogy miért. Azért, mert hiszem, hogy most, hogy láttam az Isten irgalmát, ha továbbra is ostobán viselkednék és elesnék, akkor persze nem arról lenne szó, hogy Isten azt mondaná, nem hallgattál rám, ezért most lelöklek a lépcsőn. Isten nem ilyen. De amikor nem hallgatunk Istenre, és tudjuk is, hogy nem hallgatunk rá, mert az is egy dolog, ha nem tudod ezt. De amikor tudod, az más történet. Ha nem hallgatunk Istenre, akkor mi helyezzük magunkat abba a helyzetbe, és kivonjuk magunkat a védelme alól, és ezzel az ellenség játékszerévé válunk. Mindig azt mondjuk, tudom, hogy nem kéne, de... Tudom, hogy kéne, de... Tudom, hogy le kéne feküdnöm, de... Nos, akkor másnap, amikor fáradt vagy, akkor nem Isten hibája lesz. Nem is a gonoszé, hanem a tied. Én most nem is... anyáskodni próbálok felettetek, vagy lehet, hogy igen. De segíteni próbálok nektek. Azt próbálom megmutatni, hogy ezek a kis, egyszerű, praktikus dolgok, hogy tudod, amikor meg kéne, vagy nem kéne megtenned valamit, ezek hatalmas különbséget tudnak eredményezni az életedben. Hatalmas különbséget. A szellemi harcnak nem kell bonyolultnak lennie. A gonoszt legyőzni nem kell, hogy bonyolult legyen. Isten adott nekünk fegyvereket. Adott nekünk támadó fegyvereket, amivel utána eredhetünk az ellenségnek. Nem kell megvárnunk, amíg ő támad, hogy aztán csak védekezzünk. Mi is rátámadhatunk. És van három dolog, három egyszerű és alapvető dolog, amit minden hívőnek ismernie kellene, mielőtt bármi mást megtanul azon kívül persze, hogy Isten szeret engem. És ez a három dolog az Isten igéjében lévő erő, a Jézus nevében lévő erő és a Jézus Krisztus vérében lévő erő. Ezek támadó fegyverek. Arra használhatjuk őket, hogy agresszívan a gonoszra támadjunk. Távozz tőlem, sátán! Jézus nevében távozz tőlem! Akkor, amikor a gonosz ránk támad, vagy csak, hogy egyszerűen azért, hogy tudja, hogy hol a helye, ami a talpunk alatt van. Az Isten igéje. Az utóbbi időben egyre inkább rájövök, hogy milyen hatalmasan erős az Isten igéje. Úgy értem, hatalmasan. Énekelhetjük az igét, imádkozhatjuk az igét, szólhatjuk az igét, megtanulhatjuk az igét. Az Isten igéje egy elképesztő dolog. És eldöntöttem, hogy megtanítom az embereket arra, és ezt minden konferenciámon megpróbálom majd, és remélhetőleg minden egyes alkalmon. Hogy amikor valaki az Isten igéjét prédikálja neked, ahogy én is teszem most, akkor Isten kenete van az igén. Jézus maga az ige. Amen. Tehát amikor valaki az Isten igéjéről beszél, akkor nem csak egyszerűen szavakat mond ki. Amikor Isten igéjét hallod, amikor bekapcsolod a tévét, és az Isten igéjét hallod benne, akkor azok nem csak átlagos szavak. Azok tele vannak erővel. Tele van erővel. Sokan vitaminokat szedünk, mert olyan dolgok vannak bennük, ami szerintünk segítenek nekünk. Az Isten igéjét is be kéne venni. Ne csak ülj, hogy nos, eljöttem meghallgatni, hogy mit mond Joyce a hétvégén. Aztán, amikor gyülekezetbe mész, na, vajon miről fog beszélni a prédikátor ezen a hétvégén? Aztán, amikor az első igét felolvassa, észreveszed, hogy te azt már rég aláhúztad, és onnantól nem is figyelsz. Ezt már tudom. De nekünk figyelmesnek kell lennünk. Oda kell figyelnünk. Jegyzetelnünk kell. És ha esetleg olyat hallasz, amiről azt gondolod, igen, erre szükségem van, akkor szerezd be egy másolatot. Hallgasd meg újra és újra. De hadd mondjak valamit. Nem számít, hogy miről prédikálok. Hiszem, hogy ha felszabadítod a hitedet, akkor gyógyulást nyerhetsz az életed bármelyik területén, miközben ülsz és befogadod az igét. Amikor felkent dicsőítést és imádatot hallasz, amit tele van Isten szavával, akkor is gyógyulást kaphatsz. Akár fizikai gyógyulást is. Meggyógyulhatsz a betegségedből, a nyavajádból. A 107. Zsoltár 20-as verse elküldte igéjét, és meggyógyította őket. Meggyógyította őket. Az összetört szíved is meggyógyulhat a dicsőítés és imádat alatt. A megsebzett lelked is meggyógyulhat, miközben az igét hirdetem, az elméd is meggyógyulhat. Az érzelmeid is meggyógyulhatnak. De mindez nem fog megtörténni, ha csak passzívan ülsz itt. Nos, azt kérdezed, hogy mit kell tennem? Szabadítsd fel a hitedet. Légy éber, légy élénk. Istenem, úgy megyek ma oda, hogy kapni fogok valamit. Akarom, hogy az igéd megváltoztasson. Akarom, hogy megújítsa az elmémet, és most felszabadítom a hitemet, hogy te meg fogod gyógyítani ezt a betegséget a testemben, és nem maradok sérült és megtört. A következőt szeretném mondani. Úgy hiszem, hogy időnként túlságosan nem törődöm állapotban vagyunk. Sok mindennel kapcsolatban. A dicsőítés felénél esünk be, és 50 embert megzavarunk, amíg helyet találunk és leülünk. Tisztelettel kell állnunk az Isten igéjéhez. És ha többre értékeljük az igét, akkor meglátjuk majd, hogy nagyobb mértékben dolgozik az életünkben. Amen. A gonosz valahányszor Jézushoz szólt, ő azzal felelt. Meg van írva. Majd idézett neki egy igeverset. Tanulj meg hangosan beszélni a gonoszhoz. Mindennél magasztosabbá tetted nevedet, és a te beszédedet még annál is magasabbra helyezted. Zsoltárok 138.2. Amikor Isten igéje jön ki a szádból, akkor felfegyverzett és veszélyes vagy. Jézus neve. Ó, te jó ég, te jó ég. Filippi 2:9-10, Isten azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Amen. Arra bíztatlak benneteket, hogy nyissátok ki a szátokat naponta 10-szer, és mondjátok ki, hogy Jézus. Hú, erő van ebben a névben. Őszintén hiszem. Hogyha többször tennénk ezeket, akkor több áttörést tapasztalnánk az életünkben. Jézus, talán csak kezd el, amikor felkelsz reggelente. Az első szavad legyen Jézus. Aztán csak várj egy percet. Szinte olyan, mintha éreznéd, ahogy beborít a kenet. Az Isten igéje azt tanítja, hogy a név, amit Jézus kapott, azt most mi is megkaptuk. Ugyanazt a nevet kaptuk meg, mint az ő felhatalmazottjai. Használhatod ezt a nevet. Ez a név képviseli mindazt, aki ő.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
2: Manna itt.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, szeptember 8-a. 61 éve az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja mai. Az UNESCO által Teheránban összehívott világkongresszus döntött úgy, hogy e napot minden esztendőben az írástudatlanság elleni küzdelmeknek szenteli. A világkongresszus ráirányította a figyelmet az írástudatlanság felszámolására folytatott harc fontosságára, hiszen az analfabetizmus akadálya lehet a gazdasági élet, a nemzeti kultúra fejlesztésének. A konferencia rövid és hosszabb lejáratú terveket dolgozott ki céljainak elérése érdekében. 1426 éve kisasszony vagy kisboldogasszony napja mai, az egyház Szűz Mária születésnapját ünnepli ilyenkor. Fecskehajtó kisasszony vagy fecskeüző boldogasszony napjának is hívják, mivel ilyenkor kezdenek gyülekezni a fecskék vezetésével a költöző madarak, mielőtt melegebb éghajlat felé indulnának. Dologtiltó nap is, főleg a fonása tilos, ezért sokfelé ilyenkor búcsút tartanak. Mostanáig kellett összeszedni a tavaszig is elálló tyúk tojásokat. Most kell a Mihály napig elvetendő gabonát megszentelni. A vetésre szánt diót is ilyenkor szentelik. A napvirága a hunyor, aminek a gyökere gyógyító erejű. 460 éve Szigetvár ostrománál hősi halált halt Zrínyi Miklós horvát dalmáni szlaván bán a mai napon. Hősies helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. 1508 körül született a horvátországi Zrínben, horvát főnemesi család sarjaként. 1526-ban a Mohácsi csata után első Ferdinándhoz pártolt, 1529-ben a törökök által ostromolt Bécs védelmében vett részt, később a király bánná nevezte ki, majd adományul kapta a Muraközt csáktornyával együtt. 1556-ig tartó bánsága idején állandó küzdelmet folytatott a török ellen. 1542-ben győzelmet aratott Somjónál, 1545-ben vereséget szenvedett a szlavóniai Szelnicénél, 1556-ban ismét győzött Kosztaicnánál, majd Babócsánál. Később tábormester lett, majd 60-tól haláláig Baranya és Tolna megye várispánja. 47 éve született a mai napon Lékó Péter, nemzetközi saknagymester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett. Szabadkán látott napvilágot. Lékó ugyancsak 9 éves korában kezdett sakkozni, ennek ellenére 14 évesen megdöntötte Polgár Judit világcsúcsát, és ő lett minden idők legfiatalabb saknagymestere. Ugyanebben az évben 94-ben megnyerte az ifjúsági világbajnokságot, 99-ben pedig a Bordeaux-i Grand Prix-t és a Dortmundi bajnokságot is, ahol végérvényesen a nemzetközi élvonalba került, megelőzve olyan vetétársakat, mint Anand, Kramnyik és Kasparov. A világ egyik legjobb sakkozójának tartják szakmai körökben is, tartósan a világranglista élvonalában szerepel. Nős felesége Szonya Petrosyan, az örmény sakkválogatott kapitányának a lánya. 176 éve született Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya. Rima Szombatban látott napvilágot. A Riddle Lujza néven született primadonna, anyja és apja is vándor színész volt. Kölesi Lujza néven először gyerekszerepeket játszott Győrött, majd Budára és Szabadkára szerződött. 1866-ban feleségül vette Blaha János karmester, aki sokat foglalkozott neje zenei képzésével. Férje 1871-es halála után Blaha Lujza még kétszer kötött házasságot. Először egy földbirtokossal kötötte össze az életét, majd válásuk után Splényi Ödönbáró ment feleségül. 1872-ben a Nemzeti Színházhoz került, később megszűnéséig pedig a Népszínházban játszott, de 1901-ben a Nemzeti Örökös tagja lett. A Népszínház neki köszönheti, hogy méltó vetétársa lett a Pesti Német Színháznak, játékstílusa tökéletesen alkalmas volt a magyar népszínművek előadásához. Utolsó nagy sikerét a Nagymama című operetben aratta 1908-ban, 10-ben pedig végleg visszavonult a színjátszástól. 1893-ban villát vásárolt Balatonfüreden, ahol 1910 igen sok időt töltött, az épület a mai napig áll a róla elnevezett utcában.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Első magyarországi beruházásával lépett piacra Budapesten a cseh központú UDI Group, amely a 13. kerületben az egykori szikranyomda területén épít több funkciós városi komplexumot. A Parkside Residence 324 lakást, egy 152 szobás négy csillagos szállodát, üzlethelyiségeket, parkolókat és csaknem 4800 négyzetméter zöld felületet foglal majd magában. Ez lényegében új városrész lesz a kerületben. A beruházás az egykori szikranyomda több mint 15 éve kihasználatlan területét alakítja át. A projekt az Esztergomi út, a Visegrádi utca, a Süllő utca és a Zsilip utca által határolt területen, összesen 43.650 négyzetméteren, négy ütemben valósul meg. A fejlesztés a Göncz-Árpád városközpont térségében, a Vizafogó park közvetlen szomszédságában zajlik. A fővárosi trolibusz hálózat fejlesztéséhez kapcsolódva jelentős infrastruktúra fejlesztés valósulhat meg a Zács utca trolibusz telepen. A kivitelezésre a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK feltételes közbeszerzési eljárást indított. A közös közlemény szerint a 10. kerületi járműtelep korszerűsítése során egy több mint 1200 négyzetméteres új áramátalakító épület létesülhet. Megújulhat a telep felső vezetékhálózata több mint 2,5 kilométernyi új vezetékkel, és kiépülhet az akkumulátoros trolibuszok telephelyi töltésének lehetősége is. A fejlesztés korszerűbbé és nagyobb kapacitásúvá teheti a budapesti trolibusz infrastruktúrát, és hosszabb távon hozzájárulhat a troli hálózat bővítéséhez, valamint az új járművek hatékony üzemeltetéséhez is, mint írták. A kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhet meg. A BKK és a BKV kitért arra, hogy a beruházás hozzájárulhat a fővárosi troli hálózat bővítéséhez is. Az új áramátalakító a trolibusz telep energiaellátása mellett az újonnan létesítendő felső vezeték szakaszok tápellátását is szolgálhatja. A Kőbányai úton, az Orci tér és a Liget tér között, a Pongrác úton pedig a meglévő infrastruktúra meghosszabbításával valósulhatnak meg új felső vezeték szakaszok. A fejlesztés eredményeként, illetve a további járműbeszerzésekkel lehetővé válhat, hogy a 9-es buszvonalán Óbuda és Kőbánya között korszerű trolibuszok közlekedjenek, és akár 25 csuklós dízelbusz kiváltására is lehetőség nyíljon. A kivitelezés európai uniós támogatásból valósulhat meg, olvasható a közleményben. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban 2027. január 8 és 17 között, és három teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadvánnyal is jelentkezik a tervek szerint.

Különleges énekesnők ők, miközben szakmai életükben így-úgy akarva akaratlanul fontos a rivalizálás, erre a három estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án egy zongorás estet ad Presser Gábor a BKK-ban Dalok a szívről címmel. Közben a budapesti rövidtávú lakásbérleti piac egyharmada feketén üzemel. A budapesti lakáskiadási piac mintegy 34%-a, azaz 5374 szálláshely illegálisan vagy szabálytalanul működik. Ezáltal több mint 3 milliárd forint adót bukik az állam és a főváros, hívta fel a figyelmet az ingatlan kezeléssel és rövidtávú lakáskiadással foglalkozó GESZ-guru, a BPDP Budapest Short Term Rental Database széggel közösen készített elemzésben. Az eljutatott közleményük szerint a fővárosban futó 15.825 Airbnb és Booking hirdetés közül minden harmadik esetben hiányzik a kötelező NTAK szám, nem létező azonosítót adtak meg, vagy más érvényes engedélyt másoltak le. Ez a fekete szektor évente nagyságrendileg 3,1 milliárd forint adókiesést okoz, ebből 1,1 milliárd forint be nem fizetett idegenforgalmi adó az önkormányzatoknak, az ugyanannyi milliárd forint kieső turisztikai fejlesztési hozzájárulás az államnak, illetve 1,5 milliárd forint hiányzó tételes általán. A cég szerint a fővárosi rövidtávú lakáskiadási piacon a becsületes szolgáltatók járnak rosszul. A kerületi nyilvántartások szerint a 12.445 engedély 8.081 szolgáltató között oszlik meg. Az üzemeltetők 97,5%-ának legfeljebb 3 szálláshelye van, ők adják a piac 73,6%-át. Minden második szálláshely olyan magánszemélyé, aki egyetlen lakást ad ki. Iskola kezdés előtt Budapesten újraindulhatott a Flórián téri felüljáró forgalma. A felújítással csaknem másfél év alatt végeztek, azonban a BKK tájékoztatása szerint a felszíni csomópont helyreállítása szeptember közepéig is eltarthat. Ezzel befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása, közölte eljutatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Hozzátették azonban, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-éig. A BKK tájékoztatása szerint a Szentendrei úton és a Pacsirta mező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Kiemelték, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések a felújítás idején segítették a forgalmat és mérsékelték a közlekedési nehézségeket. Közben megjött a világ legélhető városainak listája, Budapest nagyot bukott rajta, 4 helyet rontott ugyanis az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így 91 pontos eredménnyel a 173 vizsgált város közül a 36. helyre került városunk. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta a vezető szerepét, Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. A világ legélhetőbb városainak mezőnye 2026-ban sem alakult át gyökeresen, a háttérben azonban jóval több mozgás látszik, mint a korábbi időkben. Nyugat-Európa persze továbbra is a legerősebb régió, ám Ázsia egyre több várossal került be az élmezőnybe, a Közel-Kelet több nagyvárosa pedig látványosan visszacsúszott. Budapest, ahogy mondtam, 4 helyet veszítve, a 36. helyre került. Az Economist Group elemző cége 5 nagy területen összesen 30 mutató alapján vizsgálta, milyen életkörülményeket kínálnak a világ nagyvárosai. A stabilitás, az egészségügy, a kultúra és környezet, az oktatás, valamint az infrastruktúra eredményeiből állt össze a 100 pontos élhetőségi index. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 8-a van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. A Duna alacsony vízállása miatt kellett beavatkozni a kelenföldi erőműnél. Közel 1000-en túráztak éjszaka a budapesti Hárshegyen, szinte teljesen kiszáradt a Páty melletti Kozáromi tó. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rendkívüli beavatkozásra volt szükség a kelenföldi erőműnél a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A lágmányos jövőből egy szakaszán kotrással mélyítették a medret, hogy továbbra is biztosítani lehessen az erőmű folyamatos vízellátását. A munkálatok mintegy 20 millió forintba kerültek. A beavatkozást rekord gyorsasággal készítették elő. A szakemberek mindössze 2 nap alatt megtervezték a szükséges munkálatokat, amelyeket augusztus első hetében végeztek el. A lágmányos jövőből mintegy 50 méteres partszakaszán 50-100 cm-re mélyítették a medret. A kotrás során 300-400 köbméter hordalékot távolítottak el, amelyet a part mentén terítettek szét. A több mint 110 éves kelenföldi erőmű történetében korábban még nem volt szükség hasonló beavatkozásra a biztonságos működés fenntartásához. Az erőmű ugyanis a villamos energia termeléshez szükséges hűtő és nyers vizet a lágmányosi öbölből nyeri. Ha a víz utánpótlás nem megfelelő, az üzemzavarokat okozhat, és végső soron az energiatermelés biztonságát is veszélyeztetheti. A helyzetet nehezítette, hogy a rekordhőség idején az ország villamosenergia igénye is jelentősen megemelkedett. Az erőmű szakembereinek ezért egyszerre kellett kezelniük az alacsony vízállás okozta kockázatot, és fenntartaniuk a folyamatos energiatermelést. A kelenföldi erőmű budapesti energia ellátásában is jelentős szerepet tölt be, több mint 41 ezer lakás, valamint mindegy 1800 további fogyasztó hő- és melegvíz ellátásához járul hozzá. Egyebek mellett Őrmező, Gazdagrét, a lágmányosi lakótelep, a Budai Vár, Ferencváros és Józsefváros távhőszolgáltatásában vesz részt. A rendkívüli munkálatok alatt a lakossági melegvíz ellátás zavartalan maradt. A kotrásnak ráadásul környezetvédelmi szempontból is van jelentősége. Az erőmű víz kivétele folyamatos áramlást biztosít a lágmányosi öbölben, ami segíti az állóvíz cserélődését és oxigén ellátását, ezzel pedig az öböl élővilágának fennmaradását is. A Duna rendkívül alacsony vízállása korábban a paksi atomerőmű működését is érintette, ahol a hűtéshez szükséges vízellátás került veszélybe. A kelenföldi beavatkozás újabb példája annak, hogy a tartósan alacsony dunai vízállás már nem csak a hajózást és a folyó élővilágát, hanem az energiatermelés biztonságát is közvetlenül befolyásolhatja. Már bankkártyával is lehet fizetni a járművezetőnél megvásárolt vonaljegyért 3 fővárosi buszjáraton. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az új fizetési lehetőség célja, hogy egyszerűbb és kényelmesebbé tegye a helyszíni jegyvásárlást. A szolgáltatás egyelőre 3 buszvonalon érhető el, de a tapasztalatok alapján a későbbiekben további járatokra is kiterjeszthetik. Így az utasoknak ezeken a buszokon már nem szükséges készpénzzel rendelkezniük, ha a járművezetőtől szeretnének vonaljegyet vásárolni. A tervek szerint a következő bővítés október közepén várható. Ekkortól a 200 e-repülőtéri buszjáraton is elérhetővé válhat a bankkártyás fizetés a járművezetőnél történő jegyvásárláskor. Közel 1000 résztvevő járta be sötétedés után a budapesti Hárshegyet az Erdők éjszakája alkalmából. Az Országos Erdészeti Egyesület szeptember 4-i rendezvényén családok, baráti társaságok és túrázók fejlámpákkal indulhattak útnak, hogy az esti órákban is megismerjék a fővárosi erdőt. Az esemény egyben az erdei vándortábor program 10 éves jubileumához is kapcsolódott. A délutántól késő estig tartó rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az erdők jelentőségére és a természetben eltöltött idő fontosságára. Szakmai beszélgetéseken foglalkoztak egyebek mellett az éghajlatváltozással, az asszály és a vízhiány erdőkre gyakorolt hatásaival, valamint azzal is, hogyan változhatnak a hazai erdők a következő évtizedekben. Külön téma volt a fiatalok és a természet kapcsolata. A szakemberek arról beszéltek, hogyan befolyásolhatja a gyerekek jólétét a digitális térben eltöltött idő növekedése, és milyen szerepe lehet az erdőnek, illetve a természetjárásnak a lelki egyensúly támogatásában. Az idén 10 éves erdei vándortábor programban az elmúlt évtizedben csaknem 40 ezer fiatal vett részt. Sötétedés után Szép Juhásznétól két kijelölt útvonalon indulhattak el a résztvevők. Rövidebb és hosszabb túra közül lehetett választani, az útvonalak pedig a Makovec Imre kilátót és a Kán Károly kilátót is érintették. Az ösvények mentén több ismeretterjesztő állomást is kialakítottak, ahol az erdőgazdálkodással, valamint a terület növény- és állatvilágával is megismerkedhettek a látogatók. A programhoz a Pilisi Parkerdő, a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is csatlakoztak. A túrázók egyebek mellett állati szőröket és csontokat vizsgálhattak meg, életnagyságú vadállat ábrázolásokat kereshettek az erdőben, és azt is megtudhatták, hogy hogyan dolgoznak az erdészek a Hárshegy folyamatos erdőborításának fenntartásáért. Az éjszakai túrára sok család kisgyerekekkel érkezett, de párok, baráti társaságok és kutyás kirándulók is nekivágtak az útvonalaknak. A szervezők szerint a program azt is megmutatta, hogy Budapesten belül komolyabb utazás nélkül is könnyen elérhető olyan természeti környezet, amely néhány órára kiszakíthatja a résztvevőket a városi és digitális hétköznapokból. Átadták a Váci Bernát Kálmán Református Gimnázium és Szakképzőiskola új épület részeit. A szeptember 4-én megtartott ünnepséggel lezárult beruházás mintegy 1,5 milliárd forintos állami támogatásból és egyházi önrészből valósult meg. A fejlesztés részeként az oktatási intézmény egy új tornateremmel és szabadtéri sportpályával bővült. Emellett főzőkonyhát, étkezőt és aulát is kialakítottak, az iskola környezetében pedig új parkot hoztak létre. A beruházást még 2022. márciusában jelentették be Vácon. A kivitelezési munkálatok 3 évvel később, 2025. márciusában kezdődtek meg. A fejlesztés a tervezett ütemben haladt, így az új épületrészek a kitűzött határidőre el is készültek. Az új létesítmények a tanításhoz kapcsolódó közösségi és sportolási lehetőségeket, valamint az iskola étkeztetési feltételeit is bővítik. Szinte teljesen kiszáradt a Pátty közelében található Kozáromi tó, ezért jelenleg tilos megközelíteni a területet. A Horgász Egyesület tájékoztatása szerint a tó környékén életveszélyessé vált a tartózkodás, miközben a szakemberek már dolgoznak a terület rendbetételén. A kialakult helyzet miatt kényszerhalászatot is végeztek a Magyarországos Horgászszövetség segítségével. A még életben lévő halakat sikerült kimenteni a tóból, majd a Dunába telepítették át őket. A kiszáradás különösen gyorsan következett be, hiszen május végén még horgászversenyt és családi napot is rendeztek a tónál, amelyen sokan vettek részt. Nyáron még egy októberi családi program előkészítése is megkezdődött, mostanra azonban már nem csak a horgászat szünetel, hanem a tó egész területének megközelítését is megtiltották. A Kozáromi tó vízellátása hosszabb ideje problémát jelent, A tóba az elmúlt években szinte kizárólag csapadékból érkezett utánpótlás, ez azonban egyre kevésbé volt elegendő a megfelelő vízszint fenntartásához. Az idei száraz időjárás tovább súlyosbította a helyzetet, és a vízfelület mostanra szinte teljesen eltűnt. A helyi horgászegyesület korábban hosszabb távú célként fogalmazta meg a tó és környezetének megtisztítását, valamint a halállomány javítását. A jelenlegi állapot miatt azonban elsőként a veszélyessé vált terület rendezésére van szükség. A korlátozás feloldásáig arra kérnek mindenkit, hogy ne menjen a tóhoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdok túrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás. Ez a Budai-hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai-hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki-hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rác lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanúsvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanúsvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Budapest ismét gazdagabb lett egy impozáns köztéri alkotással. A 13. kerületben a Váci út egyik irodaházának oldalán elkészült a város legújabb tűzfal festménye, ami nem csak vizuálisan lenyűgöző, hanem mély gondolatiságot is hordoz. A 600 négyzetméteres monumentális falfestményt a Neopaint Works alkotócsoport készítette, akik az elmúlt másfél évtizedben Budapest utcáinak, tűzfalainak és közterületeinek megújítását tűzték zászlajukra. A most bemutatott mű egy amerikai székhelyű biotechnológiai vállalat megbízásából valósult meg, amelynek filozófiája szerint a tudomány és az innováció ereje képes hozzájárulni egy egészségesebb, tisztább, fenntarthatóbb és biztonságosabb világ megteremtéséhez. A kompozíció középpontjában egy hatalmas lombos fa áll, a földgolyó szívébe gyökerezve. A fa az élet, a növekedés és a megújulás örök szimbóluma, ugyanakkor a természet és az emberi tudás közti egyensúlyt is jelképezi. Körülötte molekulák és képletek lebegnek. A tudomány fejlődésének ikonikus mérföldkövei, amik mind hozzájárultak ahhoz, hogy az emberiség hosszabb, egészségesebb és jobb életet élhessen. A festményen megjelenő vegyületek között ott találjuk a penicillin G-t, a modern orvostudomány hajnalát jelentette ez a bizonyos anyag, a lovastatint, ami a szív- és érrendszeri betegségek elleni harcban hozott áttörést, valamint a plakitaxelt, ami a rák terápiák egyik kulcsfontosságú gyógyszere. Emellett megjelenik a C-vitamin, valamint az adenin és a timin, illetve az aspirin, az emberiség egyik legismertebb gyógyszere. Mindezek együtt a tudomány fejlődésének mérföldköveit, az emberi kíváncsiságot és a kitartás diadalát idézik meg. A festmény tetején olvasható szlogán "Innováció egy jobb világért" tömören összegzi az üzenetet, a tudományos felfedezések iránti elkötelezettséget és a világ jobbá tételére irányuló törekvést. A Neopaint Works alkotócsoport 2005 óta több tucat hatalmas falfestményt hozott létre, amik a város szövetébe illeszkedve új dimenziót adnak az utcaképnek. Alkotásai közé tartozik a Rubik kocka falfestmény a Dob utcában, a Bud Spencer emlékfal, vagy Szinyei Merse Pál lila ruhás nőjének monumentális reinterpretációja. A Böszörményi úton találjuk a legfrissebb Budán megfestett tűzfalat, amelyre a hegyvidék meghatározó állatait és növényeit festették. Közben új fejlesztések érkeztek a Budapest Go-ba, megújult a térképes funkció, gyorsabbá vált a keresés, és a felszálló gombot is könnyebb lett használni. Az újdonságok több funkciót is érintenek, például az útvonal tervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés. Az útvonal terv nézetben továbbá láthatóvá váltak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kapott az útvonal tervek lista nézete is. Fejlesztést kap a bérletesek és napi jegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő felszálló gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. A megállóban vagy a végállomásokon a felszálló gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi 2 percen belül induló járműveket jeleníti meg. A megfelelő jármű kiválasztása után a beolvasás is egyszerűsödik, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje, az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólított. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Eperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színész láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádot több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Eperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakított a Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Dándor mezére, amit magára húz, majd el ájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán öles betűkkel az áll, hogy Emanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pesauer Attila olimpiai barnok törvívó. Szabó István 99-es filmje a Napfény íze egy budapesti zsidó család 3 generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejával látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból 3-at is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz.

0: Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállító teret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festőalkotó társává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Időjárás.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Mikor már azt hittük, hogy fel kell a nap, s plédünk az ablakon.

Holnak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

abban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra

Anna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb nagyon klassz program, így a kora ősz elejére, illetve a nyár végére. Itt van a második Magyar Egészség Piknik. Most szombaton a Múzeumkertben. Erről beszélgetek Fülöp Sára Violával, a Magyar Egészség Piknik főszervezőjével, ötödéves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselőjével. Szia Sára Viola, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
1: Nem csak a másodiknak, de az elsőnek is te vagy voltál a főszervezője. Mesélj egy kicsit, hogy hogyan indult el az egész, és milyen szerepet vállalnak ebben az orvostanhallgatók?
2: Ugye tavaly évben indult az egész kezdeményezés, amiatt találtuk ki, mivel úgy éreztük, hogy az egészségügy az egy nagyon struktúrált keretrendszer, és a modern társadalomnak, főleg a fiataloknak egyre inkább szüksége lenne talán arra, hogy picit emberközelibb módon, picit kimozdítva a megszokott struktúrájából, élmény alapúban tudjuk megszólítani az embereket, és emiatt találtuk ki tavaly előtt, és tavaly ugye meg is szerveztük az elsőt, ezt 100%-ban orvostanhallgatók szervezik, szakmai, logisztikai, gazdasági és kommunikációs csapatainkkal, viszont nagyon szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a segítséget, akik például sajtos kommunikációval segítenek akár, vagy gazdasági partnerekként nem csak gazdaságban segítenek, hanem folyamatosan is tápolják a kis utunkat, mivel orvostanhallgatóként nem értünk teljesen mindenhez.
1: Az orvostanhallgatóknak ez egy nagyon jó kezdet ahhoz, hogy a betegekkel való kommunikációt egy kicsit más képéjék meg, más alapokra helyezzék, vagy ezt csak én gondolom így?
2: Szerintünk a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége és ugyanígy alegyesület az alapvető tevékenységével is hozzátesz ahhoz, hogy az átlag megszokott orvoslást picit preventívebbé tegyük, picit emberközelibbé ugyancsak, és nagyon sok új skillet, nagyon sok új készséget tudunk fejleszteni így a szervezői csapatban, mivel ezeket tényleg mindennapi életben használjuk, és sokkal jobban belelátunk, hogy hogyan is kell talán hozzászólni az emberekhez, mennyire nehéz megszólítani őket prevenciósan, és ez sokkal jobban felértékeli azt, hogyha ez sikerül, és sokkal több módot ki tudunk találni később a saját praxisukban arra, hogy hogyan effektív ez igazából.
1: Hogy látod, hogy mennyiben kell javítani, és miben kell javítani az orvos-beteg kommunikációt, hiszen nagyon sokan úgy nőttek fel, mondjuk a 40-45 pluszos generáció, és az ő szüleik, ugye, hogy orvosember, tanárember, mérnökember, tőlük nem kérdezünk, és bennük nem kételkedünk, amit ők mondanak, az úgy van, és nagyon sokszor látni a mai napig ezt orvosi rendelőkben, az STK-kban, a kórházakban főleg, hogy nem mernek kérdezni a betegek.
2: Hát ugye ezt nagyon nehéz csak orvosként megváltoztatni, ehhez szükség van a társadalomnak is a nyitottságára, és a kíváncsiságára, és a vágyára, hogy többet tudjon az egészségéről, a szervezetéről, a terápiás módszerekről. Nyilván orvosként, vagy orvostanhallgatóként, jövőbeli szakemberként fontos az empátia a kommunikációban elsősorban, de szerintem ez mindig is megvolt az orvosokban, szeretném azt hinni. Talán az, hogy más az inger küszöbe a mai embereknek, sokkal másabb az időmennyiség, amire tudnak figyelni, és sokkal tájékozottabbak, ami egy fantasztikus dolog is lehet, viszont akár ez hátráltató is lehet, tehát nagyon meg kell találni, azt hiszem, orvosként is, meg páciensként is azt a kellemes határterületet, ahol tájékozott is vagyok, de ezért elfogadom, hogy egy szakember mit javasol, illetve meghallgatom a betegnek az összes kérését, kérdését, amiket valahonnan kigyűjtött, ami neki fontos, megkérdezem, hogy hogyan éli meg ő maga személyesen ezt az egészet, és nem csak a folyamatos számokban gondolkodom, hanem az emberben.
1: A mai kori orvostanhallgatók másképp tanulnak erre a kommunikációra már eleve? Az oktatásban, vagy az oktatásotokban erre is figyelmet és súlyt fektetnek?
2: Nekünk az utóbbi 5 évben ugye már volt orvosi kommunikációnk, orvosi szociológiánk és orvosi pszichológiánk mindannyiunknak kötelezően a kurikulumban. Valószínűleg korábban is volt, sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy milyen szinten, viszont szerintem az, hogy ennyire aktívan része és mindenkinek kötelező részt venni, és ezek ilyen nagyon interaktívak, tehát nagyon életszerű, nagyon gyakorlatorientált oktatások, ezek szerintem nagyon fontosak ahhoz, hogy ne csak teoretikusan tudjuk ezeket, ne csak az elképzelésben, ne csak ha majd egyszer oda kerülünk, elképzeljük, hogy hogyan működne, hanem tényleg a tanáraink azok beállnak egy beteg szerepbe, egy problémás beteg szerepébe, akinek nagyon sok kérdés kérdése van, nagyon sok félelme van, és velük meg kell tanulni ilyen játékosan, de nagyon szigorú keretek között kommunikálni, és megtanulni, hogy hogyan lehet a megadott információt így átjuttatni nekik.
1: Fülöp Sára Viola 5 éves orvostan hallgatóval beszélgetek a szombati második magyar egészség piknikről, és annak kapcsán, melynek főszervezője Sára Viola, és egyébként és nem mellesleg a Magyar Orvostan Hallgatók Szövetségének a képviselője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, és egyben a második és az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is. Az egészségpiknik kapcsán is arról beszélgetünk, ahogy tettük már bevezetőként az előzőekben is. Most szombaton a Múzeum kertben lesz a rendezvény. Miben lesz ez más, mint a tavalyi?
2: Az idei évben próbáltunk picit még távolabb menni az egészségügytől abban a tekintetben, hogy nem csak szakembereket hívtunk meg, hanem néhány közéleti személyiséget, zenészt, színészt, írót, aktivistát, akik a saját megélt tapasztalataikat is el tudják mesélni, úgyhogy mindeközben erre a szakértők reflektálnak. Ezeknek a okait például el tudják magyarázni sokkal érthetőbben a szakértők, illetve idén még több szakmai partnerünk lesz, szóval szélesebb lesz az a kör, amilyen szakmai programjaink lesznek, illetve több workshopunk lesz, tehát több ilyen egy órás, fél órás interaktív sáv, amikor a családokkal így külön foglalkoznak, nem csak bemutatják a szakmai partnerek a tevékenységeiket, illetve több sport lesz például baba-mama joga, meg lesz társas tánc is, de mindemellett ugye lesznek szakértői panelbeszélgetések, több színű talán inkább ezt mondanám.
1: Milyen a kommunikáció a gyerekekkel? Ugye az is egy nehéz dolog, hogy a gyerekekhez hogyan lehet vizsgálat közben egyáltalán mondjuk egy gyógyulási vagy gyógyítási folyamatban közel kerülni, hogy azt az alapvető félelmet, amit a legjobb tudomásom szerint és egy orvostól kapott információ szerint, ugye nekik nincsen betegségtudatuk, a szülők félelme által, hát hogy mondjam, csak ragadát rájuk, talán fogalmazhatunk ilyen egyszerűen, hogyan lehet egy ilyen, mondhatjuk ezt a családi rendezvényen, a gyerekekhez is közel kerülni orvosként, hogy ne féljenek, hogy merjenek orvoshoz menni, hogy ez ne legyen mumus többé.
2: Igen, ez a fehér köpeny szindrómának nevezett jelenség. Sokszor még a felnőttek is ugye félnek és rosszul érzik magukat, mivel egy nagyon negatív érzés az, amit összekapcsolnak az egészségügyel. Emiatt is szervezzük a pikniket, hogy az egészségügy az igazából a mindennapunknak a része. Az egészség, és ez nem egy negatív dolog, azzal foglalkozni kell, az tehát hogyha nem teszünk érte, az rosszabb lesz, de attól függetlenül egy szűrés az nem csak fájdalmas lehet, vagy igen kellemetlen, de attól még életeket menthet. A gyerekeket ugye úgy szokták orvostanhallgatók között jelezni, hogy igazából nem is a beteget kezeletet, nem is a gyereket főleg, hanem az egész családot alapvetően, és emiatt ugye meg kell tanulni kezelni a szülőknek az aggodalmát is, miközben a kisgyerekkel hát ugye vizsgálod, meg szórakoztatod és tereled picit a figyelmét, hogy ne a fájdalomra fókuszáljon. A Teddy Maci Kórház mozgalmat azt ugye orvostanhallgatók is folyamatosan végzik, aminek az a lényege, hogy a kisgyerekek mockókon tudják megtanulni ilyen nagyon egyszerűen, nagyon látványosan ilyen kis vatta szerveken azt, hogy is néz ki egy szív, hogy is néz ki egy máj, körülbelül az mit csinál a szervezetben. Vannak eszközeink arra, hogy néz ki egy CT, hogy néz ki egy MR, milyen egy stetoszkóp, és ezt orvostanhallgatók óvodákba, iskolákba szokták elvinni, illetve most is nagy dózisban lesz az egészségpikniken, illetve lesz gyermekelsősegély oktatás is, és több módon próbáljuk a gyerekeket egészséges étkezési rulettel például bevonni, ilyen forgatós, tapasztalati, élményszerű dolgokkal, hogy tényleg ők is realizálják, hogy nekik ez fontos, milyen lehetőségeik vannak. És amúgy a gyerekek nagyon gyorsan tanulnak, és nagyon értelmesek, csak a megfelelő adatokra van szükségük szerintem ahhoz, hogy együttműködjenek az édesanyával, orvossal, tanítóval.
1: Mit tapasztalsz, hogy mondjuk a nyugati példához képest hol tart Magyarország ebben a kommunikációban, ebben a típusú orvos-beteg kommunikációban?
2: Szerintem sok szempontból vagyunk jó irányban. Nyilván vannak nyugati példák, ahol ezt nem most jöttek rá ezekre a dolgokra, nyilván mi is ezért több ideje csináljuk, de nekem például Kanadában a sebészet gyakorlatot kint teljesítettem, ott folyamatos ez az orvosi edukáció, tehát a betegek felé minden tele van poszterekkel, folyamatosan a betegek kapnak több tájékoztatást. Nyilván nekik erre is van keretük, az orvosnak is, mivel kevesebb beteget lát el, az egész ellátórendszernek több kerete van rá, de kint nagyon azt hangsúlyozzák, hogy a beteg edukáció, az értelmes és nevelt beteg, az már a terápiának a fele igazából. több múlik rajta, mint sokszor a gyógyszeren vagy a beavatkozáson. Szerintem van hová fejlődnünk, de én azt gondolom, hogy a mi generációnk, mind az oktatók és mind a hallgatók sokkal nyitottabbak és sokkal aktívabban tesznek, például egészségpiknik szervezéssel, de akár csak a kutatásaikban vagy a praxisukban, azért, hogy ez még jobb legyen Magyarországon is.
1: Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, a 2. Magyar Egészségpiknik főszervezője, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, a műsor mai vendége. A szombaton megrendezésre kerülő 2. Magyar Egészségpiknikről és annak kapcsán beszélgetünk a továbbiakban is. Tehát Múzeumkert, szeptember 12, most szombat. Erről beszélgetünk a továbbiakban is, és érdemes azt is tudni, hogy Sára Viola nem csak a mostani, tehát a 2., hanem az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is volt, úgyhogy az összehasonlításról már beszéltünk, de most jön majd az idei egészségpiknik részletes programja, hova, kinek érdemes menni, milyen szűrések lesznek, milyen programokon vehetünk részt. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, az első és a második magyar egészségpiknik főszervezője, melyből a második most szombaton szeptember 12-én kerül megrendezésre a Múzeum kertbe itt Budapesten. Egyébként Sára Viola a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselője, és ígértem, hogy már amellett és azon túl, amit megbeszéltünk, és amiről tájékoztatott bennünket a piknik kapcsán Sára Viola, amellett beszélnünk kell, és érdemes a részletes programról is, hova kiket vártok, az egész családnak érdemes mennie, tulajdonképpen kortól függetlenül, mesélj a részletes programról, kérlek.
2: A program kezdete az reggel 10 órakor lesz, akkor lesz egy hivatalos megnyitó, illetve a kortól várjuk a családokat, illetve minden korosztályát és fiatalokat is. Kiemelt fókusz idén is, meg tavaly is ez a generáció, mivel ők nem annyira érzékelik talán még a betegségeknek a létét, a közelségét és annak a nehézségét, de természetesen az időseknek is számos programmal készülünk. 10 órától este 8 óráig a múzeum kertben és a múzeum környékén, a múzeumban lesz véradás is, amire meg lehetőség, hogy életeket mentsünk, miközben a sajátunkra is próbálunk vigyázni. Emellett lesznek panelbeszélgetések a nagy színpadunkon, az egészségkalauz nagy színpadunkon. Ott 5 témakör, igazából így az életmódorvoslás, a gyermekvállalás, a mentális egészség, a szűréseknek a fontossága, illetve a függőség.

0: szükségek, az addikcióknak a kialakulása lesznek terítéken, és lesznek sporttevékenységek egész nap, itt idősebbeknek is, fiataloknak is, tehát lesz babamama tornánk is, például lesz jóga, lesz tai chi, lesz az időseknek szent, most már Sarolta a gyalogló klub is megjelenik például, illetve tényleg lesz zumba, társas tánc, tehát hogyha valaki esetleg kortól függetlenül szeretne aktívabban részt venni, illetve az egészségügyi szűrések, lesz tüdőszűrésünk, illetve lesz vércukormérésünk, általános testösszetétel, több különböző kérdőívet lehet kitölteni, általános mentális egészséggel, nőgyógyászati konzultációk is lesznek, gyógyszerészsel is lehet beszélgetni. Nagyon színes és sokszínű lesz idén is a program.
1: Nagyon tetszik nekem a programban az 5 órás kezdetű lelki egyensúly egy turbulens világban, illetve a gyermekvállalásról, valamint az elhízásról szóló, mondjuk úgy, hogy kerekasztal beszélgetés. Miért éreztétek fontosnak, hogy ezekről szó legyen?
0: Mi azt tapasztaljuk, hogy ezek a leginkább tabu témák, amik körbeveszik a mai magyar, meg az egész társadalmat. Emiatt fontosnak gondoltuk azt, hogy tényleg picit ilyen tabu döndögető jelleggel is a kényelmetlenebb témák is megjelenjenek, úgyhogy szakértők, közéleti személyiségek mesélnek róla, hogy például a sport, meg a főzés minimális, meg magas szinten is hogy tud hozzátenni az elhízás elkerüléséhez, mivel ez nem csak egy gyógyszeres megoldás lehet, nyilván néha arra is szükség van, néha műtétre is szükség lehet, de nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mit tudunk tenni, és tudjuk, hogy milyen módszereink vannak, ne csak féljünk, és ne csak rosszul érezzük magunkat, illetve hogy a szülés körüli témakörben is, meg a mentális egészségben is nagyon, nagyon nehéz segítséget kérni, ezt mind magánemberek mi is érezzük, és mind szakemberek is, hogy ezek nagyon, nagyon félelmetes dolgok tudnak lenni. És fontos megtanulni, hogy hogyan tudunk kérdezni, fontos felmérni, hogy nekünk talán mire lenne szükségünk az, akihez tudunk fordulni, és emiatt próbáltuk ezeket aktívabban bevonni, például egy édesapa is megszólal, egy zenész édesapa abban, hogy hogyan lehet esetleg így a szülés körüli félelmeinket feldolgozni, hogyan lehet egészségesebben átadni a következő generációnak ezeket.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönöm ezt a sok információt, köszönöm azt a kedvességet, amivel válaszoltál azokra a kérdésekre, ami szerintem nagyon sokunkban megjelenik az orvosokkal, illetve az orvoslással, a vizsgálatokkal kapcsolatban. Szóval tessék jegyezni a dátumot, 2026. szeptember 12. második Magyar Egészségpiknik Múzeumkert Budapest, és a kezdés 10 óra, akkor lesz a megnyitó ünnepség. Fülöp Sára Violával beszélgettem, a második Magyar Egészségpiknik főszervezőjével, 5 éves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselőjével. Köszönjük szépen az idődet.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: az élet.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

esőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM annak közéjének az állatbarát rovatában ma arról lesz szó, hogy hova vigyük, milyen kutyafuttatóba érdemes vinni a kutyánkat, mert hogy itt van egy jó kis ajánlás 8 olyan szuper kutyafuttatóról, ahol tök jót bulizhatnak a kutyák itt Budapest környékén, sőt Budapesten, a fővárosban, hogyha az ember lakásban vagy társasházban lakik, és nem tudja a kertbe kiengedni csak úgy a kutyát, hogy az ki mozogja, kitombolja, kijáthassa magát, akkor érdemes ezeket a kutyafuttatókat sorra venni, és akár egy-egy távolabbiba is elmenni sétával a kutyával együtt. Budapesten szerencsére pont úgy, mint nyugaton, egyre több a kutyafuttató, mint ahogy egyre több a kutya is szerencsére. Egyre professzionálisabb helyszíneket alakítanak ki annak érdekében, hogy a négylábú barátok minél jobban ki tudják hancúrozni magukat, és ilyenkor általában jó fejemberekkel is találkozunk, mert egy biztos, hogy aki az állatot szereti, az rossz ember nem lehet, ez nem csak a virágokra és a növényekre igaz, úgyhogy ott jókat lehet beszélgetni a hasonló gondolkodású emberekkel, úgyhogy itt van az én kutyám ajánlása alapján egy lista. Az első a Városliget, ami mindig is kutyás hely volt, ám amikor a Liget projekt elindult, akkor megváltozott a park arculata és a felhasználási vagy használhatósági módja is, de hát a kutyák sem maradtak helyszín nélkül, ami már jóval több, mint egy kutyafuttató, sokkal inkább egy kutya élménypark. Van szlalomterep, híd, vannak ugratók, van dombokba rejtett alagutak, pedállal működtethető vizes medence, ásásra alkalmas homokos felület, ez mind várja a kutyusokat. Aztán a Dunához egészen közel, az 5. kerületben ott van az Olimpia Park, ami minden nap várja a kutyásokat reggel 6-tól este 11-ig, az ebeket egy kis apró kavicsos futtató várja, és hát nem csak kutyajátékokat talál ott a dupla kapus helyszínen az ember, hanem vízvételi lehetőséget is, árnyat adó fákat, árnyékos helyeket, pihenési lehetőséget, oda mi lehuppanunk, a kutya játszik, valamint padokat is oda is le lehet csüccsenni a gazdiknak. Aztán ott van Újbodán a Bikás Park, ahol egy hatalmas méretű közparkot találunk, és nyilván van ott egy nagyon klassz kutyafuttató, ami ráadásul elég nagy területen is fekszik. Vannak padok, vannak árnyas fák, jó nagy árnyékot adó fák, és sokféle kutyajárték várja ott is a kutyusokat és a gazdikat is. Aztán ott van Kőbányán az Óhegy Park, ott is van egy 518 négyzetméteres kutyafuttató, oda is el lehet vinni a kutyust. Azt fontos tudni, hogy ezen a helyszínen nem ez az egyetlen. A nagy futtató mellett van két kisebb is, a nagyról pedig azt érdemes tudni, hogy dombos, úgyhogy a kutyák boldogan futnak le róla, majd vissza fel, és aztán újra le, és fel, és le, és fel, és van, aki bucskázik és hengergőzik, és nagyon jól játszanak ilyenkor, hogyha a dombra feldobjuk a botocskát, vagy a labdát, és úgy hozzák vissza, nagyon édesek egyébként, olyan, mint hogyha valami kis mesefilmet néznénk. Aztán ott van a 11. kerületben a Bikás Parkon túl is még egy másik jó kis futtató, a Hamzsabégi úti futtató. A Szerémi út és a Hamzsabégi út között húzódik. A parkos részen gond és bármiféle zavaró tényező nélkül hancúrozhatnak a kutyusok, ezt pedig számos kutyajáték segíti, ott is egy csomó olyan játék van, aminek örülnek a kutyusok, úgyhogy így örülnek a gazdik is. Aztán ott van a 6. az újpesti futtató a Szilas Parkban, a park végén található, ez viszonylag kicsi, de nagyon hangulatos, ugyanakkor viszont kevés az árnyék, úgyhogy erre majd tessék figyelni, hogyha valaki meleg napokon megy arra felé, vagy nagy napsütésben, bármilyen évszakban legyünk is, ott nincsen árnyék, a gazdik viszont le tudnak ülni, és világítás is van, így aztán például, hogyha esti sétáról van szó, akkor is elmehetünk oda. A vízvételi lehetőség ugyan nincs, de a park másik végén viszont van, és akkor onnan vihetünk magunkkal, a szomjas a kutya, vagy mi szomjasak vagyunk, akkor átsétálunk a park másik felébe. Aztán Újpesten van több futtató is, és akkor így a következő, a 7. a Megyeri úton van. A Megyeri út és az Óceánárok találkozásánál a Farkaserdő mellett található, hosszúkás és elég nagy, és bár kevés a kutyajáték, de rohangálni, labdázni pont jól lehet, és ez a kutya számára abszolút aranyat érő foglalatosság, úgyhogy nem biztos, hogy ez probléma, hogy ott nincsenek kutyajátékok. Aztán a 3. kerület, a 8. ajánlás, ez az Őszike utca Óbudán. Ott van egy jó kis futtató, még a méreteit tekintve talán a legnagyobb futtató Budapesten, részben lakossági, részben pedig a kutyás közösségek kezdeményezésére alakították ki. Különleges zsilipes kapurendszerrel van ellátva, és külön részt kaptak a kisebb és nagyobb testű kutyák, úgyhogy ezekre a helyekre érdemes elvinni a kutyafuttatóba Budapesten a kutyuskákat.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Szorít az álom, minden áron elmegyek.

hogy rád szabom a holnapom, feladom, hogy az utam mellett járjak, érte tagadom, nem leszek.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A legtöbb kutya, a legtöbb állat nagyon szereti az abajgatást, szeretnek odabújni hozzánk, szeretik az ölünkbe tenni a fejünket, szeretik, hogyha ölelgetjük őket, de vannak a kutyafajták között olyanok, akik kiemelten szeretik az abajgatást, kifejezetten bújós típusúak, úgyhogy itt van ez a hat kutyafajta, aki kifejezetten bújós típusok, és imádják, hogyha abajgatják, nyúnyurgatják őket, bocsánat, mi ezt a kifejezést szoktuk használni. Szóval akik szeretik a szeretgetést, de természetesen azért ezt előre kell bocsátanom, hogy a leginkább szeretetre éhes kutyafajta az a menhelyi kutya, úgyhogy aki szeretne kutyát, az fogadjon örökbe egyet menhelyről. Ő igazán hálás lesz minden egyes érintésért. De ha olyat szeretne választani valaki, aki kifejezetten az a fajta, aki család és gyerekbarát és bújós és követeli a folyamatos bújást és ölelgetést, akkor érdemes most figyelni, például a Sky Terrierek ilyenek. Ők nagyon hűségesek is, és legszívesebben az egész napot a családjuk közelében töltenék, bármi legyen is a program, a folyamatos jelenlét mellett pedig azt is elvárják, hogy gyakran összebújjanak velük. Aztán ott van például az angol úgynevezett toy spaniel, ők egyébként is, mármint a spánielek, csendes és nagyon ragaszkodó társak, imádnak puha párnák között szundikálni kényelmesen, szívesen bekucorodnak a gazdájuk ölébe, és mellé is tündéri helyesek tudnak lenni, és nagyon szeretik ők is a gyerekeket. Aztán ott van a német dog, a világ egyik legnagyobb kutyája, aki gyakran szelidóriásként is szokott megemlített lenni mindenféle írásokban, ahol szóba kerül a német dog. Ugye a német dognak a nagy busa feje az addig bököd minket, amíg meg nem kapja a kívánt szeretet mennyiséget. Ez a kutyafajta imádja, hogyha dédelgetik, állandóan bújik egy hatalmas szeretet gombóc. Aztán ott van a masztív, meglepő módon az egyik kutya másik ebb filmből emlékezhetünk rá. Valójában ők hatalmas plüsmackók, akik a méretük ellenére, vagy pont azért, pont gond nélkül megpróbálják befészkelni magukat az ember ölébe, azt hiszik magukra, hogy kis kutyák. Nagyon szeretik a gyerekeket, de van olyan, hogy a mókahelyvében, ugye, mint mondjuk egy nagyobb testű gyermek fölborítja a kisebbet, hát a kutyánál is előfordul lesz, hogy egy kicsit meglökik a gyereket, de az csak véletlen lehet, egyébként kifejezetten védelmezőek a gyerekekkel. Szemben aztán ott van a bison frizé nevű fajta, ők egyébként már önmagában a bisonok akkor a legboldogabbak, hogyha jó, szorosan összebújhatnak az emberrel, mód felett ragaszkodnak a gazdihoz, legszívesebben egyetlen percre se válnának el tőle, imádják, hogyha foglalkoznak velük, csak úgy fürdőznek a figyelemben, mindezt pedig végtelen szeretettel hálálják, meg nagyon játékosak, nagyon kedvesek, nagyon intelligensek, akár kezdő kutyatartónak is ideális, vagy hogyha valaki szeretné a felelősséget megtanítani a gyereknek úgy, hogy kap egy kis jószágot a gyerek. Aztán ott van az agár. Az agarak nem csak a ragaszkodóak, de nagyon jól tanítható kutyák is, és szokták volt mondani, hogy az agarak olyanok, mint a macskák, mert hogy annyit alszanak. Csendesek, hűséges társak, lesik a gazdi minden mozdulatát, nagyon szeretnek összebújni. Az igazi gyengéjük természetesen nekik is a pocak simogatás, azzal mindig le lehet venni őket a lábukról. Úgyhogy igazából, bár nagyon érzékenyek az agarak, ezért a nevelésnél csak a pozitív megerősítés alkalmazható, erre minden leendő agárgazdinak figyelni kell, de egyébként ez az ilyen típusú ragaszkodó szeretetéhes kutyáknál is nagyon fontos, hogy csak a pozitív megerősödés működik, és én amúgy is maximálisan elutasítok minden olyan kutyakiképzési formát, ahol a dominálás, a ledominálás és a saját magam erőfölényének a fitoktatása, kutyát a földre leszorítás módszert alkalmazzák. Ez egyáltalán nem humánus, szerintem nem is egy normális dolog, és nincs is erre szükség, mert lehet másképp is csinálni, ezt a gyereket sem veréssel akarjuk nevelni, ugye? Én legalábbis ezt gondolom, tehát vissza a lényeghez, a legjobb fajta kutya, hogyha szeretetéhes és bújós, és gazdihoz ragaszkodó kutyára vágyik bárki, az a menhelyi kutya. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha idén minél több Manna hallgató fogadna örökbe menhelyről kutyát.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM, életöröm zene. Most a Manna napköziben pedig az állatbarát rovat. Vajon ehet-e a kutya tojást? Hát ugye szoktuk volt mondani, és nagyon sokszor halljuk is, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, a tojás pedig olcsó, egy nagyon tápláló alapanyag, ami képes segíteni a reggeli beindulásban, hogy berúgjuk a motorokat. Na de mi a helyzet akkor, hogyha a kedvenc kutyánk vágyakozva, könyörögve néz a rántottára, vagy az omletre, vagy az omletes rántottás szendvicsre? Kaphat-e vajon belőle? Nos, hát a válasz igen. Akár főtt tojás, akár rántotta, vagy tükörtojás. Ez az étel nem csak finom, de kiváló tápanyagforrás a kutyusnak is. Persze, ez csak abban az esetben igaz, ha a tojás nem sózott és nem fűszerezett. Ez nagyon fontos. Az omlet, a rántotta, hogyha például hagymával készül, az már kifejezetten káros lehet a kutya számára. Emellett az olaj, a vaj, a zsír, amin sül a tojás, vagy a paprika, a bors, amivel fűszerezik, szintén nem egészséges a kutya számára. A kutya számára akkor jó a tojás, hogyha nincsen befűszerezve és nem tocsog a zsíradékban, legfeljebb egy kicsi finom sajt van a tetejére szórva. De hogy mik az előnyei a kutya számára a tojásnak? Hát kiváló fehérjeforrás, ráadásul roppant gazdag eszenciális aminó és zsírsavakban, vitaminokban, például A és B12 vitaminban, vasban, szelénben is, és ezek mindegyike számos pozitívumot jelent az állat számára, szép bőrt, egészséges szőrzetet, jó fogakat és masszív csontozatot. És annak ellenére, hogy a tojás kiválóan beilleszthető a kutya étrendjébe, ügyelni kell arra, hogy ne ez legyen az elsődleges tápanyagforrás, azonban heti néhány alkalommal nyugodtan meg lehet kínálni vele a kutyust, feltéve, hogy szép egészséges forrásból származó tojásról van szó, és nem fűszereztük semmivel. Na, hát ilyenkor viszont adódik a kérdés, hogy hogyan kínáljuk a kutyát, mármint hogy milyen formában legyen elkészítve az a tojás. Hát bár finom és egészséges a tojás, ráadásul különleges táplálék a kutya számára, főleg, hogyha a gazdi is esztezi, de nem árt néhány dologra odafigyelni. Egyrészt a tojás túlletetése komoly betegségeket okozhat, például elhízást, aminek a következtében más betegségek is kialakulnak. Emellett a szalmonella veszélyeivel is érdemes tisztában lenni. A tojás nem csak tápanyagokban gazdag, de zsírban is, így aztán a túlsúlyos kutyák számára nem a legjobb táplálék, legalábbis nem hetente többször. Ha hiszitek, hanem a tojás nem csak a tápanyag és a vitamin tartalom miatt egészséges, de kifejezetten jó hatása lehet pocakgondokra is. Egyébként nem csak a csirke-rizs kombó segíthet, hogyha emésztési vagy bélrendszeri gondok vannak, ez esetben azért érdemes kikérni az állatorvos tanácsát, hogy mi az a mennyiség, ami hatékony segítség, és még nem ártalmas az állat számára. A nyers ételek bizonyos baktériumai kifejezetten hasznosak az állat számára, ezért például a megfelelő tárolás nagyon fontos, mert hogy csak így tartható ideális szinten ezeknek a számukra egészséges és hasznos baktériumoknak a mennyisége. Vannak veszélyei természetesen a tojásevésnek, nyilván a vadon élő kutyák gondolkodás nélkül fogyasztják el a madarak fészkében található tojásokat, és fogyasztják el a benne talált tartalmat héjastól, de ez nem ajánlott a házi kedvenceink számára, és a nyers tojást nem csak az emberek, de a kutyák számára is csak mérsékelten szokták ajánlani. Hát nyilván azért, mert a nyers tojás fogyasztása ritkán jár problémákkal, de viszont ha igen, akkor nagyon-nagyon nagy problémával járhat, nem éri meg kockáztatni. A nyers tojás fogyasztása szalmonella fertőzés kockázattal jár, akár csak a nyers húsevés, úgyhogy ezért kell erre odafigyelni nagyon. A szalmonella egyébként olyan élelmiszer eredetű megbetegedés, ami az embereket és az állatokat is érintheti. A tünetei lehetnek például a hányás, a láz, a hasmenés, ami akár véres is lehet, az étvágy csökkenése és levertség, a daganatos betegségtől vagy fertőzéstől, esetleg egyéb komoly betegségtől szenvedő, tehát alapvetően egy gyengébb immunrendszerű állatoknak semmiképpen soha nem szabad nyers tojást adni, mivel a gyenge immunrendszer nem biztos, hogy le tudja győzni az esetleg szennyezett tojással járó szalmonella fertőzést. A nyers tojás huzamos időn át való etetés egy kevéssé közismert veszéllyel is járhat a kutyáknál, ez pedig a biotin hiánya. Ez egy a tojás fehérjében található enzim okozza, ami gátolja a biotin felszívódását a szervezetben. Ez egy olyan B-komplex vitamin, ami elősegíti az egészséges bőrt, az anyagcserét, az emésztést, a sejtek egészségét, pont úgy a kutyák esetében, mint ahogy nálunk emberek esetében is. És az említett enzimek az emésztésre is hatással vannak, különösen a kölykök és az idős kutyák esetében. Éppen ezért nekik csak mértékkel szabad kínálni ezt a finomságot, jó? Nyilván nagyon-nagyon sok tojást kéne adni ahhoz a kutyának, hogy biotin hiány alakulhasson ki, de ezért nem árt odafigyelni. Hetente egyszer vagy két-háromszor adjunk maximum a kutyusnak, és lehetőség szerint ne nyers tojás, de egyébként szeretik a kutyák is.
0: Manna FM. További információja extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, aki ennél sokkal-sokkal több, de hát vannak hivatalos titulusok, amik nyilván bizonyos képzések és tudás elsajátítása után azért mégiscsak a miénk, úgyhogy én szerettem volna így bemutatni a Renit, de hogy ennél neki a története sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, óriási tanulságokkal teli, úgyhogy most megismerkedünk vele. Szia Reni, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Na kezdjük azzal, hogy ha saját történet és egy sikertörténet, amögött mindig van egy szívből jövő privát saját sztori, és veled is így volt ez. Hogyan indultál el te az életmódváltás felé? Miért volt erre szükség? Ugye egy egészen más területen voltál, mint az életmód ez tanácsadás.
2: Abszolút, ez abszolút így van, Petra. Hát egyfajta saját kutatás volt tulajdonképpen ez, aminek révén kiderült 30 éves koromra, hogy gluténérzékeny vagyok, nem a cöliákia típusú, hanem a nem cöliákia típusú gluténérzékenység, ez más kategóriába esik. Ez kicsit alattomosabb és nehezebb észrevenni. Valamint a tejtermékeket sem tolerálta jól a szervezetem. Igazából ehhez úgy jutottam el, hogy fiatal nőként nagyon sok túlsúlyt felhalmoztam magamon abban az időben, és igazából nem volt mögötte olyan jellegű táplálkozás vagy kalóriabevitel, ami ezt indokolta volna. Viszont a szervezetem állandó gyulladásban volt. Jártam orvosokhoz, egyéb alternatív szakemberekhez, és a végén ezekből a lépcsőkből össze tudtam rakni én is azt a következtetést, hogy a glutén és a tejtermékek elhagyása nagyon-nagyon jót tett a szervezetemnek, és ez annyira fantasztikus felismerés volt, meg élmény volt számomra, tehát tényleg itt 30-as éveim elején jártam akkor, hogy én bátran mondhatom azt, hogy egy áttörő felfedezés volt, hogy végre megtaláltam az örök karcsúság titkát. Nekem ezt jelentette akkor az életmódváltást. Nem a sok lemondást, amit sokan gondolnak elsőre, vagy kívülről, hogy nem ehetsz tésztát, lisztelsűrített főzeléket, rántott húsit, fasírtot, amiben zsemle van, vagy bármi, hanem én azt vettem észre, hogy kinyílt a világ, hogy te jó ég, én eddig három köretet használtam magyar nőként, imádok főzni, a rizst, a tésztát, meg a krumplit.
1: Hát igen, de hát így nőttünk fel, ez a mi gasztrokultúránk, ami tök jó egyébként, tehát az egész gyerekkorunk e köré épült. A mamánál, a nagymamánál, szombaton, vagy vasárnap a családi ebédeknél, a kockásterítős helyeken.
2: Bizony, abszolút. És akkor elkezdtem készíteni mondjuk karfiolból rizst, vagy zellerből sült krumplit. Tehát, hogy nagyon sok minden átalakult, ugyanis emellé, hogy kiderült, hogy milyen ételérzékenységeim vannak, az is nyilvánvalóvá vált, hogy inzulinrezisztenciával is küzd a szervezetem, még akkor is, hogyha nem vagyok édesztályú, meg sose voltam, de oda kellett figyelnem a szénhidrátbevitelre. És akkor egyszer csak így belehasított a mindennapjaimba a paleo táplálkozás 2009-ben. Annyira új volt még akkor Magyarországon, Szendi Gábor könyveivel jutott el hozzám is. Elkezdtem olvasni, kutakodni, kipróbálni a recepteket, faltam az információkat, és hát egész egyszerűen kipróbáltam az életemben, mert én olyan típusú ember vagyok, aki azt hiszi el, amit lát a gyakorlatban is, hogy működik, vagy nem működik. És ez nagyon működött.
1: Tehát tulajdonképpen nálad az, ami egy ételintolerancia, vagy egy táplálék, vagy alapanyag intolerancia, az olyan szinten, mértékben és olyan féleképpen változtatta meg az életedet, hogy gyakorlatilag te nem csak a táplálkozásodat, vagy az életmódodat tekintve születtél újjá, hanem elindultál egy teljesen másik élet felé. És egy másik országba is végül, úgyhogy erről is beszélni fogunk még, de ami még nagyon fontos, hogy nőként megélni azt, hogy folyamatosan a jójóban vagyunk, és ez most a jójó effektusra vonatkozik, azzal szerintem nem vagy egyedül, ezt én is megtapasztaltam gyakorlatilag nem tudom, tizenakárhány éves koromtól, és talán az a legfontosabb abban, amit mondtál, hogyha megvan az ok, akkor megszűnik az okozat. Tehát, hogyha megvan az, hogy neked mi használ, és mi az, ami viszont nagyon nem, akkor onnantól kezdve föl lehet tenni egy másik kalapot, és az alatt a kalap alatt megélni ezt az állapotot. Mert hogy ezek szerintem nagyon jókat eszel, tehát ezt is olvasni például a honlapodon, vagy a rólad szóló történetekben, ugye a paleohedonista, ugye azt hiszem az...
2: Így van,
1: az a neve az, igen, tehát, igen. Na, tehát hogy ott abszolút lehet élvezni az életet, így is.
2: Hát csak képzeljétek el azt, hogy az életmódváltásomnál úgy nézett ki az új reggelim, hogy nem a megszokott szendvicset, vagy meleg szendvicset, vagy pirítóst fogtam és tettem a tányéromra, hanem mondjuk szalonnát, kolbászt pirítottam rá, tojást, de zöldségekkel ettem. Vagy tepertőt majszolhattam, vagy gyümölcsöket bekevertem mondjuk egy kásának, nem a klasszikus műzlinek, hanem másféle módon. Elkezdtem használni olyan egzotikus dolgokat, mint a kókusz tej, amire akkor még vadászni kellett Magyarországon, vagy a kókusz zsír, vagy egyéb különböző alternatív lisztek, mint a mandula liszt. Tehát nem azt mondom, hogy ebből áll kizárólag az én, vagy ebből állt az én életmódváltásom, de ugye értelemszerűen én is elkezdtem helyettesíteni a korábbi gluténos teljes alapanyagokat valami alternatív mentes verzióval. És ez egy nagyon izgalmas felfedezés volt nekem, mert én talán az elején megéltem egy kis vesztességnek, de igazából én azt akartam, hogy ez működjön, és hogy kipróbáltam az új ízeket, rengeteg zöldséget vettem, kísérleteztem vele, azt vettem észre, hogy jöttek a sikerélmények, könnyebb lett az emésztésem, sokkal több lett az energiám, és egyszerűen, ahogy mondtad, tehát az addigi szakmámat is elhagytam, és teljesen pályát módosítottam, mert tényleg úgy érzem, így visszatekintve, hogy kitisztult a szemléletem, és felülről sokkal jobban rá tudtam nézni mindenre, jobban összeálltak az életem legói, vagy kis mozaikjai, és egyszerűen láttam az utat, hogy én ezt akarom csinálni, és erről mindenkinek tudni kell. Ugye először a bloggal indult.
1: Na, hogy mit jelent az, hogy először a bloggal indult? Milyen változást hozott Posta René életébe az életmódváltás és az életmódváltásból született blog? Ezzel folytatjuk majd. Posta Renáta a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akinek egy csodás életútja van, egy olyan merész váltás tartozik ehhez, ami nem csak egy szakmai pályamódosító váltás, hanem egy lakhely, egy élettér és egy életmód váltás is, földrajzilag is, amit mindenképpen érdemes végigkísérni figyelemmel. Hamarosan folytatjuk, jövünk vissza a történettel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó, a paleolit hedonista, mondhatjuk így is, akinek oly módon változott meg az élete, az ételallergia, étel intoleranciájának köszönhetően, hogy gyakorlatilag egy csodás, nem pusztán táplálkozásbeli életmódváltásról, hanem egy földrajzi életmódváltásról és egy pályamódosításról is beszélgetünk, úgyhogy figyeljen mindenki, akinek hasonló problémája van, mert itt van egy olyan történet, ami kapaszkodó lehet mindannyiunknak. Szia Reni, továbbra is köszi, hogy ránk kész, és akkor mesélj arról, hogy ez az óriási turbó lendület, amit a tested felszabadulása adott neked, amikor elkezdtél ugye az étel intoleranciáidnak megfelelően táplálkozni, paleolit módon, ugye? Az hogyan hatott a pályádra, a szakmádra, és hogyan indult el ebből a blog?
2: Köszönöm, Petra, és szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Tulajdonképpen marketing, kommunikáció, brandépítés, újságíró szakmából jöttem bele ebbe az életmód tanácsadásba, és ugye a saját tapasztalataimat, a receptjeimet, amit kértek a barátaim, ismerőseim, elkezdtem összerendezni. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen hobbi volt. De olyan hobbi, hogy nagyon-nagyon magával ragadott, és tulajdonképpen eljutottam ezáltal oda, hogy szakmát módosítottam, ott hagytam az említett céges karrieremet, az írással azért a blogon keresztül is tudtam továbbra foglalkozni, de elkezdtem még több receptet posztolni, olvasni, tanulni, fejlődni, és tulajdonképpen így váltam egy mentes táplálkozási szakértővé, funkcionális életmód tanácsadóvá, ahogy említetted, ugye ez a hivatalos megnevezésem, íróvá a saját maga egészsége miatt, illetve amiatt az elhivatottság érzés miatt, amit látom magam körül, hogy mennyien szenvednek és tehetetlenül toporognak egy helyben, csupán csak azért, amilyen én is vagyok, vagy azt hittem, hogy én ilyen vagyok, de csak voltam a táplálkozásom miatt, hogy örök életemben én is, ahogy te mondod, 10 éves korom óta fogyókúráztam, jó-jó effektust éltem meg, szenvedtem, kínlódtam, és végre eltűnt ez az egész, de úgy, hogy jókat ehetem közben. Aha. Ez egy óriási dolog.
1: Ez egy kicsit úgy tűnik nekem, aztán majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy azok az ételek, amiket mondtad, hogy milyen jókat ettél, felsoroltál néhány dolgot, csak így hip-hop, amiből konkrétan az ember már egy teljes életmódváltást elindíthatna, a karfiol rizs és a sült krumplit helyettesítő, ugyanolyan formára vágható sült zeller, stb. Hogy ez hasonlít nekem egy kicsit a ketogén táplálkozásra. Mennyiben,

0: ez egy érdekesebb szemlélet. Na és akkor ugye magas a fehérjebevitel, az állati eredetű fehérjebevitel a paleoketogénben, valamint a zsírok bevitele. Tehát itt például ez már ütközött az én étvágyammal, meg a szervezetem jelzéseivel, tehát az, hogy szalonnában, zsírban tocsogó reggeli tegyek, és mondjuk nincs semmi mellette, csak egy kis salátalevél, meg rengeteg hús, vagy tojás, az azért már nem felelt meg az én szervezetemnek, meg az egészségemnek, és én úgy láttam. De teszem hozzá, tehát sokat foglalkoztam ezzel már szakemberként is, és nagyon jól működik kúraszerűen diétaként egy bizonyos időszakban az arra megfelelő emberek számára, de nem feltétlenül életvitelszerűen. Életvitelszerűen, és ugye ez volt az én további kutatásom eredménye, nagyjából a cukor, glutén, tejtermék mentes táplálkozás az, amit én is a mai napig folytatok, illetve továbbfejlesztettem, és ez azt jelenti, hogy ilyen értelemben van egy nagyon erős közös halmaza a paleo táplálkozással, viszont vannak olyan tiltások, úgymond, ami a paleóban szabály, de az én módszeremben már nem az, tehát nem kell elkerülni. Ide tartozik például a rizs, a krumpli, esetleg a hüvelyesek, leginkább ezek. Időnként az sem probléma, ha mondjuk egy olyan növényi tejet vesz az illető, vagy joghurtot, amiben van egy pici cukor, mert mondjuk egy adag gyümölcs lehet, hogy sokkal több cukrot tartalmaz. Tehát én nem ilyen dobozokban gondolkodom, hanem a valóságban és a gyakorlatban, és azt látom, hogy tartható, élhető irányokra van szükségünk, és olyanra, ami tényleg együttműködik az egész családunkkal, és a környezetünkkel, és nem idegít el minket. Ezt egyébként külföldön is nagyon jól lehet látni. Az evés az mindig egy társasági élmény kell, hogy legyen, és kell, hogy maradjon.
1: Posta René a vendégem, funkcionális életmód tanácsadó, akitől most nagyon klassz tanácsokat fogunk hallani a következőkben még arra, és ahhoz segítségül, hogy hogyan tudunk életmódot váltani, hogy létezik-e az életmódváltásban fokozatosság, ha igen, akkor mire figyeljünk, van-e hangsúly, van-e súlypont, hogy mit mivel helyettesítsünk, mi a legfontosabb helyettesítendő, mivel kezdjük, mi az, ami a leginkább terheli a szervezetünket, úgyhogy most, mint funkcionális életmód tanácsadó, megzáporozunk majd kérdésekkel a következőkben, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: az én.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó, a vendégem a paleolit hedonista, aki nagyon sok mindenkinek segített. Már érdemes utána olvasni az interneten is Reninek, hogy mi mindenben változott meg az ő élete, az életmódváltásnak, a táplálkozási változásnak köszönhetően, és hogy vitte el ez őt egy teljesen másik pályára. Egy óriásinak mondható változás felé, ami nem csak a pályamódosítást és az életmódváltást, hanem egy földrajzi váltást, egy lakhely, egy élettérváltást is jelentett. Erről is beszélgetünk, de ígértem, hogy azzal folytatjuk, Reni, hogy mik a legfontosabbak, hogyha az ember szeretné egy kicsit tehermentesíteni a testét, ha szeretne életmódot váltani, de nem lesz teljesen paleo táplálkozású, nem lesz teljesen keto táplálkozású, de egy-két dolgot azért kivenne. Mondjuk a szénhidrátot időnként kivenni, vagy a glutént időnként kivenni. Egyáltalán kell-e gluténmentesen táplálkozni annak, aki nem gluténérzékeny?
2: Nagyon jó kérdéseket vett föl. Röviden próbálok rá válaszolni. Semmi problémája nem adódik senkinek abból, hogyha valamit elhagy egy időre a táplálkozásából. Tehát nem kell félni attól, hogy valami hiánybetegsége lesz. Ez nem ilyen. A változatos étrend egyébként sem azt jelenti, ha jobban belegondolunk, és nem csak követjük ezeket a szavakat, hogy minden reggel megkenem a kenyeret, és minden este előveszem a kenyeret szintén. Tehát ez nem változatos táplálkozás. Az változatos táplálkozás, hogy egyszer rántottát készítek, egyszer mondjuk fasírtot, következő alkalommal tonhalkrémet, és még sorolhatnám. Amit én abszolút látok, tapasztalok és tanácsolok mindenkinek, hogy igenis érdemes nem úgy kezelni a gluténmentes táplálkozást, vagy a tejtermékmentes táplálkozást, csak annak kell ezt folytatni, akit érint egy kimutatható ételintolerancia, vagy ételallergia, hanem mindenkinek hasznára tud válni. Én összes receptem és módszerem glutén, cukor, tejtermékmentes alapokon nyugszik, méghozzá azért, mert egy nagyon-nagyon gyorsan jelentkező gyulladást csökkentő és fogyasztó hatása is van, ami a magyar vendégeim egészségügyi és fizikai adottságait tekintve egy megváltás. Tehát nálam nem csak fogynak az emberek, hanem elmúlik a térdfájás, könnyebben mozog az illető, több energiája lesz, ezáltal jobban fog aludni, több öröme lesz az életében, könnyebben áll a mindennapokhoz, jobban érzi magát a bőrében. De ehhez nem kell gluténmentességre adnia a fejét innen fogva élete végéig. Én ugye speciális vagyok ebben, mert én zero glutén tolerálok, ezért én nem fogyasztok egyetlen glutént, de a tejtermékekkel nem ugyanez a helyzet, ezért én időről időre eszem sajtót, vagy éppen egy jó kapucsinót itt Olaszországban, és így tovább. Szóval mindenképpen megvan az előnye. És hogyha még ahhoz mondhatok egy gyors segítséget, hogy mi magyarok hogyan tudunk egyszerűen gyorsan változtatni és elindulni egy kis életreformban, akkor ne gondoljunk bonyolult dolgokra. Így már, hogy több külföldi országban jártam, tanultam, éltem, abszolút látom, hogy mi hol tudunk elcsúszni nagyon. Az egyik, a mennyiség, rengeteget eszünk, és ezt nem vesztük észre, csak akkor elmegyünk külföldre, teszem azt mondjuk Olaszországba vagy Ázsiába, ahol én sok időt tartózkodtam, és észreveszünk, hogy nem tömik magukat az emberek háromszor annyi étellel, mint amennyi elég lenne nekik egy étkezésre.
1: De ez egy magyar sajátosság, hogy túl leszünk?
2: Hát nem csak magyar, de Magyarországon nagyon jellemző, és főleg a köretek tekintetében, tehát ha azt mondom, hogy mondjuk rántott hús rizssel, salátával, akkor nem a rántott húsból lesz dupla annyi a tányérunkon, hanem a rizsből lesz egy óriási piramis, ami már is elvitte a fókuszát az ételnek. Én ezt meg szoktam fordítani, és azt javaslom, hogy próbáljunk meg fele annyi köretet enni, fele annyi kenyeret, fele annyi szénhidrátot, mint amennyit megszoktunk általában, és duplázzuk meg mondjuk a szendvics mellett a rántottát, a felvágottat, a sonkát, a halkrémet, és így tovább kivitelet. Nagyon sokat változtat ez. Ez szerintem már egy olyan, amit bárki kipróbálhat, akár már mától.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó a műsor mai vendége, akivel a gluténmentes táplálkozásról, a paleolit táplálkozásról, az életmódváltásról életmódváltásról és az életmódváltásnak köszönhető bátor, lendületes, turbó pályamódosításról és lakhely földrajzilag értendően lakhelyváltoztatásról beszélünk. Mi mindent hoz el az ember életébe az, hogyha azt mondja, hogy én most megváltoztatok mindent, amit tudok, és történjen ez, és kezdődjön ez belülről. Ez Reni történetének a kiinduló pontja, és hogy hogyan függ össze a kettő, mert hogy azt mondta az imént Reni, hogy a magyar pácienseim, ami azt jelenti, hogy van neki nem magyar is, hogy miért lehetséges ez, ezzel folytatjuk majd a következőkben, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Posta Renáta funkcionális életmód tanácsadó a vendégem, akivel beszéltünk arról, hogy hogyan jutott el ő ehhez a végzettséghez, miért volt számára fontos a váltás, hogyan lett ő paleolit hedonista, hogyan jött ez a turbó lendület az életében az életmódváltásnak és a táplálkozásának megváltoztatásának köszönhetően a pályamódosításban, hogyan lett ennek óriási szerepe, és hogyan lett ennek óriási szerepe a földrajzi változtatásban is. Szia Reni újra, és ugye folytassuk onnan, hogy azt mondtad az előzőekben, elcsíptem egy mondat részt, hogy a magyar pácienseim legtöbbje. Ugye túllevő is erről beszélgetünk, de erről, amit tudtunk, azt meg is beszéltük, viszont a magyar pácienseim kifejezés, ez megütötte a fülemet, mert ez azt jelenti, hogy akkor van neked nem magyar páciensed is, és akkor itt ki is derül, hogy hogyan jött az életmódváltásból a pályamódosítás, és a pályamódosításból is az életmódváltás kettőséből az, hogy te nem csak Magyarországon élsz, vagy főként nem Magyarországon élsz. Elindított ezt téged földrajzilag is. Ez hogyan történt?
2: Abszolút, viszont hagyd korrigáljam egy picit, mert magyar klienseim vannak a mai napig 100%-ban, csak nagyon sok barátom, ismerősöm van, akivel rengeteget beszélünk a táplálkozásról.
1: Hát az is kliensnek számít, csak barátilag adsz nekik tanácsot.
2: Így van, pontosan. Tehát maga a földrajzi váltás az igazából az életemben azért jött el és jöhetett el, mert 2022-ben már a Covid miatt eléggé átalakult az én életem, munkám is 100%-ig online módon tartottam a kapcsolatot és dolgoztam az ügyfeleimmel, és tulajdonképpen mindig is szerettem utazni, de egyszer csak belém hasított, hogy miért ülök én Budapesten a négy fal között, amikor bárhol végezhetem ugyanazt a munkát, csak mondjuk nem a megszokott környezetet járom végig nap mint nap, hanem tanulok egy új kultúrát, egy új nyelvet, új szokásokat, fejlesztem magam is, megismerek új embereket. És először igazából a Siamhez két gasztronómia áll nagyon közel, az egyik a távol-keleti, a másik pedig a mediterrán. Mindig is ezek formálták a saját receptjeimet is, és nagyon szeretik is a követőim, vendégeim ezeket az ízeket. Úgyhogy az első nagyobb utam az távol-keletre vezetett, így megismertem, bejártam a Maldív szigetvilágot, éltem ott a helyiek között, tapasztaltam a földelést, nagyon sok olyan egyszerű dolgot, ami Európában nincs. Aztán tovább mentem Sri Lankára, Tájföldre és Maláziába. Tanultam rengeteget, ajurvédát, természetes megoldásokat, módszereket, nagyon sok minden. De leginkább egy olyan szemléletet, hogy az életet élni kell, és a szívünket ki kell nyitni, az érzéseinket nem szabad elrejteni. Európaiként ez nekem meglepetés volt, mert én össze is tudom kötni azt, hogy például a magyar klienseim többsége érzelmi evő. Pontosan azért, mert nem mondja ki azt, amit érez, nem adja ki azt a stresszt, nem vállalja fel azt a konfliktust, nem áll ki önmagáért, beleragad egy rossz munkahelybe, egy rosszabb kapcsolatba, és nem húzza meg a határjait. Az ázsiai emberek sokkal nyíltabbak és őszintébbek, és nem félnek a következménytől, mert ez normális közöttük, hogy őszinték vagyunk egymáshoz, és kimutatjuk, amit gondolunk és érzünk. És ez már ugye egy más a filozófia, de az egészséghez vezető egyik fontos út. A másik utam, a nagy szerelmem, az pedig Olaszország, a mediterrán vidék és a mediterrán konyha. Ugye először még csak így ismerkedtem, és rövidebb, hosszabb időkre itt tartózkodtam Toszkánában, aztán most már eldöntöttem, hogy szeretnék itt maradni. Nagyon sokat tanulok az olasz emberektől és a mediterrán kultúrából, többek között az említett mennyiséget, hogy például a köreteket nagyon szűken mérik, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne egyék túl magukat, de ugyanakkor nekik is vannak olyan szokásaik, amikkel én például nem értek egyet. Reggelire egy kapucsinót isznak, és egy édes lekváros kenyeret vagy sütit majszolnak el hozzá, és körülbelül ennyi a reggeliük. Szóval Nagyon, nagyon sok
1: nem tartozik olyan, a legegészségesebb verzió közé.
2: Nem feltétlenül, de nagyon sok olyan jó szokások van, amivel tudják ezt korrigálni. Uh-huh. Tehát, hogyha én magyarként így kezdeném a reggelit, és úgy folytatnám, hogy Magyarországon megszoktam, akkor biztos, hogy egyenes út lenne a diabéteshez, uh-huh. vagy minimum az inzulin rezisztenciához. De náluk nagyon sok olyan apró szabály van, ami csak itt élve, beleivódva, integrálódva az ő kultúrájukba, mindennapjaikba, a barátaimmal, közös vacsorákba, utazásokba, sajátítottam el én is, és figyeltem föl rá.
1: Mi az, ami a leginkább fontos és átvendő az olaszoktól a táplálkozást illetően?
2: A mértéktartás, azt mindenféleképpen mondanám, de nem úgy.
1: Azt gondolnám, hogy ők aztán esznek a feszt.
2: Igen, na, de pontosan nem úgy, ahogy elsőre ezt hallatszik. Ugyanis úgy képzeld el, Petra, és a hallgatóknak is ezt javaslom, hogy hétfőtől csütörtökig ők mértéktartóak. Hétfőtől lehet, hogy éppen böjtölnek, és kihagyják a vacsorát. Vagy vízkúrát, vagy lébőtkúrát tartanak. Tehát, hogy nagyon visszafogottak. De csütört, tehát, hogy inkább már úgy péntek, szombat, vasárnap, már vasárnap is ilyen kicsit szolidabb nap lehet sokak számára, de mondjuk a péntek, szombat az lehet egy ilyen erezzel a hajam.
1: A hedonista két nap.
2: Hedonizmus, így van, tehát ott nem számít az, hogy mennyi édességet, mennyi fagyit, mennyi aperolt iszik az illető. Teszem hozzá, nem vedelik az alkoholt, tehát egyáltalán nem jellemző az olaszokra, és pont ez a mértéktartás, dolce vita, egyensúly az, amit ők természetesen tudnak kezelni, mert ugye akkor élnek, pénteken, szombaton élik a legintenzívebb társasági életet. Hétköznap ugye ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy korán kelnek, ugyanúgy le vannak terhelve, mint a magyar emberek, de és későn is vacsoráznak, teszem hozzá, ami abszolút nem egy egészséges szokás, de mértéktartóan esznek. Nem esznek minden nap pizzát, nem esznek minden nap tésztát, pasztát, odafigyelnek a mennyiségre, és nagyon fontos, hogy inkább minőséget esznek, mint mennyiséget. Ez is egy nagyon nagy különbség szerintem, úgy általánosságban véve.
1: Mik a legfontosabb összetevők a mediterrán táplálkozásban zárásképpen, ami átvendő tőlük? Tehát ugye azt, mit tudom én például nagyon sokszor hallani, talán ezt a legtöbbször a hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj.
2: Ez mindenféleképpen nagyon fontos, mert egészséges zsírsavakban nagyon gazdag, ez akár bőrápolásra is kiválóan működik. A másik dolog, hogy azért azzal is csínyen kell bánni, mert hogyha úgy locsolom az olajat a salátámra, mint hogyha ecet lenne, akkor azért a kalóriatartalma igencsak meg tud ugrani, és megint csak hízás lehet belőle. Tehát ebben is érdemes mértéktartónak lenni. De a mediterrán diétában és gasztronómiában a zöldségek szeretete és sokoldalúsága valami fantasztikus. Hát képzeld el, Petra, hogy egy paddizsán krémet én korábban is csináltam, de itt a kalabriai receptek inspirációja alapján egyszerű, fonnyadozó zöldségekből, úgymond pár száz forintból olyan többadagos mártogatót, szendvicskrémet, szószt tudok készíteni, hogy nem hittem a szememnek. Van egy-két raffinéria, ilyen például a kezeletlen vagy biocitrom reszelt héja. Ezt nyugodtan próbáljátok ki, vagy próbálja ki mindenki, például egy kis sült harra, vagy sült, roston sült csirkére rátenni, vagy salátára, vagy akár egy említett zöldségkrémre, szendvicsre, nagyon-nagyon szuper. Ugyanakkor a fenyőmag például ilyen még, ami nem egy olcsó dolog, de pici kell belőle, és nagyon megváltoztatja az ízét az ételnek, ha csak pirítjuk. Vagy éppenséggel a jól ismert zöldfűszerek, az olaszok imádják ugye a bazsalikomot, de talán kevesen tudják, hogy jóval több rozmaring nő, szinte olyan, mint a fű nálunk otthon, mindenhol lehet rozmaring bokrot találni, akárhol elmegyek, meg zsáját, és ezeket nagyon nagy előszeretettel használják az ételek, húsok, halak készítéséhez. És természetesen a tengeri herkentjük halak, szintén egy nagyon jellemző kör, ugye tekintve, hogy közel vagyunk a tengerhez, de ugyanúgy én azt gondolom, hogy Magyarországon is akár fagyasztva, akár jégágyról meg lehet venni ezeket az alapanyagokat, és nem kell olyan mértéktartóan bánni velük, hogy évente kétszer eszünk halászlevet. mellett például.
1: A műsor vendége volt Posta Renáta, funkcionális életmód tanácsadó. Renivel lehet találkozni az interneten sok helyen, és érdemes elolvasni a receptjeit, és akár elkezdeni egy életmódváltást. Egyébként Renivel fogunk még találkozni többször a Vitamin Szerdában is. Szó lesz majd a paleo táplálkozásról, a gluténmentes táplálkozásról és a mediterrán táplálkozásról is. De most egyelőre köszönjük szépen, hogy mindezt elmesélted és ránk értél.
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztos